0: és én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell.
1: Befejezés, áldás, kívánás.
0: Hogy pedig ti is megtudjátok, mi van velem és hogyan élek, mindent elmond nektek Tükkikosz, az Úrban szeretett testvér és hű diakónus, akit éppen azért küldtem hozzátok, hogy értesüljetek helyzetünkről és megvigasztalja szíveteket. Békesség a testvéreknek és szeretett hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen.
2: Az előző, tehát az 5. verzetnek a 2. szakaszában, mint már egy héttel ezelőtti adásunkban taglaltuk, Pál apostol tanácsokat ad a hívő férjeknek és feleségeknek, hogy milyen magatartást kell tanúsítaniuk egymás iránt. Az élettárs iránti megbecsülésnek és tiszteletnek az ágápéban, az érdek nélküli önfeláldozó szeretetben kell gyökereznie, abban a szeretetben, amely Krisztust életének feláldozására késztette az ő egyházáért. Pál apostol tudatában volt annak, hogy a család békéjének a megteremtéséhez és fenntartásához nem elegendő, csupán az élettársak közötti meghitt jó kapcsolat. Ezért a 6. fejezetben az Efézusi levélből, az 1. 4 versben arra törekedett, hogy a gyermekeket és a szülőket is emlékeztesse azokra a feltételekre, amelyek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy jó legyen a szülők és gyermekek közötti viszony. Olvassuk az említett igeverseket. Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban, mert ez az igaz. Tiszteljed a te atyádat és a te anyádat, ami az első parancsolat ígérettel. Hogy jó legyen néked dolgod és hosszú életű légy a földön. Ti is, atyák, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint. Külön figyelmet érdemel az első vers. Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban, mert ez az igaz. Ha ez a mondat rövidebb lenne, és csak annyiból állna, hogy ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek, a mondat akkor is értelmes lenne. Mi a jelentősége annak, hogy a hívő gyermekek legyenek engedelmesek, szófogadók szüleik iránt az Úrban? A hívő gyermekek valóban ilyenekkel legyenek, viszont nem engedelmeskedhetnek szüleiknek olyankor, amikor a szülők parancsa ellentétben áll, beleütközik Isten elveibe, akaratába, törvényébe. Ennek a lehetősége különösen akkor áll fenn, ha gyermekek Krisztust követik, de a szülők nem. Azonban a hívő gyermekek engedelmeskedjenek még hitetlen szüleiknek is, ha azok nem követelnek tőlük olyat, ami nem egyezik Isten akaratával. Az ígérettel egybekötött isteni parancsolat, amely előírja a szülők iránti tiszteletet, nem csupán a szülőket foglalja magába. E parancsolat alapján tisztelni kell a nagyszülőket is, valamint az élettárs szüleit, továbbá az egyházban tisztségekkel felruházott személyeket, például a lelki pásztorokat és a gyülekezeti tisztségviselőket, azon kívül a polgári hatóságokat is. A szülők iránti tisztelet nem csupán az előzékenységet jelenti velük szemben. Az irántuk tiszteletre kötelező parancsolat értelmében a kereszténynek szent feladata gondozni, ápolni, segíteni idős szüleit, amikor azoknak már segítségre van szükségük, amikor már gyengék, sőt tehetetlenek. Mit jelent a gyermekeket nem ingerelni? Ingerelni lehet durva bánásmóddal, igazságtalan fenyítéssel, vagy amikor a szülők a gyermeket a család békéje megrontójának vélik. Megkeserítheti a gyermek életét az az élettárs vagy szülő is, aki nem fordít elegendő időt arra, hogy kommunikáljon a családtagokkal. Ezt elkerülendő, Pál apostol arra inti a keresztény szülőket, neveljék gyermekeiket az Úr tanítása és intése szerint. Az ókori társadalmakban voltak rabszolgatartók és rabszolgák is. Az ilyen társadalmi rétegződés nincs összhangban az isteni elvekkel, Ennél fogva a kereszténynek állást kell foglalnia a rabszolgaság intézménye ellen. Minden bizonnyal az őskeresztények is tisztában voltak ezzel. Mi a magyarázata annak, hogy mindezek ellenére, ahogyan Pál apostol nem egy levelében találjuk, a keresztény gyülekezetekben is voltak rabszolgák és rabszolgatartók? Ennek a lehetséges magyarázata az, hogy bár sokan haltak mártírhalált az őskeresztények közül hitükért, hitük miatt, nem akarták sietetni az üldözéseket a rabszolgaság megszüntetésével, sem a rabszolgatartás ellenes eszmék propagálásával. Azonban az efézusbeliekhez írt levél írója a levél 6. fejezetének az 5-től a 9-ig terjedő verseiben keresztényekhez méltó viselkedésre inti úgy a keresztény rabszolgákat, mint az ugyancsak keresztény rabszolgatartókat. Ti szolgák, engedelmesek legyetek a ti test szerint való uratoknak, félelemmel és rettegéssel, szíveteknek egyenességében, mint a Krisztusnak. Nem a szemnek szolgálván, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztus szolgái, cselekedvén az Istennek akaratát lélekből. Jó akarattal, mint akik az Úrnak szolgálnak, és nem embereknek. Tudván, hogy kiki, ami jót cselekszik, azt vendi az Úrtól, akár szolga legyen, akár szabados. Ti is, urak, ugyanazt cselekedjétek ővelük, elhagyván a fenyegetést, tudván, hogy a ti uratok is a mennyben van, és személyválogatás nincsen őnála. Így tehát a keresztény rabszolgák tanúsítsanak engedelmességet uraik iránt, életüket és tevékenységüket jellemezze Isten félelem, a rájuk kiszabott munkát végezzék el úgy, mint akik mindent az Úrért tesznek, és nem emberekért. A jó szívvel és alaposan végzett szolgálat az Úrnak és nem embereknek nem marad jutalom nélkül. Az uraknak szóló tanács is igen találó. Pál arra emlékezteti az urakat, hogy nekik is van uruk a mennyben, akitől kegyelmet és bűnbocsánatot nyernek. Ezért kéri a rabszolgatartókat, hogy ne fenyegetőzzenek, hanem legyenek jó indulattal szolgáik iránt. Példa erre Pál apostolnak Filemonhoz írt levele. Az apostol szolgálata valóban sok gyümölcsöt termet, és igen sok rabszolgatartó, szolgáival együtt őszintén megtért, keresztényé lett, mint például Filemon is. Pál visszaküldte hozzá Onézimust, a szökött rabszolgát, és arra kérte, hogy ne úgy bánjon vele, mint rabszolgával, hanem mint szeretett atyafival. Az Efézusi levél 6. fejezetének a 2. szakasza, amely a 10. verstől a 17-ig terjed, a hívőknek a sátáni erők elleni harcával kapcsolatos. Végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igaz lelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába. És felsarúzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével. Mindezekhez fölvevén a hitnek pajzsát, amellyel a ma gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Az üdvösség sisakját is fölvegyitek, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Ebből az ige szakaszból megérthetjük azt, hogy Krisztus követőjének meg kell vívnia a lelki harcot Sátán és a gonoszság többi lelkei ellen. Sátán démoni, gonosz lélek, aki a keresztények ellen tör. Meg akar kaparintani magának. Sok csatát kell megvívnunk, fortélyos ellenféllel kell megmérkőznünk, és a harcot az ördögnek minden ravasságával szemben kell megnyernünk. Teljes hittel és bizonyossággal számíthatunk arra, hogy Isten egyesíti minden hatóságát az emberi eszközök igyekezetével, neve dicsőségére. Igazságának fegyverzetében győzhetnek minden ellenségen. a 10. vers elején levő végezetre szól, összefoglalást, következtetést jelöl. De az itt szereplő görög szó igazi jelentését még jobban vissza lehetne adni azzal a kifejezéssel, hogy ettől kezdve, vagy mostantól fogva. A végezetre szóval az Efézusi levél írója valamit ki akar emelni. Eddig azt vázolta, hogyan mentett meg Isten a bűntől. Szent Lelke által elpecsételt, az egység kötelékébe fogott, és Isten családjába befogadott. Mint a családtagjaitól Isten azt várja el tőlünk, hogy éljünk, mint illik elhivatásunkhoz, vetközzük le a régi bűnös életet, és öltözzünk fel egy új életet. A tisztaság, szeretet, világosság és bölcsesség jellemezzen, és Istennek tetsző legyen minden kapcsolatunk. Keresztény életünket az határozza meg, hogy beteljesedünk-e Szentlélekkel. A végezetre szó után Pál apostol arra biztatja a levél olvasóit, hogy legyenek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Az örök ellenséggel csak akkor szállhatunk szembe sikerrel, ha Isten oldalán állunk. A Zakariás próféta könyve 4. fejezetének a 6. versében Isten így bátorít. Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, azt mondja a seregeknek Ura. Pusztán emberi erővel nem mérkőzhetünk meg a gonoszság seregeivel, legyünk bármilyen erősek, edzettek és erkölcsileg makulátlanok. Ehhez a küzdelemhez szükség van a lelki hatalmasságokra. Ha teljesen Isten erejére hagyatkozunk, elmondhatjuk Pál apostollal együtt azt, amit ő az 1. Korintusi levél 15. fejezetének 57. versében megörökített. Hála az Istennek, aki a diadalmat adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. További intelmeiben azt tanácsolja az efézusi keresztényeknek, öltözzék fel Istennek minden fegyverzetét, hogy sikeresen ellene tudjanak állni az ördög minden ravasságának. De mi lehet az ördög minden ravassága? Az ördög nem feltétlenül a legnyilvánvalóbb gonosz módon támadja a hívőket. Módszerét gyakran leplezi, kísértéseivel olyan látszatot kelt, mintha magasztos, fenkült ügyeket szolgálna. Két példát is felhozhatunk ennek szemléltetésére. Nemes dologra célzott Éva megkísértésekor. Megnyílnak a ti szemeitek, olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. Ez nemes célnak tűnt, de valójában engedetlenség volt Istennel szemben, lázadás ellene, eltávolodás tőle. Ugyancsak Sátán arra vette rá Júdást, tegyen meg mindent azért, hogy itt a földön alapítsák meg a Mesiás birodalmát. Első látásra, milyen jónak is látszik egy ilyen birodalom létrejötte, de ha ez megtörtént volna, Jézus Krisztus kereszt áldozatára nem került volna sor, és a megváltási terv nem valósult volna meg. Azért van szükségünk a tisztánlátásra és lelki éberségre, hogy tudjunk keresztül látni a sátáni ravasságokon, és ne váljunk a kísértések áldozataivá. Már az eddig elmondottak alapján is megértettük, ki a hívők ellensége. Nem embereket kell értenünk alatta. Ezt akarja kifejezni Pál, amikor azt írja, hogy nem test és vér ellen van nékünk tusakodásunk. Az önzés, a büszkeség, az én központuság, a keresztényekkel szembeni gyűlölet mind-mind olyan erő, amivel a hívőnek meg kell küzdenie, ám vannak még ezeknél is sokkal hatalmasabb, kozmikus erők, amelyek arra törekszenek, hogy megszakítsák Istennel való kapcsolatunkat. Ellenségeink a fejedelemségek, hatalmasságok, az élet sötétségének világbírói. Félelmetes, de nagyon is valóságos az embereknél hatalmasabb kozmikus démoni erők, amelyek az Isten elleni lázadásban minket is csatasorba akarnak állítani. Kinek az oldalára állunk? Sátán vagy Isten oldalára? Ez a tétje a keresztény harcának, a Krisztus és Sátán között dúló nagy küzdelemnek. Az Efézusiakhoz intézett levél 6. fejezetének a 13. versében a levélírója újra inti hittestvéreit, öltözzék fel Istennek minden lelki fegyverét, hogy helyt állhassanak a jó és a rossz közötti harcban, küzdelemben. A lelki fegyverzet felöltése során legelőször övezzék fel derekaik

ütve. A mellvért megvédte az ókori katonák mellét, és így a szívét is, akárcsak a mai golyóálló mellények. A keresztény életet az Istentől eredő és Isten által megerősített igazság védi. A lelki fegyverzethez hozzátartozik a lábbeli, és a római katonák sarut viseltek, ami kényelmes is volt, de megvédte talpukat a sérülésektől. Pál apostol a lelki fegyverzetben lelki lábbelinek nevezi a békesség evangéliumának a készségét. A keresztényeknek erősen, megingathatatlanul kell járniuk az evangélium igazságában, ha a lelki küzdelemben győzelemre akarnak jutni. Álljunk hát szilárdan a lábunkon, ha azt akarjuk, hogy a testünk is rendületlen maradjon. A hitünk alapja a békesség evangéliuma. Bármennyire fontos is minden más igazság, mindennek az alapja az evangélium üzenete, hogy üdvösséget csak Jézus Krisztusban nyerhetünk, hitáltal. Ha nem ez az alap, minden összedől, összeomlik. Pál itt a békesség evangéliuma kifejezést használja. A béke jelenti a bűn és az én feletti győzelem eredményeként fellépő nyugalmat. Isten tehát azt várja a keresztényektől, hogy mindig a békességet munkálják. Kereszténységünk forog veszélyben, és kiteszük magunkat Sátán kísértéseinek, ha elidegenedünk akár Istentől, akár a többi embertől. A pajzsnak fontos szerepe volt az ókori és középkori háborúkban. A lelki pajzs az Efézusbeliekhez írt levélben úgy jelenik meg, mint a hit pajzsa. A mindenható Istenbe vetett hit adja meg a teljes bizalmat ahhoz, hogy rendíthetetlen bátorsággal ellenálljunk Sátánnak. Isten maga, nap és pajzs az ahhoz folyamodoknak. Példabeszédek könyve 30. fejezetének 5. verse. A sisak évezredeken át egészen napjainkig a fejet védi a harcban. Pál korában kemény fémből, vasból vagy bronzból készült. Karddal nem lehetett átvágni rajta. A keresztényeknek feltétlenül fel kell venni a sisakot, hogy védelmezzék akaratuk székhelyét, hiszen ott döntenek olyan meghatározó kérdésekről, mint például kinek a szolgálatában állnak és miben reménykednek. Pál azt mondja, hogy a Krisztusban nyert üdvösség ez a sisak. Mint minden fegyverzethez, ugye a lelkihez is elengedhetetlenül hozzátartozik a kard. A lelki kard Pál írásában az Isten ígéje. Jézus is ezt a fegyvert használta, amikor Sátán megkísértette a pusztában. Megvan írva. Ezzel válaszolt az összes kísértésekre. Ha ismerjük Isten igét és megértjük, mi is hatékonyan használhatjuk hitharcainkban. Az Efézusbeliekhez írt levél záró szakaszában az apostol arra kéri az efézusi hívőket, imádkozzanak hittestvéreikért, és hangsúlyozottan kéri ezt a maga számára, hogy amikor alkalom adódik rejá, bátran szólhasson, és fejtse ki az evangélium titkát. Ha többet is meg akarnak tudni Pál apostolról, megtudhatják Tikikusztól, aki ezt a levelet átadja nekik. Fejezzük be az efézusi levéllel kapcsolatos előadás sorozatunkat a levél utolsó versével. A kegyelem legyen mindazokkal, akik szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust romolhatatlanságban. Amen.

Negyedik Zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakot.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai esőt. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugodt határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek, és...

0: Igen, morzsa.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, drága testvéreim, ezen az alkalmon, amikor tovább folytatjuk Jézus Krisztus példázatainak tanulmányozását. A mai témakörünk Jézus Krisztusnak azt a példázatát, amit múlt vasárnap elkezdtünk. A mai témakörünknek a címe: kérjünk, hogy adhassuk. Jézus Krisztus itt két példázatot mondott el, tehát ismétlem, kérjünk, hogy adhassuk. Elolvasom Isten segítségével az, amit Jézus Krisztus elmondott, azzal kapcsolatban, hogy kérjünk, hogy adhassuk. Lukács evangéliumának 11. részében az 5-től a 8-ig terjedő verseket olvasom. És mondanékik, ki az közületek, akinek barátja van, és ahhoz megy éjfélkor, és ezt mondja neki: barátom, adj nékem kölcsön 3 kenyeret, mert az én barátom én hozzám jött az útról, és nincs mit adjak enni. Az pedig onnét belülről felelvén ezt mondá: ne bánts engem, immár az ajtó be van zárva, és az én gyermekeim velem vannak az ágyban, nem kelhetek fel, és nem adhatok néked. Mondom néktek, ha azért nem fog is felkelni és adni, mert a barátja, de annak tolakodása miatt felkér és ad néki, amennyi kell. Kedves testvérem, először szeretnék valamit bemutatni. Ne kövezzetek engemet meg a következő okfejtésért, gondolatmenetért. Általában a mi imáink énközpontúak. Reggeli imánkra figyeljünk oda, kérünk téged, hogy őrizd meg. Isten azt mondja, megőrizlek. Kérlek téged, vezess a gyermekeimet egész napon át, viseljél gondot róla. Könyörgöm, adj erőt, egészséget, hogy tudjam végezni a mindennapi munkámat. Könyörgöm és kérlek téged, hogy őrizd meg az egészségemet egész napon át. És mi állandóan csak mit teszünk? Adjál, adjál, adjál, meg megint adjál, és végül képes vagyok-e tartani a kezembe a könyvet? Istenem, adjál még, és Isten ad nekünk. Istenem, adjál még, és Isten ad nekünk. És Istenem, adjál még, és Isten ad nekünk. Mi lesz vele? Na most értjük-e, hogy miről szól ez a példázat? Kérjünk, hogy adhassunk. Ha csak kérünk, és nem adjuk tovább, akkor mi önző imádságot mondunk Istennek. Ha mindent elfelejtetek, drága testvéreim, amit ma este tanulunk, de ezt magunkkal visszük, hogy ne csak magunknak kérjünk. Miért? Mert van egy régi-régi példa, egy misszionárius arra kért egy idős nénit, hogy a patakból kosárral, vesszőkosárral merítse ki a vizet. És meregette szegény azt, hogy sírva fakadt, visszament a misszionárushoz, hogy ha hogy gondolja azt, hogy vesszőkosárral ki lehet meregetni a patakból a vizet. Azt mondja, én azt tudom, mondja a misszionárus, hogy nem lehet, de nézze meg, hogy milyen piszkos volt a vesszőkosár, és most tiszta. Ha mi csak kérünk, és nem adjuk tovább, akkor mi nem tisztulunk meg az evangélium ismerete fényénél. De ha tovább adjuk, akkor mások is boldogok lesznek. Ezért mondtam az imént, hogy sajnos mi magunknak kérünk, de amit kapunk, azt adjuk tovább. Kedves testvéreim, visszahozom a példázatot. Miről van szó? Arról van szó, hogy ki az közületek, akinek olyan barátja van, akihez akármikor az éjszakának bármelyik szakaszában el tudunk menni. Nem tudom, itt hány olyan barátunk van, amelyhez el tudunk menni az éjszakának bármelyik szakaszában, és fogad bennünket. Mert itt Jézus erről beszél. És azért teszem gyakorlatiassá Jézus Krisztusnak ezt a beszédét. És jön a barát, és azt mondja, hogy adj nékem kölcsön 3 kenyeret. Miért kér a barátjától a barát kenyeret? Magának, vagy azért, hogy adhasson? Nem szeretnék egész este e körül forogni, de a Jézus Krisztusnak ez a példázata arra szólít fel, hogy ne csak magunkért imádkozzunk. Ne csak magunkra kérjünk áldást. Ne csak magunknak kérjünk egészséget. Kérjünk azért, hogy tovább tudjunk adni. És itt is azt mondja tovább, hogy ha azért nem fog is felkelni, tehát fel fog kelni, és ad neki, mert kicsoda? Barátja. Na most, testvéreim, vajon Jézus Krisztus és a mi atyánk nekünk egy távoli valami, vagy pedig a barátunk? És ami még itt van, utána ezeket még részletesen szeretném boncolgatni, azt mondja, hogy annak tolakodása, annak kitartása miatt ad néki, amennyi kell. Ezt a 3 fogalmat kérünk, hogy adhassuk, ha kitartóan kérjük, megkapjuk, és mennyit kapunk? Majd később látni fogjuk az ígében, hogy ez hogy ismétlődik az evangéliumokban. Hangsúlyozni szeretném, kedves testvéreim, először ezt a példázatot, példázattal kapcsolatban azt, hogy Jézus Krisztus ezt a példázatot csak a tanítványainak mondta el. Kérjetek, hogy adhassatok. Én megáldalak benneteket, hogy ti is áldás lehessetek. Még egy példát hozok. Nem tudom, gondolkodtunk-e valamikor azon, hogy a holttengert miért nevezik holttengernek? Azért, mert semmi élet nincs benne, ez az egyik. A másik, hová folyik a víz a holttengerből? Sehová. A holttenger csak kap, de nem ad. Jézus Krisztus ebben a példázatban azt mondja, hogy kérjetek, én adok nektek amennyit kell, de nem csak azért adok, hogy önzően használjátok fel, hanem adjátok tovább. És itt néhány dolgot szeretnék hangsúlyozni. Úgy tudunk lelki tanítást adni, ha először kapunk. Úgy tudjuk a másikat vigasztalni, ha megvigasztaltatunk. Úgy tudjuk bátorítani a másik embert, ha mi is bátorítást kapunk Jézus Krisztustól. Senkit se küldjünk el éhesen. Testvéreim, ma olyan sok helyzet van, hogy emberek kérlegetnek. Akár bejönnek hozzánk, például Paricson az váruházból kijövök, és oda jön hozzám egy 12-3 éves kisfiú, és azt mondja, hogy bácsi, adjon 100 dinárt. Kérdezem tőle, hogy mire kell? Azt mondja, hogy kenyérre. Mondom, kisfiam, gyere, elmegy a bácsi veled, kiválasztod a kenyeret, és megveszem. Sarkon fordult, és ott hagyott. Sajnos a kérés nem mindig őszinte. De a mi imádságaink is lehetnek megszokottak. Az imádságban ott vannak a bizonyos frázisok. Tegnap jelen voltam istentiszteleten, és hallgatok egyik testvérnek az imáját, és többek között azt mondja el, bocsáss meg a mi vétkeinket, ha megbántottunk. Hát hadd kérdezem, van-e olyan nap, amikor nem bántjuk meg a jó Istent? De ezt honnan? Ezt hallotta másiktól. És frázisként használja, és nem gondolja végig. Következő, azért kérjünk, hogy másokat boldoggá tegyünk. Azért kérjünk, hogy vigasztalást tudjunk hozni. Azért kérjünk, hogy bátorítsuk az elcsüggett embereket. Vannak ebben a faluban is emberek, akik betegek? Vannak emberek, akik bátorításra szorulnak? Mert nem csak a pénzen múlik a boldogság. Mert sokaknak van pénzük, és mégsem boldogok. Megfordítom a mondatomat. A gazdag emberek nagy része boldogtalan. Azt gondolja nagyon sok ember, hogy a pénz boldoggá teszi az embert. Én ismertem és ismerek dúsgazdag embereket. Csak például elmondok egy történetet. Ismerek egy embert, nagy gazdász, nem tudom, hogy hány hó gyümölcsöse van. Kérdezem tőle, miért vagy ideges? Sok termés lesz. És azon kell idegeskedni? Igen, alacsony lesz az ára. Másik évben miért vagy ideges? Kevés termés lesz, kevés haszon lesz. Van ok mindig idegeskedésre? Mindig van. De van Istennek egy tanácsa. 55. Zsoltár 23. verse. Vesd az Úrra a te terhedet. Ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz. Kedves testvéreim, ne aggodalmaskodjunk feleslegesen. Mert a mi aggodalmaskodásunkkal semmit nem tudunk megoldani. Kérjünk Istentől, hogy áldás lehessünk. Kérjünk, hogy adhassuk. Ugye, hogy milyen sokszor elmondtam már ma este ezt, hogy kérjünk, hogy adhassuk, de menjünk tovább. A barát a baráttól éjfélkor kenyeret kér, hogy a vendégének adhasson. Ez a keresztény élet. Mi nem lehetünk holtenger, mi nem lehetünk zsák utca, mi a mennyei áldások tovább adói kell, hogy legyünk. A másik nagy kitartó kérés. Kedves testvéreim, elmondom egy kigondolt példá segítségével szeretném bemutatni, hogy miért kell kitartanunk az imában. Például egy hívő ember kér valamit Istentől. És azt mondja a sátán neki, hogy tudod mit, ez a te hívőd, aki azt mondja, hogy hisz benned, ez nem őszintén kéri. Ne hallgass meg az imádságát fél évig, és megálltod, hogy abba hagyja. Testvéreim, vannak-e dolgok, vannak-e imádságunknak tárgya, amelyért már fél éve imádkozunk? Vagy egy évet imádkozunk? Én ismerek egy szemét, aki 8 évig imádkozott a férjért, hogy fogadja el Jézus Krisztus, és mi Isten 8 év után hallgatta meg. Legyünk kitartóak a mi imádságunkba. Soha ne adjuk fel. Nem mondjuk, hogy hiába imádkozok már egy éve, és semmi válasz nincs. Erre majd még később külön ki fogok térni. Van-e olyan barátunk, akihez éjszaka bármelyik órában elmehetünk kérni valamit tőle? Ez volt az előbbi kérdésünk, igaz? És hány olyan barátunk van? Ha nem lett volna ennek az embernek barátja, akihez éjfélkor is el tudott menni, és amit kért, megkapta, tudott volna-e enni, adni a vendégeknek? Ezért a barátnak óriási szerepe van. Kinek a szerepében vagyunk mi? Késő érkező vendégében, aki a szomszédba megy kenyeret kérni, vagy aki nem akar adni. Látjátok, hogy milyen sok oldalról meg lehet közelíteni Jézus Krisztusnak ezt a rövid példázatát? Valakinek a szerepét betöltjük. Lehet, hogy vendégek vagyunk, akik későn érkezünk. Lehet, hogy a szomszédban azok vagyunk, akik megyünk kérni Istenhez, hogy adhassunk embertársainknak. Nagyon különös, hogy Jézus Krisztus itt magát úgy mutatja be, mint aki nem akar adni. Visszatérek az előbbi példához, azt mondtam, hogy egy ember imádkozik Istenhez, hogy adjon neki ezt és ezt, és a sátán azt mondja Jézus Krisztusnak, hogy ne hallgass meg fél évig, ugye ezt mondtam el, meglátod, hogy abba hagyja. Sokszor igaza van-e a sátánnak? Van-e olyan, amiért egy éve már imádkozunk? Sok minden. Határozott kérés, vagy kérelem. Barátom, adj nékem kölcsön 3 kenyeret. Nem azt mondja, hogy tudod mit, kellene valamit adnom a vendégeknek, de adjál valamit. legyünk mindig a imáinkban nagyon határozottak. Például a Szentírásban fel van jegyezve egy történet, Ábrahám a damaszkusi Eliézert, a leghűségesebb szolgáját megesketi, és azt mondja, hogy menj és hozzál feleséget az én fiamnak, az én rokonságomból. Hát honnan tudja azt szegény szolga, hogy az ő urának fia melyik rokonlánya lesz boldog? Odáll a kúthoz, amikor este felé mentek vizet meríteni, az asszonyok mentek vízét, és megint azt mondja, atyám, ma hozd elém azt a lányt, akit te az én uram fiának szenteltél. És legyen egy jel, és a jel az, hogy én kérek tőle egy pohár vizet, és az a lány kész megitatni a tevéimet. Zárjelbe hadd mondjam el, hogy 10 tevét vitt magával. És egy-egy teve 50-től 100 vizet képes meginni. Tehát határozottan kérte Eliézer Istent, és jött Rebeka, és pontosan azt mondta, hogy adjál egy pohár vizet, adott neki, és azt mondja, hogy megitatom a tevédet is. Határozott kérelem, amikor imádkozunk Istenhez, ne általánosságban imádkozzunk. Amire szükségünk van, amit látjuk, hogy amit kell nekünk, azt tegyük. Tanuljuk meg Jézus tanítása szerint imádkozni. És most néhány igen-igen fontos dolgot. Legyünk kitartóak az imában. 1, 2 év, 3 év, 4 év. Ha úgy érezzük, hogy az Isten akaratával megegyező a kérelem, akkor legyünk kitartóak az imában. Imáink ne legyenek énközpontúak. Erre utaltam az imént, amikor azt mondtam, hogy adjál nekem, adjál, hogy adhassak. Azért kérjük, hogy adhassuk. Bennünk is Krisztus önfeláldozó szeretete legyen látható. Kis mondja a Biblia, jobb kapni, mint adni, vagy jobb adni, mint kapni. Nagyon hasonló. Mit szeretek én? Adni jobban, vagy kapni? Nagy részt kapni. Ez az őszinteség. Azonban figyelemre méltó az, hogy a bibliai elv ide tartozik. És hogyha bennünk lakozik, bennünk él Krisztus, akkor az önfeláldozó szeretet látható az életünkben. Ha csak beszélünk róla, akkor az semmit nem ér a gyakorlat életben. Csak akkor kapunk újabb áldásokat, ha előbbieket továbbadjuk. Ez az, amire utaltam, amikor szedtem a könyvet, és végül mi lett volna, mi lett az én kezemmel? Tudtam már többet áttenni a bal kezembe? Nem. De hogyha én ezt továbbadom, akkor újat kérhetek, és ezt is továbbadom, akkor megint kérhetek, mert üres a kezem, az egyik és a másik is, és tovább tudom adni. Kedves esvér,

látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal, és a népeket méltán.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Bátran a jövőbe című adást hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Kedves nézőink, nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket ezen a héten is itt a Reménység TV-ben, a Bátran a jövőbe című adásunk újabb kiadásában. A nevem László Varga Zoltán. Köszöntjük azokat is, akik a Reménység Hangja Rádióban hallgatják adásunk rádióváltozatát, a Reménység Hangja Rádió kolozsvári stúdiójának adáskörzetében a 88,3 MHz-es frekvencián. Isten hozta mindannyiukat. Adósok vagyunk Önöknek egy témának a folytatásával, befejezésével, amelyet a múlt héten kezdtünk el, nem feledkeztünk meg, és nem is szeretnénk ezt az adósságot tovább fenntartani. Úgyhogy már ma folytatjuk mindazoknak a témáknak a továbbfejtegetését, amelyekkel foglalkoztunk az elmúlt héten, és éppen ezért itt van a stúdióban Éhes János Róbert lelkész is, akit sok szeretettel köszöntök az Önök nevében is, Isten hozott.
2: Köszönöm szépen a meghívást, én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit.
1: Egy új tévésorozatot kezdtünk el, témasorozatot az elmúlt alkalommal, amelynek mellékleteként egy könyvet is felajánlunk mindazoknak, akik szeretnék ezt mélyebben tanulmányozni, a Végidők titkai címmel, amely tulajdonképpen az ősi bibliai proféciák jelenbe és jövőben mutató üzeneteit segít megérteni azoknak, akik megoldást, reménységet, biztonságot keresnek a mai és az eljövendő időben. Ezt a könyvet ingyen felajánljuk mindazoknak, akik ezt kérik, és Román Ajkó hallgatóinknak is egy hasonló témai könyvet tudunk felkínálni sok szeretettel, nem kevésbé azoknak, akik ezt kérik, akár román, akár magyar nyelven egy Bibliát. Mindez igényelhető a kapcsolat@speranzatv.ro e-mail címen. Most pedig térjünk rá arra, amit az elmúlt alkalommal fenntartottunk, mint témát. Beszéltünk arról, hogy egy alkalommal Babilonban a Krisztus előtti 7. század vége fele, közeledve a 6. századhoz, Nabukodonozor király egy álmot látott, amelyet Dániel fejtett meg. Isten adta a királynak az álmot, és Dánielnek a megfejtést, és ebből láthattuk meg azt, hogy úgy az akkori jelen, Dániel és a Nabukodonozor jelene, mint a későbbi időszakok, amelyek elvezetnek máig, sőt, ahogy azt látni fogjuk ma, még a jövőbe vezető időszakok is benne vannak ebben az álomban, mint egy biztos kijelentésben, amely teljesedett, és a már teljesedett részek alapján elmondhatjuk, hogy a jövőben mutató része is ugyanúgy fog teljesedni. Rövid összefoglalásképpen pedig hadd mondjuk el, hogy a Dániel könyve második fejezetében olvasható álomról van szó, ebben megjelenik egy állókép, amelynek az aranyfeje Babilon, jelképezi a babiloni birodalmat, az ezüst, mellkas és karok az ezt követő Médo-Perzsa birodalmat, a bronz derék a görög birodalmat, amely követte a Médo-Perzsákat. Most pedig megérkezünk, és innen folytatjuk tovább. Következik ugye a két vas lábszár, majd a vas és agyag lábfejek, és a lezuhanó kő, mert így teljes a látomás. Nézzük meg, hogy ezek a fennmaradó jelképek a történelemben hogyan teljesedtek be.
2: Valamilyen szinten már érintettük ugye a vas lábszárakat, de már nem volt sok időnk ezt kifejteni. Itt még egy világbirodalmat látunk a görög-makedon birodalom után, és ez nem más, mint a római birodalom. Két lábszár, mert ketté válik, kelet és római, nyugat-római és kelet-római birodalomra, ez egy idő után. Vas, mert mi jellemezte Rómát? Hát vasakarat, vasfegyelem, vasfegyverek. Ugye a katonáknak a felszerelése már ebből állt. Mindent alávetettek a katonaság hatékonyságának infrastruktúrát, közigazgatást, nem állt ellenük szinte senki. Kezdetben a hódításaiknak minden ellenség behódolt. Brit szigetekig eljutottak, Észak-Afrikáig eljutottak, Ázsia területére eljutottak.
1: Hát a földközi tenger partvidékének nagy részét meghódította.
2: Így van. És ami érdekes számunkra, mert ugye Krisztus előtt 168-tól Krisztus után 476-ig.
1: Akkor volt a nyugat-római birodalom bukása. A kelet-római az körülbelül 1000 évvel túlélte, de befolyása elmaradt.
2: Igen, már nem világbirodalomként maradt fenn. Világbirodalom, hát kint, igen, Krisztus után 476-ig beszélhetünk esetleg a római birodalomról. De észrevehetjük azt, hogy utána már nem következett más ilyen mértékű világbirodalom. Eddig nagyon könnyű volt észrevenni, hogy melyik ki után következik, legalábbis itt Európa térségeiben a hatalmas birodalmak követték egymást, viszont egy adott pillanatban az állókép már nem ad nekünk egy következő nagy birodalmat. És felmerül a kérdés, hogy akkor mi az, ahova elérkezünk? Mert maga az állókép utolsó része is érdekes. A vasnak és cserépnek a keveredése, vagy nem keveredése pontosabban, mert valamilyen szinten együtt vannak, de tudjuk azt, hogy kémiailag nem lehet őket egységessé tenni.
1: Nem lehet belőlük egy stabil,
2: összefüggő homogén
1: keveréket alkotni.
2: Igen.
1: És az az érdekes még, hogy ez ugye a szobrot emberi kéz készítette, tehát valaki megpróbálta ezeket összekeverni, de nem sikerült.
2: Így van. Valamennyire. Látszólag egymás mellé tette őket, de nem lett belőle egység. Érdekes megfigyelni a történelmet, hogy voltak törekvések egységre. És ez a látszólagos egység is arról beszél, hogy a Szentírás nem zárja ki, hogy lesznek és voltak erre törekvések. De már nem lesz olyan mértékű világbirodalom, mint amelyek addig voltak. És csak egy pár példát, hogyha felsorolnánk, ugye Szovjetunió megpróbálta, feloszlott. Európai Unió, azt látjuk, hogy már másfajta egység. Azért valamilyen szinten van egység, de azért mégis minden állam külön van. Látjuk azt, hogy ebből is volt már példa arra, hogy ki is lépnek.
1: Hát és azon belül is ott vannak ugye a gazdasági, politikai feszültségek, nézeteltérések. Tehát együtt vannak, ahogy mondtuk, az agyagról, de nem teljesen egységesen.
2: Így van.
1: És ahogy mondott, tehát ez itt konkrétan miről van szó, a római birodalom utódállamairól, amelyek az egykori nyugat-római birodalomnak a területén helyezkednek el.
2: Igen, tehát ezt nem egy hatalmas birodalom foglalta el, hanem minden kis provinciát a helyi kis törzsek megtámadták, feloszlatták, magukba olvasztották, elkergették, és persze kultúra valamilyen szinten nyomot hagyott, és átvették az ott levő népek azt, amit a római birodalom is hozott, mert ők is azért, ha nem is úgy, mint a görögök, de valamilyen szinten a kultúrával is hódítottak, nem olyan mértékben, de azért megmaradt nyelvi hagyaték, vagy bármilyen más hagyaték azért megmaradt az ott levő népeknek az életében. Ami számunkra fontos, hogy itt egy megosztott világról beszélünk. És talán nem is csak megosztott Európáról, hanem megosztott világról is beszélhetünk. Mert ahogy látjuk, a birodalmak egyre terjednek ki, Még a világbirodalmak idején is nem csak Európát érintették, hanem más kontinenseket is. És a Szentírás pedig arra próbálja ráirányítani a figyelmünket, hogy a világtörténelem egy olyan esemény fele halad, amely minden embernek, minden népnek, minden nyelvnek egységes jelentést hoz. És ez nem más, mint az Úr Jézusnak az eljövetele. És a Szentírásnak az üzenete az, hogy függetlenül attól, hogy milyen néphez tartozunk, vagy kik vagyunk, az Úr Jézus eljövetelével mindannyiunknak foglalkozni kell. Az Úr Jézus eljövetele mindannyiunkat érinteni fog, és talán ez is a következő része Nabukodonozor álmának. Mert eddig beszéltünk az állóképről, de az állókép után még volt egy kis jelenet. Meglát ezt a csodálatos képet, szobrot, de érkezik egy kő, és ahogy már utaltál a múlt adásban arra, hogy még Nagy Sándor is érezte, hogy egy láthatatlan kéz irányította volna, vezette volna őket, itt is azt mondja, hogy kéz érintése nélkül csak jön a kő. Nem emberi beavatkozás, érkezik a kő, és összetöri ezt a szobrot. Azt mondja, hogy ebből egy nagy hely lesz belőle, betölti a földet, és egy olyan uralkodást, olyan uralmat hoz létre, amelynek nem lesz többet vége. Na most, a Szentírás egyetlen egy uralomról, birodalomról beszél, amelynek nem lesz vége. És ez Istennek az országa. Itt kapcsolódik ez a kép a földi történelem Istennek a nézőpontjával, Istennek a beavatkozásával, és itt lesz világszéles az üzenet. Hogy egy olyan uralom lép színre, amelyben a Szentírás tanítása szerint mindannyiunknak helyünk van. Itt már nem lesz gond abból, hogy más nemzetiséghez tartozol. Addig talán Dániel volt az egyedüli, aki két egymást követő világbirodalomban is miniszterelnök volt, és megtisztelt ember. Addig és azóta is úgy látjuk, hogy rendszerváltásokkor nem szívesen tartják ott a régi rendszernek, régi birodalomnak az embereit.
3: Néha még a titkárnőket.
2: Még a titkárnőket, csak pontosan. Itt viszont azt látjuk, hogy Istennek az uralkodása az egyetemes lesz, és hív bennünket arra, majd ide is elérünk, mindannyiunkat hív, hogy legyen egy helyünk ebben a helyben.
3: Igen, itt egy igeverset még kiemelnék, mielőtt tovább megyünk. Dániel könyve második fejezetéről beszélünk, ugye itt van az álom, és itt van a megfejtés is. És miután beszél a római birodalomról, annak utódállamairól, ezeknek a korában élünk, most ugye az mai modern Európa nyugat-római birodalom helyét foglalja el, és a nyugat-római birodalomba egykor bevándorolt, és ott megtelepedett vándornépeknek mondjuk így az utódaiként jelentek meg a mostani európai népek nagy része. A második fejezet 44. verse azt mondja, hogy ezeknek a királyoknak az idejében, tehát ebben a történelmi korszakban, az utódállamok idején támaszt az egek Isten egy birodalmat, amely nem pusztul el soha, és ez a birodalom másképpen nem száll át, hanem szétzúzza és véget vet azoknak a birodalmaknak, ő maga pedig örökké fennmarad. Hát az Úr Jézus Krisztus eljövetelét, amit ez a kő jelképez, az tulajdonképpen erre a történelmi korszakra teszi, nem lesz tehát újabb nagy világbirodalom, nem lesz új nagy történelmi korszak, hanem ez a történelmi korszak húzódik, nyúzódik, ahogy mondják népiesen, addig, ameddig az Úr Jézus visszajövetele ennek véget vet.
2: Igen, hogy esetleg egy picit összefoglaljuk pár szóban, ugye,
3: igen.
2: Agyag, cserép és vasnak a keveredése, ugye, megosztott világ, a kő, nevezhetni magánk az Úr Jézusnak, a kő becsapódása az ő második eljövetele, szobor összetörése, ebben a kontextusban ugye Isten ítélete, hatalmas hegy, amelyik betölti az egész földet, Isten örökkivaló országa. Most annyit még megemlíthetnénk, hogy egyesek próbálták értelmezni a kőnek a becsapódását az Úr Jézus első eljövetelével magyarázni, viszont az által felolvasott ígerész azt bizonyítja, hogy egy későbbi időben történik mindez. Azt mondja, azoknak a királyoknak az idejében, tehát ez ami a cserép agya keveredése, vas keveredése, ami már nem egyezik, aminek a korában élünk most is, csak ekkor történik mindez. Hogyha az első eljövetel lenne a kőnek a becsapódása, az még a Római Birodalomnak az idejében volt. Nem ennek az utolsó résznek az idejében.
3: Az agyagis cserépnek
2: az idejében.
3: És egy másik érv, amellett, hogy nem az első, hanem a második eljövetelről van szó, az maga Jézus Krisztus szavaiban is megtaláljuk. Például megkérdezték tőle a tanítványok Máté 24 elején, hogy mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének, és egy körülbelül egy viszonylag rövid időre rá, egy hétre, néhány hétre rá, feltámadás után megint előjön a kérdés, hogy ebben az időben állított helyre az országot Izraelnek? Tehát sem Jézus, sem a tanítványok felfogásában az az örök ország még nem jött el, hanem aztán Jézus abban a kérdésre adott válaszban utal arra, hogy hogyan és mikor fog ez az ország eljönni. Tehát ez egyértelműen rámutat arra, hogy az Úr Jézus idejében ez az ország még nem jött el, annak az eljövetele egy későbbi korszakra tehető, arra a korszakra, amelyikben elmondhatjuk talán túlzás nélkül, hogy mi is élünk. Igen. Na viszont a kérdés az, és a proféciákkal kapcsolatban az egyik kérdés, amit a leggyakrabban elhanyagolunk, de talán a proféciáknak ez volna a fő célja, felkészíteni a jövőre. Hogyan készülhetünk Jézus visszajövetelére?
2: Az egyik fontos dolog szerintem, amit megtehetünk, és meg kell tennünk, az az, hogy ezt a bizonyságtételt, ami fennmaradt számunkra a Szentírásban, ezt olvassuk és tanulmányozzuk. Ahogy már említettük, Dánielnek bizonyíték volt az, hogy egyrészt a birodalomnak a korában élt, amelynek a leírását megkapta. A másik bizonyíték az volt, hogy látott egy váltást, egy birodalmi váltást abból a proféciából, amit ő megtudott és megmagyarázott. És számára az elég volt. Na most, ami számunkra fontos, hogy mi is tanulmányozzuk tovább a Szentírást, mert Isten nekünk is ad bizonyítékokat. És amit már említettük, a személyes életünkben a személyes változások, amelyeket látunk, ezek mind bizonyítékok. Engedjük meg, hogy Isten adjon nekünk tapasztalatokat, bátorításokat, hogy meglássuk a saját életünkben, hogy amit a Szentírás mond, az igaz. És abban a pillanatban, ahogy Isten megerősíti

0: mi ne tanulmányozzuk se Dániel könyvét, se Selemás könyvet a Szentírásból. Tehát az első dolog, amit meg kell tennünk, hogy értsük meg, hogy nekünk erre szükségünk van. És ez a hozzáállás kérdése. Amint én rájöttem, hogy ez fontos, akkor tudatosan ránevelem magam, hogy ezzel foglalkozzak. Szentírásnak a tanítása, vigyázzatok és imádkozzatok. Hogyha nem élnénk nehéz időket, akkor a Szentírás nem mondta volna azt, hogy vigyázzunk. Hogyha nem lenne valaki, aki küzd az ellen, hogy mi imádkozzunk Istenhez, akkor nem fogalmazta volna meg ennyire határozottan, hogy nektek ezzel oda kell figyelni. Egy másik dolog, amit tehetünk, hogy próbáljuk a világ eseményeit, amennyiben lehet, de nem csak a világ eseményeit, hanem a saját életünk helyzetét is a Szentírás fényében figyelni. Itt nem azt akarok mondani, hogy amit látunk magunk körül politikai élet eseményeit, nem kell feltétlenül mindennek megtalálni egy magyarázatát a Szentírásban, mert lehet, hogy nem minden részletre terjed ki a Szentírás, hanem itt igazából egy vonalat ad. Viszont ad nekünk egy értelmezési keretet. Nagyon sokszor meglátjuk azt, hogy mélyen gondolkodó emberek észrevesznek érdekességeket ebben a világban. És nem tudom, lehet másoknak is volt ilyen érzésük. Figyeled őket, hallgatod őket, de amint behelyezed a Szentírásnak az értelmezési keretébe, akkor még mélyebb értelmet nyer. Mert a Szentírás ad egy olyan perspektívát, ami túlhaladja az emberi bölcsességet. Na ezt kell nekünk mindig figyelmünkben tartani, hogy erre a látásmódra nekünk szükségünk van. És egy harmadik mód, amit meg kell tennünk, hogy ne menjen két külön vágányon a mindennapi életünk, és a hitünk, vagy az információnk, amit esetleg a Szentírásból gyűjtünk, hanem a kettőnek kéz a kézben kell mennie. Hadd engedjük meg Istennek, hogy segítsen nekünk, hogy éljük meg a mindennapokban azt, amit a Szentírásból tanulunk.
1: Köszönjük szépen! Most szeretnénk az eddig elmondottakat egy teljesen más oldalról megvilágítani. Ugye az elmúlt adásban és a mai adás első részében felvezettük azt a gondolatot, bibliai proféciák és azoknak a történelmi beteljesedése alapján, hogy abban az időben élünk, amelyik megelőzi az Úr Jézus Krisztus visszajövetelét. Vagy, ahogy mondjuk, talán egyesek fülében negatív kicsengésű lehet, a vég idejét éljük, de hát itt ne a mostani jónak képzelt létünk végére gondoljunk, hanem annak a sok rossznak a végére, ami helyett majd jön a sok jó, és így akkor a végidő is teljesen más megvilágításba kerül. Nézzük meg, hogy milyen úgymond jelek mutatják azt, hogy ezt az időt éljük, vagy ahogy ezt ezután használni fogjuk, melyek azok a bizonyos időnek, a végidőnek a jelei. Ahhoz, hogy ezekbe belemenjünk, sokkal több idő kellene, éppen ezért csoportosítjuk őket bizonyos kritériumok szerint, de csupa olyan dologról van szó, amit a Biblia maga tulajdonít a végidők jeleinek, amik azt mutatják, hogy a történelem vége fele haladunk. Nézzük meg például, és kezdjük mindjárt, talán nem is azzal, amivel sokszor kezdeni szokták az ilyesmi természeti katasztrófákkal, háborúkkal, hanem azért, hogy a megfelelő megvilágításba kerülnek a dolgok, kezdjük a lelki természetű dolgokkal, és nézzük meg, hogy mi jellemzi a mai vallási világot az Úr Jézus Krisztus eljövetelét megelőző társadalmat. Milyen jelek tapasztalhatók az emberek hozzáállásában, például a vallási kérdésekhez, és mire utal Jézus? Hogyan figyelhetjük meg ezeknek a beteljesedését a múltban és a jelenben?
0: Vallásnak a kérdése, vallásosságnak vagy lelkiségnek a kérdése az mindig egy különleges kérdés. Na most nekünk azt kell tudnunk, és a Szentírásból rájövő,

0: arra, hogy Istennek van egy vágya, hogy hogyan vezesse az ő népét. Most Máté 20, evangélium 21. fejezete bevezet egy olyan részt, és a Szentírás többi része is megerősíti, hogy valakinek az az érdeke, hogy az embereket megtévessze. És hogyha a Szentírást kézbe vesszük, hogyha a világ történelmet szemléljük, akkor rájövünk arra, hogy mindig is volt olyan, hogy ez igaz istentiszteleti rendszerről valaki szerette volna a figyelmet átirányítani egy hamisítványra. Na most a Szentírás első lapjaitól kezdődően Sátán próbált egy hamis képet lefesteni Istenről, és próbálta ezáltal az embereket eltéríteni Istennek a követésétől. Hogyha megnézzük Izraelnek a történelmét, a nagy harc miben nyilvánult meg? Hogy megmaradjanak Isten mellett, és a bálványimádásból kimaradjanak. Csak annyi fajta hamis verzió létezett, hogy lassan az ember kezdte az eredetit szem elől tekinteni. Na most a megtévesztés az akkor működik, hogyha sikerül nagyon hasonlót készíteni ugye az eredetihez. És a történelem folyamán nagyon sokszor sikerült ez Sátánnak, hogy csak egy nagyon kicsi hazugságot keverjen bele az igazságba. Tehát az egyik első dolog, amiről beszélhetünk, az a megtévesztés. Na most hamis ébredések, hamis Krisztusok, amelyeket az idő bebizonyította, hogy nem Istentől származóak voltak. Meg tudnánk említeni, hogy ha szükség lenne esetleg egy pár nevet is, ilyen hamis Krisztusoktól, a nem is olyan távoli múltból. Ugye Jim Jones, David Koresh, akik szinte nem is csak profétáknak, hanem néha már istenként helyezték magukat az emberek elé.
1: Hát megváltóknak.
0: Megváltóknak mindenképp. Akik azt mondták, hogy az vagyok nektek, amire szükségetek van. Persze ezek a példák rávilágítottak arra, hogy...
1: És hadd annyit említsünk meg csak röviden, hogy az ő munkájuknak nem csupán keserű lelki csalódás volt a nyomában, hanem emberi áldozatok.
0: Igen. Pontosan, tehát Jim Jonesnak az esetében majdnem 1000 ember, több mint 900 ember vesztette életét. David Koresh, ugye ő is maga mellé vont egy pár hívő embert.
1: Pontos szám,
0: több mint 70.
1: Igen. Azoknak nagy része meg is halt, amikor aztán lecsaptak rájuk a hatóságok. És ez csak két eset, az igazság az, hogy erről külön könyveket lehet írni, mert sok van, és az idő még eltart, még lesznek.
0: És sokszor úgy vagyunk vele, hogy hát régi történetek, vagy hamis Krisztusok, hát ki foglalkozik már azzal, hogy hamis Krisztusokat kövessen. De ezek a példák nem is olyan rég történtek. És látjuk azt, hogy olyan világot élünk, hogy a bizonytalanság olyan nagy, hogy az ember keres magának egy megváltó figurát. Nem tudom, hogyha észrevettük-e, de a filmiparban is kezd visszajönni egy olyan irányvonal, amelyben szuperhősök jelennek meg. Az embernek ez a szinte tudattalan vágya, hogy szüksége van egy hősre, aki belép és megoldja dolgokat.
1: Hát és azért szuperhős, mert tulajdonképpen ebben testesül meg az embereknek az a vágya, hogy kilépjenek a korlátaik, a lehetőségeiknek a szorításából, és valami azt túllépő erő vagy képesség segítségével oldják meg a megoldhatatlan problémákat.
0: Pontosan. Tehát az egyik, amiről beszéltünk, ugye hamis Krisztusok, de a Biblia beszél hamis ébredésekről is. Ez általában erős érzelmekre, nagyon látványos vallásosságra alapul, amely az elején megfogó, de az ember rájön arra, hogy azt a az űrt, amely ott a szívében, lelkében van, azt ezek nem tudják betölteni. Majd pedig beszél az okkultizmusról és a spiritizmusról is. Sajnos erre is hajlamosak vagyunk úgy tekinteni, hogy ismét egy olyan dolog, ami a múltban volt. Viszont azt kell meglátnunk, hogy a mai világban aktuális formákat ölt, és ma is próbál bennünket sátán ezekkel is becsapni. Ugye beszéltünk arról, hogy a mai modern ember nem tud szembe menni azzal, amit a Szentírás mond róla. Mi lelki emberek vagyunk, szükségünk van az Istennel való kapcsolatban. Sátán ezt nem tudja megváltoztatni. Hogyha nem tudja megváltoztatni, nem tudja kiölni belőlünk ezt a vágyat Isten iránt, akkor próbálja helyettesíteni, hogy olyan dolgot ajánljon fel nekünk, ami látszólag ezt a vágyat ki tudja elégíteni. Na most ezért fordul a mai modern ember is olyan dolgok fele, amelyeket ő nem ért, de úgy gondolja, hogy ezt a spiritualitás utáni vágyat kielégítik benne. Okkultizmus fele, keleti vallások fele, olyan meditációs gyakorlatok fele, amelyeket keleti vallásokból vettünk át. Sokszor azt mondjuk, hogy hát kivettük belőle a vallásos töltetet, de onnan vettük át, mert az ember érzi azt, hogy szükség van valami többre, mint amit itt megfoghatunk magunk körül.
1: Igen, tehát röviden összevetve a vallási világban mutatkozó jelek, ezek a téveigés általában vagy a hamis Krisztusok, vagy a hamis ébredések, vagy az okkultizmus és a spiritizmus különböző formái, ezeknek keveréke.
0: Vagy emellett ennek az ellentéte.
1: Igen, a közöny. Ugye ez érdekes világot élünk, amikor a vallási világ egyik része túltengést keresi, ahogy mondtuk az előbb, másik része pedig közönybe süllyed, és erre még rátevődik az, hogy közben elhiszik azt, hogy rendben vannak, és minden maga helyén van. Nagyon kevés időnk maradt már. Egy-egy percben térjünk rá még néhány másik jelre is. Például nagyon jól jellemzi a mai kornak a világpolitikai, katonai, stb. Vetületben egy magyar mondás az állapotát, hogy olyan világban élünk, amelyikben kitört a béke. Tehát az ember a békét keresi, a békét próbálja fenntartani, és minél inkább igyekszik, annál több az összetűzés. Ugye azt hittük, hogy 1945. május 9-e után, amután a II. Világháború hivatalosan véget ért, hogy ezzel beköszönt a történelem békekorszaka Európában, sőt, a japán történész Fukuyama azt mondja, hogy mikor beköszönt a békekorszak, az a történelemnek a végét hozza el, mert nem lesznek nagy változások, mindenki megtalálja maga számítását, a maga helyét, éljük az életünket, és fejlesztjük a világot, a társadalmat. Hát úgy tűnik, hogy az a korszak, amit leáldozottnak hittünk, a háborúk és a nagy változások korszaka, igen, csak visszatérőben van.
0: Így van. Érdekes, amit mondtál, ez a kifejezés, hogy kitört a béke, mert békére vágyunk, de azt látjuk, hogy az ember háborúra készül. Tehát egyre nagyobb a felhívás legalábbis a NATO tagok számára, igen, hogy nagyobb részt fektessenek be az ország költségvetésének a felfegyverkezésébe. Tehát ez egy elég abszurd dolog, hogy úgy készülünk, úgy várunk békét, hogy háborúra készülünk. És a másik dolog, amit már említettél, hogy mi úgy gondoltuk, hogy a civilizáció megmentett bennünket. Eljutottunk a fejlődésnek egy olyan fokára, hogy lehagytuk ezeket a dolgokat, de
1: úgy tűnik, hogy mégsem.
0: Meglepődött az európai ember, legalábbis itt a mi térségünkben, amikor a szomszédban kitört a háború. Erre nem gondoltunk volna, azt még úgy elfogadtuk, hogy a világ harmadik világ országaiban háborúkról hallunk. De amikor itt melletted kitör, amikor rájön az ember arra, hogy a civilizáció az nem oldja meg a kérdést, csak oda visszajutunk, hogy az isteni megoldásra van szükségünk, akkor az ember rájön, hogy igen, itt most már nem egy-egy elszigetelt kis összetűzésről van szó, hanem egyáltalán nincs kizárva, és egyes politológusok nem zárják ki annak a lehetőségét, hogy ha nem is világháború, de nagyobb kiterjedésű összetűzés esetleg létrejöhessen.
1: Igen, erről röviden annyit, hogy általában a háborúk azok sosem maguktól robbannak ki, hanem általában egy kontextus kialakul, egy háború kirobbanásának kedvező kontextus. Ez a kontextus általában valamilyen krízis helyzethez kötődik, vagy anyagi gazdasági válság, vagy területi válság, vagy az erőforrások megapadása. És ahogy történni szokott a gyerekek között az óvodában, úgy történik a világpolitikában is, amikor az ember valamit nem tud elosztani, akkor erőszakhoz folyamodik. Az óvodás gyerekek egymás haját cibálják, az országok pedig rakétákat lövöldöznek. Az alap oka, a kiváltó oka ugyanaz. Tehát azt mondja a Szentírás, hogy ahogy közeledik az idő vége, az Úr Jézus két kifejezést használ. Lesznek háborúk, ezek tényszerű események, és háborúk hírei, tehát fenyegetések, tervek, szándékok, ahogy mondják, kardcsörtetés, és ez már sokszor önmagában is egy ilyen fenyegetőzés elég, hogy az embereket rémületbe ejtse.
0: Vagy álhírek.
1: Igen, vagy álhírek is. Háborúknak az álhírei, vagy álháborúknak a hírei.
0: Nagyon sokszor kiderül, ha beszélsz valakivel, aki ott él, hogy más, mint amit a média bemutat. Ez is egy jele mindannak. És ezt itt látjuk, a háborúk voltak eddig is, de a háborúk hírei, ez a fajta információs tumultus, ami így ránk özönlik, ez mindenképp ennek a modernebb kornak az egyik jele.
1: Igen, hát itt el lehetne ebben nagyon mélyen merülni, de itt még egy apró utalásképpen, anélkül, hogy belebonyolódnánk, most megemlíteném, hogy azért a világpolitikában egy magas szintű átrendeződés figyelhető meg, és amikor már a nagyhatalmak között történik ez az átrendeződés, az azt mutatja, hogy a világ egy nagyon nagy változásoknak a küszöbén áll, de erre utalnak például az úgynevezett természeti jelek is. Mit mond a Biblia, mit figyelhető meg a természet, és mi az, ami a leginkább időszerű most?
0: Tehát amiről a legtöbbet beszélnek az emberek, a Földnek a pusztítása, és megpróbálni visszafordítani ezt a folyamatot. Utóbbi éveknek, évtizedeknek az egyik törekvése az, hogy felhívják az emberek figyelmét arra, hogy tönkretesszük a Földet, és valamilyen módon megfordítsuk ezt a folyamatot. Csak azt látjuk, hogy és kezdik tudósok is azt mondani, hogy már lassan az ember erről lekésett. Hogyha megnézzük a természeti katasztrófákat, akkor növekvő tendenciákat mutatnak. Szélsőséges
1: sűrűbbek,
0: időjárás.
1: Intenzívebbek.
0: Igen. A szélsőséges időjárás kezd egyre több helyen megnyilvánulni, ahol addig inkább csak mérsékelt volt, vagy nagyon ritkák voltak ezek a szélsőséges meteorológiai jelenségek esetleg. Árvizek, viharok.
1: Itt minden összefolyik egy helyre végül. Mert ugye az időjárás például megváltozása az nem csupán annyit jelent, hogy kevesebbet mehetünk kirándulni, mert rosszabb lesz az idő, hanem ottól elromlik a klíma, elromlik a mezőgazdaság, romlanak a megélhetési körülmények, romlik a gazdasági helyzete, akkor a romló gazdasági helyzet újabb háborúknak a megjelenéséhez vezethet hozzá. Tehát ezek nem egymástól elfüggetlen dolgok, hogy itt is, ott is megjelenik valami, ezek a jelek is egymással kölcsönhatásban vannak.
0: Pontosan.
1: És nézzük meg, akkor már beszéltünk gazdasági válságról. Milyen, mit vetít előre a Biblia az utolsó időknek a gazdasági helyzetéről?
0: Érdekes megfigyelni azt, hogy szorosan összekapcsolódnak ezek a jelek most. Például gazdasági jelek és a háborúknak a helyzete, hogy mennyire összekapcsolódik. Egy-egy fenyegetés, vagy egy-egy katonai akció, és a világnak a gazdaságát a feje tetejére tudja állítani. Na most a Szentírás is beszél arról, hogy ugye az éhségeket, a dökhalak, földindulások mellé helyezi, de sokszor a politikai beavatkozás miatt is, ha nem is éhségek, de gazdasági nehézségek felléphetnek. Látjuk csak azt, hogy csak az üzemanyag ellátás milyen mértékben fejtetejre állíthat mindent. Nem csak az üzemanyag árai nőnek, azzal együtt nőnek az élelmiszerek árai.
1: Ez mindent húz maga után.
0: Igen. Ahol addig is nehéz volt, ott még nehezebb lesz. Ahol valahol éhség volt, addig egy ilyen gazdasági válság még inkább rontani tudja a helyzetet, és egy ilyen körforgásba kerül az ember, ahol azt látja, hogy itt már nem csak egyes jelekről beszélünk, hanem hogy a Szentírás felsorolja, most olyan világban élünk, ahogy egyik dolog húzza másik után a többit.
1: Igen,
0: is.
1: És egy apró például a tengerszorosok problémája.
0: Igen.
1: Világon van vagy 18-20 tengerszoros, ami ennél sokkal több van földrajzban, de ezek közül van vagy 18-20, ami a világgazdaság szempontjából kritikus. Tehát ott, ha megy, akkor megy, ha nem megy, akkor nem megy. És egy egyszerű példa, ezelőtt 5 évvel, március 23-án keresztbe fordult a Szózi csatornában egy hajó.
0: Igen,
1: egy navigációs hiba volt. Rossz időjárás, több kedvezőtlen körülmény, és ez több százmillió dolláros jövedelemkiesés, mentési munkálatok óriási költsége, 369 teherhajó akadt el, világszéles konténerhiány, szállítási idők hihetetlen hosszúságúra nyúltak, különböző termékekből, amik ott elakadtak a szorosban, piacon hiány alakult ki, árak szöktek a magasba, azért, mert egy hajó valamit benézett és partra futott ott, ahol nem kellett volna. Úgy
0: most
1: látszik, hogy ebből nem sokat
0: van.
1: Tanultunk, mert
0: igen.
1: A Hormuzi szorosban egy hasonló helyzet történik, csak hatványozottan, mert itten nem egy néhány hetes elakadásról van, hanem egy olyan háborúról, ami a kereskedelmi forgalmat nagy mértékben elakasztja. És ez nem csak kereskedelemről van szó, hanem energiaválságot is előidézett, mert az energiahordozók, a világon elfogyasztott energiahordozók, ugye kőolaj, földgáz, stb., 15-20%-a itt halad át, és most ez hiányzik a piacról.
0: Most ennek a következménye
1: pedig még nagyobb politikai. Ezt látjuk a sarki benzinkúton a következményét.
0: Igen. És ennek a következménye még nagyobb politikai feszültség, és ha még nagyobb a politikai feszültség, akkor még bonyolultabb megoldani ezeket a gyakorlati problémákat.
1: Tehát, hogy mondtuk az előbb, ezek a jelek, ezek nagyon szoros kölcsönhatásban vannak, de például mehetünk tovább a társadalom állapotáról, mit mond a Biblia?
0: Igen, azt mondja a Szentírás, hogy a gonoszság elhatalmasodik. És itt csak ha visszatom csak egy picit arra, amiről az előbb beszéltünk, sokszor itt is emiatt nem lehet megoldani gazdasági kérdéseket, mert az önzőség, a pénzsovárgás annyira elhatalmasodik az emberben, hogy nem képes egy kicsit a sajátjából lemondani, hogy esetleg a világgazdaságnak jobb legyen, hanem mindenki csak a saját érdekét nézi. Na most azt mondja a Szentírás, ugye Pál apostol Timoteusodit második levélben mondja, hogy az emberek önzők lesznek, pénzsovárgok, kérkedők, engedetlenek, szeretet nélkül valók, kegyetlenek. És sajnos azt látjuk, hogy azt hittük, hogy a civilizáció az embert is megjobbítja. De azt látjuk, hogy előhozza az emberből sokszor a legrosszabbat. Csak egy egyszerű kis példát hadd mondjunk. Ismerőseink mesélték, akik Ukrajnában éltek, hogy a gyermekeknek a kis ártatlan lelkét is mennyire tönkreteszi a háború. Kezdenek egymással rosszak lenni a gyermekek, az a feszültség, amiben élnek, az rájuk is hatással van. Ha valakinek elviszik az édesapját a frontra, a másiknak pedig nem viszik el, akkor nem tudatosan, de az irigység fellép, és megpróbál bosszút állni rajta. Na most így törsz meg háborúk által egy generációt már gyermekkorban. Így felnőve nem csoda, hogyha az ember csak magára gondol, mert a háborúban sokszor a legnagyobb kihívás az, hogy valami magadat megvéd. És az ember magára figyel, elfelejt másokra gondolni, a létfenntartó, igen. Na most azt látjuk, hogy amikor az emberek jóságot látnak a világban, sokszor nagyon csodálkoznak. Mert itt is látjuk, hogy a Szentírásnak igaza van, amikor valami kilép ebből a képből, amit itt felsorolt Pál apostol, az már furának tűnik. Ha valami jó, ha valami önzetlen, ha valami szerető, azt az emberek már egyszerűen nem tudják, hogy hova tegyék, és kétkedve fogadják, hogy nehogy sokszor esetleg a háttérben legyen valami hátsó szándék. Na most az online világ is tönkreteszi még azt a kis támpontokat is, amelyeket még az erkölcse vonatkozóan még eddig birtokoltunk. Tito Maiorescuhoz kapcsolódik ugye ez a, és az hozzá tartozó Zsunimia Irodalmi Társaság, ez a tartalom nélküli forma. Na most csak egy érdekesség, manapság szinte mindenki tartalomkészítő. Na most, hogy ne kelljen megszűrni, hogy miféle tartalmat készítünk, és hogy ne kelljen esetleg egy erkölcsi mércével mérni azt, amit az embernek adsz, akkor elnevezel minden tartalomnak. Tehát már nem kell arra törekedni, hogy megtöltsél valamit tartalommal, hanem ha te elnevezed tartalomnak, akkor az axiomatikus módon az tartalom. Ezért mondjuk, bármit lehet. Mondjuk, hogy az. És akkor bármit lehet készíteni, és egy erkölcsi iránytű már nincs, ami esetleg megszűrje, hogy mi az, amit a gyermekeknek adunk, a fiataloknak adunk, amivel esetleg majd ők táplálkozzanak.
1: Hát egyetlen egy percünk van még, amiben egy nagyon fontos dolgot viszont el kell mondanunk. Károli Gáspár, a magyar bibliafordító 1536-ban kiadott egy írást, amelyikben a végidő 9 jelét sorolja fel az ő korában megfigyelt, beteljesedett jeleket, és ezek közül az egyik, Dániel 12:4-re utal, azt mondja, hogy soha nem volt a Bibliának akkora ismerete, ugye archeológia, ókori nyelvek, stb., mint az ő korában. Szegény nem tudta, hogy a következő 400-500 év mit hoz magával, azóta még jobban ismerjük a Szentírást. Mit hoz ez magával, milyen lehetőséget és milyen felelősséget jelent, és ez legyen akkor a zárószó is.
0: Igen, nagyon jó, hogy ezt így bevezetted, mert mi nagyon sokszor, amikor növekvő tudásról beszélünk, ugye ez egyik jele, sokszor csak a technikai tudás, tudományos fejlődésre gondolunk, viszont nekünk nem kell elfelejteni azt, hogy amikor a Szentírás erről beszél, akkor a Szentírásból megérthető tudásra is utal. Na most, erről sokat lehetne beszélni, de hogy levonjunk egy következtetést saját magunk számára. Ne elégedjünk meg azzal, hogy nagy a tudás, ami a Szentírást illeti. Mert engem az nem segít, hogyha mellettem levő nagyon jól ismeri a Szentírást. Mivel ez egy profécia, hogy a tudás növekszik, és megismerhetjük a proféciákat, megismerhetjük a Szentírást, próbáljuk meg ezt vonatkoztatni a saját életünkre. Próbáljunk meg törekedni arra, hogy ez a profécia valósággá váljék a személyes életünkben. Ne csak a gyülekezetünk más tagjai, ne csak a lelkészeink, a presbitereink ismerik a Szentírást, és mi nyugodjunk meg, hogy hát társadalomként nagy a tudás, hanem próbáljuk személyes szintre hozni, és mi magunk tanulmányozni, készülni, olvasni, bátorságot nyerni a Szentírásból, mert rájöttünk arra, hogy Istent nem csak az érdekli, hogy végül a történelmet elvezesse úgy, ahogy ő akarja, hanem közben mindannyiunkra külön odafigyel, hogy nekünk is meglegyen a helyünk, és amennyiben lehet, amennyiben én úgy döntök, akkor fogadjam el azt a lehetőséget, hogy ott legyek az ő országában is. Tehát mindenkit arra bátorítunk, hogy tanulmányozzunk, olvassunk, hogy ez a tudás ne csak általánosságban legyen érvényes a társadalmunkra, hanem a személyes életünkben a Szentírást egyre inkább ismerjük, és Isten ismerete egyre inkább nagyobb legyen a mi életünkben.
1: Köszönjük szépen, nagyon értékes, nagyon reménykeltő gondolatokat osztottál meg velünk. Jó Isten, áldjon meg téged az áldozatért, a munkáért, amit belefektettél a felkészülésbe. Köszönöm, és segítsen felkészülni, felkészíteni családodat, és mindazokat, akikkel kapcsolatba kerülsz. Köszönjük szépen!
0: Köszönöm szépen én is a felkérést, a meghívást. Tegyen bennünket, Isten mindannyiunkat, készé arra a pillanatra, amikor találkozunk vele.
1: Kedves nézőink, az idők jeleiről beszéltünk röviden, de beszélgetés sorozatunkban, amelynek még most az elején vagyunk, még legalább 15, talán még 20 epizód is következik. Konkrétan még visszatérünk sok mindenre, amiről most így bevezető jelleggel szó volt. Addig is tanácsolom, hogy kutassuk a Bibliát, figyeljük az eseményeket, és tegyük meg a megfelelő lépéseket. Sorsdöntő ezeket a lépéseket ismerni, amelyeket meg kell tennünk, éppen ezért a Bibliából nem csak az idők jeleit kell kutatni, hanem azt is, hogy mit tanácsol a Biblia ezekre az időkre nézve. Nem utolsó sorban pedig engedjünk el mindent, ami a földhöz köt, és kapaszkodjunk Jézusba, az engedelmesség a vele fenntartott kapcsolat révén. Ne feledjék el, hogy az adásunkhoz mellékletként megrendelhetik a Végidők titkai című könyvet, magyarul, románul egy hasonló tartalmú könyvet ajánlunk fel, ugyanakkor kérhetnek egy Bibliát is tanulmányozás véget, mindezt a kapcsolat@speranzatv.ro e-mail címen. Jövő héten is jelentkezünk, folytatjuk az elkezdett beszélgetés sorozatot érdekesebbnél érdekesebb témákkal. Addig is ne feledjék, hogy az ige mutatja az utat, Isten adja az erőt, a döntés viszont az önöké. A mához egy hétig viszontlátásra!

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri azt többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én lelkem.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám, és...

0: Mi az igazság?
1: Válaszol Hangyás László.
2: Az utóbbi időben azt foglalkoztatott engem, hogy mi az az üzenet, amit Isten igazán mondani akar egy olyan változó világban, mint amelyben mi is élünk. Amikor tényleg egyik pillanatról a másikra nem tudjuk, hogy mit hoz a következő óra, vagy a következő nap, akár a gazdaságban, a politikában, a vallási életben, vagy talán, ha személyes életünkre nézünk, itt is néha-néha nem tudjuk talán egész biztosan, hogy mit hoz a következő óra. Arra gondoltam, ahogy tanulmányoztam az Ószövetség egyik érdekes könyvét, Malakiás proféta könyvét, hogyha a könyvet úgy röviden végigolvasnánk, arra nincs sajnos mód, hogy ezt megtegyük ma, csak egy néhány részletet szeretnék olvasni. De nagyon érdekes, én így fogalmaztam, vita helyzeteket találunk ebben a könyvben, egész pontosan 7-et, amelyekből le lehet vonni olyan tanulságokat, amelyek meggyőződésem szerint örök érvényűek. Közelmúltban többször prédikáltam Malakiás könyve alapján, de elsősorban a 3. és 4. fejezetet olvastam akkor, amelyben Illésről van szó, illetve az Úr küldöttéről, amely önmagában is egy nagyon érdekes tanulmány lehet. De arra gondoltam, hogy a könyvet egy más szempontból tanulmányoznánk, mégpedig a vita helyzetek szempontjából. Tudodik, ebben a könyvben egymás követi a vita. Nem tudom, fölfigyeltetek-e erre? Ez rendszerint a következő formában jelenik meg. Példaként olvassuk el Malakiás könyvéből az első fejezet első 5 versét. Nagyon érdekes ez a vita helyzet, amelyet az író leír Malakiás könyvében, tehát az Ószövetség utolsó könyvénél vagyunk, egy kis rövid profétai könyv. Az első fejezetből olvasom az első 5 verset. Az Úr igéjének terhe Izrael ellen Malakiás által. Szerettelek titeket, azt mondja az Úr, és azt mondjátok, miben szerettél minket? Na itt álljunk meg egy pillanatra. Én ebben a formulában, vagy formában érzem a vita helyzetet, hogy amikor valaki valamit mond nekünk, és mi úgymond visszakérdezünk. Tehát az illető azt mondja, hogy na ez a dolog így van, és akkor rögtön azt kérdezzük, hogy na de hogy is van ez? Na de miben van ez így? És úgy tűnik nekem, hogy Malakiás egy ilyen vita sort ír le a könyvében, ahogy megszámoltam, összesen 7-et. Na ez a 7 között az első, de talán a legfontosabb. Tudnék, a legfontosabb dologról szól, a szeretetről. Az Úr azt mondja, hogy szerettelek titeket. És a válasz az, hogy miben szerettél? Hogyan szeret minket az Isten? Nem mindig vesszük észre. Tudnélik, ha egy ilyen kérdést felteszünk, hogy miben szerettél, akkor ezzel már elárultuk azt, hogy nem vettük észre, hogy az Isten szeretett. De ami egész keresztény életünk végső fokon erre épül. Akár hiszitek, akár nem, ez így van. Ha nem tudjuk, azaz nem abban a tudatban élünk, hogy szeretettek vagyunk, akkor nem vagyunk semmik, akkor nem értjük, hogy miért vagyunk itt. De a Biblia arra tanít bennünket, hogy mi szeretett gyermekek vagyunk. Olvassátok János apostol első levelét, a 3. fejezetet. Azt mondja, hogy szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk. Pál apostol arról ír, hogy mint szeretettek, szánjuk oda magunkat. Tehát több helyen az Újszövetségben ez a gondolat megerősödik, hogy az Isten szeret bennünket, és mi szeretettek vagyunk. Bármit teszünk, abból fakad, hogy érezzük azt, hogy az Isten szeret. De mi van akkor, ha nem érezzük? Mi van akkor? Ha nem érezzük, hogy az Isten szeret minket, hogy tudunk mi szeretni? Nem tudunk szeretni. De az Isten nem úgy szeret, ahogy mi szeretnénk, hogy szeressen. Tudnék itt a következő verseket, ezt nem olvasom el az időnk rövidsége miatt, de ha Malakiás első fejezet, első 5 versét végigolvasnánk, akkor az Úr egy példával próbálja megvilágítani ezt a dolgot. És azt mondja, hogy Jákobot szerettem, a 2. szerint, 3. vers szerint Ézsaut ellenben gyűlöltem. Hát ezt a történetet jól ismeritek, hogy is volt ez, ki szerette Ézsaut és ki szerette Jákobot. Ha szülőkre gondolunk. Ugye az apa, Izsák, szerette, kit? Szerette Ézsaut, azt mondja a Biblia, azért, mert szerette a vadat. Tudnék, a vad húst. És mivel Ézsau vadász volt, és el tudta készíteni azt, amit lelőtt, vagy amit megfogott, és ugye Izsák szerette ezt a fajta húst, szerette a fiát. De Rebeka, az asszony, az édesanyja pedig szerette Jákobot, mert ő egy csendes, szelíd ember volt a juhok mellett, élte le az életét. Ő nem volt egy vad, szilaj, vadász ember. Az Isten viszont éppen fordítva, mint ahogy a szülők, úgy mondja, hogy Jákobot szerettem, és Ézsaut ellenben gyűlöltem. Na most igen, ennek a két férfinek vagy fiúnak az élete elég furcsán alakult, nem? Mert másképpen szerették a szülők őket, mint ahogy az Isten szerette a fiúkat. Talán sokakban ott a kérdés, hogy miért van ez a Bibliában, hogy Ézsaut gyűlöltem. Hát erről a néhány versről lehetne külön prédikálni, ez az igazság. De egy újszövetségi levélre gondoltok, a zsidókhoz írt levél 12. fejezetére, a 16.-17. versekre, akkor ott az apostol azt mondja, hogy Ézsaunál az volt a baj, hogy megvetett valamit, amit az Isten adni akart neki, és amikor kereste a megbánás helyét, nem találta meg, és ezért vetette meg őt az Isten. Még az első szülöttségi jogot eladta, nem? És utána könyvhullatással kereste az áldást, mondja itt a zsidókhoz itt levél, de nem találta már meg. Tehát ez az ember nem értette meg, hogy az Isten őt is szeretni akarja, és eljátszotta ezt a szeretetet. Na nekünk nagyon vigyáznunk kell, amikor az Isten azt mondja, hogy szerettelek titeket, vagy szerettelek téged, akkor nem mondjuk soha, hogy Uram, miben szerettél engem? Mert ez a kételkedés jele. Ézsau megkapta az első szülöttségi jogot, de azt mondta, hogy mire való ez nekem. És elvesztette. Tehát az első és érdekes vita helyzet, hogy az Isten nem mindig úgy szeret minket, ahogy szeretnénk, hogy szeressen. Ha egy picit játszunk a szavakkal. De ez azt jelenti, hogy el kell fogadnom az Isten szeretetét úgy, ahogy van, mert ez a legjobb, amit ő tehet értem. Na a második vita helyzet, az itt van a könyvben az első fejezet 6. versétől a 9. Nagyon érdekes körülmény ez, ahol azt olvassuk, hogy a fiú tiszteli atyát, a szolga is az ő urát, és ha én atya vagyok, hol az én tisztességem? És ha én úr vagyok, hol az én félelmem? Azt mondja a seregeknek, ura néktek, ti papok, akik utáljátok az én nevemet, és ezt mondjátok, mivel utáljuk a te nevedet? Megint egy vita helyzet. Tehát Isten most a papokról beszél, rólam is, ebben a néhány mondatban, de mindannyiunkról, mert valamilyen formában mindannyian papok vagyunk, a Biblia szerint. És itt van Isten vitája, hogy vajon mivel utáljuk meg őt? Utáljátok az én nevemet, mondja az Úr. A vita mivel? És mit mond a következő néhány vers? Hogyha vakot hoztok a 8. vers szerint, áldozatul nem bűné az. Vagy ha sántát hoztok és bénát, nem bűn az. Vidd csak ezt a te fejedelmednek, vajon kedvel fogad-e, avagy rád tekinti, azt mondja a seregeknek, ura. Tehát mi az, amit az Isten elvár tőlem? Ez a második vita helyzet. Ha az első helyzetből eljutok oda, hogy az Isten szeret engem, akkor mit fogok tenni? Akkor viszonozni fogom a lehető legjobban. És Mózes törvénye szerint nem lehetett sántát, bénát, vakot vagy bármi sérült állatot vinni az oltára, mert az az állat hiába volt tiszta önmagában, hogyha sérült volt, azt az Isten már nem fogadta el, mintha tisztátalant vittek volna. Na mire tanít ez bennünket ma? Ma nem kell áldozatokat vinnünk. De mi van akkor, ha nem adjuk meg azt a legjobbat, amit megadhatnánk az Úrnak? A tőlünk telhető legjobbat, és csak sántát adunk neki. Csak valami csonkát, ahelyett, hogy adnánk a teljeset. Önmagunkból, vagy bármiből, amivel rendelkezünk. Azt mondja az Úr, hogy akkor azt nem tudom elfogadni. Így mondja, hogy akkor utálom. Azaz, ti utáltok meg, utáljátok a nevemet. És jön a kérdés, hogy mivel, Uram? Az Úr azt mondja azzal, ha nem adjátok meg a legjobbat, amit megtehettek, vagy megadhattok, ma úgy mondanánk, hogy igényesség. Sokfelé, amerre megfordulok, csodálom azt, hogy milyen igények vagyunk. A mai ember egyre igényesebb lesz. Ha megnézzük az otthonát, ha megnézzük az öltözködését, megnézzük azt, hogy hogyan díszíti a kis otthonát, a körülményét, a dolgait, amelyekkel rendelkezik, a legtöbb ember igyekszik rendben tartani. Állandóan növekszik az igény, hogy mindig jobb legyen, jobb minőség, mindig szebb legyen, tisztább, és így tovább. De kérdés az, hogy vajon a saját lelkem, a saját lelki életem terén is ugyanilyen igényesség van? Vagy megelégszem azzal, hogy csak úgy félszívvel, csak úgy valamit viszek, mert többre nem jut időm, vagy erre. Az Úr azt mondja, hogy nem kell így tennem, mert minden azon múlik, hogy hogyan viszonozom azt a szeretetet, amit tőle kaptam. A legjobban úgy tudom viszonozni, ha a legjobbat adom neki, abból, ami van nekem. De van itt még egy nagyon érdekes helyzet, ebben a néhány versben, hogyha olvassuk a 6. verstől a 9. A 6. vers végén azt olvastuk, hogy utáljátok az én nevemet, és azt mondjátok, mivel utáljuk a nevedet. Utána azt mondja az Úr, hogy megfertésztetett kenyeret hoztok oltáromra, és azt mondjátok, mivel fertésztettünk meg téged. Azzal, amikor azt gondoljátok, hogy az Úrnak asztala megvetni való. Tehát itt egymás után van két vita helyzet. Nagyon furcsa helyzet. Sajnos ez mind a kettő a papokra vonatkozik. Valaki ezt könyvben nem egy kellemes olvasmány, főleg nem a papok számára. Ezért, ha megkérdezitek, hogy hányszor, vagy megkérdezném én tőletek, hányszor hallottatok prédikációt Malakiás könyvéből? Hallottatok valaha prédikációt Malakiás könyvéről? Most halljátok. De vajon hányszor hallottatok az elmúlt 10 évben prédikációt Malakiás könyvéről? Mert a papok nem szeretik. Mert róluk szól. Ez a könyv róluk szól, ez rólam szól. Hogy vajon én mennyire törekszem arra, hogy a lehető legjobbat adjam én, mint pap. Mert az Úr a legjobbat adta nekem. A szeretetével. Én ezt csak viszonozhatom, de nem akárhogy. A lehető legjobbat adjam. Az Úr azt mondja, hogy ne utáljam meg a nevét, illetve ne fertőztessük meg őt, ne gondoljunk arra, hogy bármi jó neki. Tehát ez volt az első 3 dolog, a vita helyzet, de nézzük a következőt, a 4., hogyha a 2. fejezet 10. verséhez lapozunk, itt egy nagyon érdekes új helyzetet találunk, 2. fejezet 10. versében, aztán a 13. versétől tovább. Nem egy atyánk van-e mindnyájunknak? Nem egy Isten teremtetté minket? Miért csalja hát kiki az ő fele barátját, megrontván a mi atyáink szövetségét? Tehát megint felvet Isten egy problémát. Nézzük rá a választ a 13. verstől kezdődően. És ezt cselekszitek, betöltitek az Úrnak oltárát könyhullatással, sírással és kesergéssel, hogy ne tekintsen többé az érted áldozatra, és ne fogadjon el szívességet a ti kezetekből, és azt mondjátok, miért? Ezt én úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy az érzelmek szerepe. Betöltitek, úgy mondja, az Úr oltárát könyvhullatással, sírással és kesergéssel. Előfordult az már valakivel közületek, hogy úgy ment el innen, hogy sírt. Mert valakit okozott valamit, vagy teremtett olyan helyzetet, hogy sírva kellett hazamennie. Vagy megfordíthat, és azt mondom, hogy valaki teremtett otthon olyan helyzetet, hogy a feleség vagy a férj sírva jött ide. Ha én találkoztam mind a két helyzettel, és beszéltem emberekkel, akik ezt panaszolták, hogy őt érte valami itt, és sírva ment el. A másik panaszkodott, hogy otthon a férje, hogy veszekedett vele, utána eljött ide a gyülekezetbe, és leült, mintha minden rendben lenne. Ezek nem mindig látható dolgok, de valóságosak. És ez a néhány vers azt mondja nekünk, hogy nem egy atyánk van én mindnyájunknak, és nem egy Isten teremtetté minket, ha pedig így van, akkor hogy lehet az, hogy szomorúságot okozok a másiknak? És akkor leülök utána imádkozni, vagy fölállok imádkozni. Vagy eljövök és hozom az áldozatomat, és közben otthon megveszekedtünk. Na ez nagyon éles, kemény kérdés, mert ez a családról szól. Következő verseket elolvasnánk, akkor még keményebb lenne 14. verstől, miután ott van a nagy vita, hogy na miért, Uram? Beszél arról, hogy megcsaltad a feleségedet, holott társad volt és szövetséges feleséged, és így tovább. Na nem kell itt arra gondolnunk, hogy valaki megrontja a házasságot, és valaki mással elmegy otthonról. De hogyha valaki megtölti, vagy betölti az Úr oltárát könyhullatással, sírással és kesergéssel, akkor az Úr már azt mondja, hogy valami nincsen rendben. Az már megint egy olyan vita helyzet, amely azt jelzi, hogy valami nincs ott rendben az Isten és ember közti szövetségben. Hányszor okozunk szomorúságot egymásnak? Hányszor tesszük meg azt, hogy keserűséget, sírást vagy könyhullatást okozok azzal, amit teszek, vagy amit mondok. És nem is gondolok arra, hogy a másik szívében milyen keserűség halmozódik fel. Tehát íme itt van az újabb probléma, ez már a negyedik a sorban. Az érzelmek kérdése. Ugyanitt Malakiás könyvében a második fejezet 17. versét olvassuk tovább. Elfárasztottátok az Urat beszédetekkel, és azt mondjátok, mivel fárasztottunk el? Megint egy vita. Isten azt mondja, hogy elfárasztottatok engem. Jön a kérdés. Na de mivel, Uram? Ugyanaz a forma, mint az előbb. Ez már az ötödik, ha jól számoltam, ugye? Mivel fárasztottunk el? És az Úr megmondja, hogy mivel? Mivel fárasztottuk el? Azzal, hogy azt mondtuk, hogy minden gonosztevő jó az Úr szemeiben, és gyönyörködik azokban. Vagy hol van az ítélet Istene? Mint ha azt mondanánk, hogy hol van igazság. Tehát nem mondjuk így, ahogy itt van, de azt mondjuk, hogy hol van igazság. Hiszek-e, vagy hiszünk-e egy igazságos Istenben? Vagy azt mondjuk, hogy nincs igazság a Földön? Talán Isten sem igazságos? Hogy van az igazság érzetünk? Hol van az ítélet, Istenem? Hol van az igazság? Az Úr azt mondja, hogy elfárasztottatok engem, mert azt mondtátok, hogy nincs igazság. Na, a következő néhány vers elmondja, hogy hol az igazság. A tűzben van. Na, a tűz két dolgot tehet velünk. Vagy kiéget, itt van a következő néhány versben, olyan, mint az ötvös tüze. Vagy kiéget, vagy pedig elégett. Erről olvasunk a 4. fejezetben. Hogy íme eljön a nap, lángoló, mint a sütő kemence, és olyanná lesz minden kevés, minden gonosztevő, mint a pozdorja. Amikor gyerek voltam, én is így tettem bizonyságot Istenről. Elmentem egyszer egy nénihez, a szomszéd nénihez, és megkínált engem süteménnyel. És mint adventista szülők gyereke, ugye az volt az első kérdésem, hogy mivel sütötted? Zsírral vagy olajjal? A néni, ugye a néni csokkolta ez a kérdés, és azt mondta, hogy hát fiam, hát egy kis disznó zsírra kentem meg a tepsit, ugye, és akkor sütöttem. De azért gyere, nagyon finom ez a sütemény, gyere, egyél, Lacikám. Hát én, mint öntudatos gyerek, azt mondtam neki, hogy el fogsz égni. Ez volt a prédikációm akkor. Tudom, lehettem vagy 6-8 éves. El fogsz égni. És gondoltam Malakiás könyvére, meg Ézsaiás könyvére, ahol tényleg ott van a tűz. Tűz el fog égetni. De néha nálunk úgy kicsit kibillen az egyensúlyból a képünk, és erről szeretünk jobban beszélni, nem?

Azzal a beszéddel, hogy azt mondjuk, hogy hol van az ítélet, vagy hol van az Isten igazságossága. Az Isten úgy igazságos, hogy nem mindig tűnik annak. De nézzük a következő problémát. Ez már a hatodik. Itt a harmadik fejezet hetedik versétől kezdődően azt olvassuk, hogy atyáitok idejétől fogva eltértetek rendeléseimtől, és nem tartottátok meg azokat. Térjetek hozzám, és én is hozzátok térek, azt mondja a seregeknek ura, de azt mondjátok, miben térjünk meg? Megint egy vita helyzet. Az úr azt mondja, hogy meg kell térni. És a vita az, na de miben, uram? Na itt a következő néhány mondat a pénzről szól. Ha adományt gyűjtünk, sokszor elolvassuk ugye ezeket az ígéket, hogy hozzátok be a tizedet, mind az én tárházamba, és itt tovább. De az úr azt mondja, hogy az ember itt is csalhatja az Istent, és még azt kérdezi a végén, hogy uram, na de miben csaltunk meg? Én úgy tenném fel a kérdést, hogy miben vagyunk hűek, és miben nem. A pénzhez való viszony is egy nagyon érdekes és nehéz, kényes téma. De néha a pénzhez való viszonyunk hangosabb bizonyságtétel, mint a szavunk. Higgyétek el? Ahogy viszonyulunk a pénzhez, akár a sajátunkhoz, akár másokéhoz, hangosabb bizonyságtétel lehet, mint bármi, amit elmondunk azon kívül. És az úr azt mondja, hogy térjünk meg. Ha ezen a téren meg kell térnünk, akkor ebből kell megtérni, nem másból. És nem mondjuk azt, hogy uram, miben térjünk meg. Ő nagyon jól tudja, hogy miből kell megtérni. Azért mondja. Mint ahogy mondja a többit is, hogy szerettelek titeket. Vagy hogy nem egy atya van én mindannyiunknak. És mi mégis próbáljuk csalni az urat. És végül nézzük a hetediket, amely itt van Malakiás könyve a harmadik fejezetében. 13. versről tovább. Keményen szóltatok ellenem, azt mondja az Úr, és azt mondjátok, mit szóltunk ellened? Megint a vita. Az Úr azt mondja, hogy keményen szóltatok ellenem, és visszakérdezünk, nem? Na de uram, miben? Mintha nem hallottuk volna, jó? Sokszor otthon a gyermekeim is azt mondják nekem, hogy hát romlik a hallásod? Mert amikor mondanak nekem valamit, akkor én akarom még egyszer hallani, mert kíváncsi vagyok, hogy tényleg mit is akarnak kérdezni, és azt mondom, hogy mit mondtatok? És ugye tinédzserkorú gyerekek nagyon könnyen kimondják azt, hogy mi az, nem halasz már? Menjél el orvoshoz! Nem halasz? Jó! Mondják nekem. És akkor nagyon nehéz megmagyarázni, hogy nem azért kérdeztem, mert nem hallottam, hanem mert szerettem volna még egyszer hallani. Na lehet, hogy egy-egy ilyen vitánál, és ha ez így van, ez a jó, azért kérdezünk, mert még egyszer akarjuk hallani. Itt azt olvastuk, hogy keményen szóltatok ellenem, mondja az Úr, és azt mondjátok, mit szóltunk ellened? Mint ha arra kérnénk az Urat, hogy mondd el még egyszer, részletesebben. És akkor jön az Úr válasza, azt mondtátok, hiába való az Isten szolgálata, és mi a haszna, hogy megtartjuk a törvényeit, és hogy alázatosan járunk a seregek ura előtt. Tényleg van ennek haszna? Van ennek haszna, hogy valaki becsületes, vagy menni kell az árral? Valaki egyszer azt mondta nekem, hogy ugyan ne legyél már olyan kicsinyes. Hát mindenki csal egy kicsit, anélkül nem lehet megélni. Ha mennyire vagyunk mi becsületesek önmagunkhoz? Mennyire mondjuk az, hogy hiába való az Úr szolgálata, hiába való az, hogy megtartjuk a törvényeit? 15. vers, sőt, inkább magunk hirdetjük boldogoknak a kevélyeket, hiszen gyarapodnak, noha gonoszságot űznek, és megszabadulnak, noha kísértik az Istent.
Mert ez minden időben egy nagy kérdés volt a hívő ember számára, hogy vajon miért lehet az,

0: Vagy mi az oka annak, hogy a másik jobban jár, mint én? Hát van értelme annak, hogy hűséges legyek? Hogy becsületes legyek? Amikor ő a csalással ugyanoda jut, sőt, többre jut, mint én? Hogy okoskodunk? Ugyan nem számít. Tényleg hiába való dolog, hogy valaki becsületes. Hát a másik, aki gonoszságot űz, gyarapszik. Megszabadul, pedig kísérti az Istent. Tehát minden jó úgy, ahogy van, nem kell a dolgokat olyan komolyan venni. De ahogy haladunk Jézus eljöveteléhez egyre közelebb, higgyétek el, hogy ez lesz az egyik legnagyobb kísértésünk. Hogy miért kell nekünk másnak lenni, mint a többi. Hát nekik olyan jól megy. Mi is szeretnénk, ha nekünk jól menne. Nem kell nekünk eltérni a többitől. Nem jó az állal szemben úszni. Nem így van? Könnyebb az, ha az ember megy az állal. Ha a másik hazudik egy kicsit, hát nem kell nekem mindig igazat mondani. Másik csal egy kicsit, nem kell nekem mindig becsületesnek lenni. Másik félrevezeti a barátját, hát nem kell nekem mindig igazat mondani. Szóval meg tudjuk mi magyarázni szépen, hogy hol, merre lehet kibújni. Azt mondjuk mi magyarok, hogy kis ajtó, ugye? Vagy kis kapu. Mindig van egy kis kapu, valahol a nagy kapu mellett. Az igaz, azt mondja, hogy a becsületesség is egy nagyon fontos dolog. Az Isten ezt várja tőlünk. Na, a kép azért nem ilyen sötét, mert a vége jó. Az Úr azt mondja, 16. verstől kezdődően, hogy akkor tanakodtak egymással. Az Úrnak tisztelői, az Úr pedig mit tett? Nem mondott semmit. Na, az Úr elmondott már mindent. Volt 7 vita helyzet. Elmondta az Úr, hogy ezt miért teszitek, ezt miért teszitek, ez miért így van. Mi újra-újra visszakérdezünk a proféta szavaival, és itt már az Úr nem mond semmit, hanem. És ez a félelmetes, higgyétek el, mikor az Úr nem szól. Ez ijesztő. Ugye, amikor Noé bement a bárkába, most Noéról tanultunk. Mi volt Noénak a legnagyobb próbatétele? Hogy ő bement a bárkába, bezáraték az ajtó, ott volt az állatokkal együtt a jó büdösben, és jött az első nap, és a nap lement, jött a következő nap, a nap lement, és eső. Sehol sincs, se felhő, se semmi. És hallják, hogy kint nevetnek. Egyre jobban. Mintha semmi nem történt volna. De nekik a legnagyobb kísértés ott bent az volt, hogy tényleg az lesz, amit az Isten mondott, hogy jön az eső. Mert látszólag nem történt semmi. De ezek az emberek átélték azt, hogy érdemes becsületesnek lenni és hűségesnek lenni ahhoz, amit az Isten mond, még akkor is, ha nem úgy teljesedik rögtön, ahogy ő megmondta. És végül jött az eső. Tehát az Úr hallgatott. Na itt is egy ilyen helyzet van. Hogy akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott. De még valamit tett. Azt olvashatjuk tovább, hogy és egy emlékkönyv íraték ő előtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét. És a fejezet végén azt olvassuk, hogy és megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgálja között és a között, aki nem szolgálja őt. Na, a sok-sok vita után az Úr azt mondja, hogy most már hallgatok. Most már el kell dönteni, hogy akkor merre tovább. De miközben tanakodunk, hogy merre tovább, az Úr figyel. És iraték ez az emlékkönyv. Mi haszna van annak, hogy becsületesek vagyunk? Van annak haszna? Isten itt valamit leír ezek szerint, abba a bizonyos könyvbe, abba az emlékkönyvbe. Beírja, hogy mi történt, hogy ki mit mondott, ki hogy viselkedett. Valójában ezeknek a vitáknak van ám hasznuk is. Én úgy fogalmaztam meg magamban, hogy ez a hét vitahelyzet olyan, mintha Isten hétszer tartana elénk tükröt. Voltatok olyan helyzetben, hogy egy kisgyerek odaugrott elétek, és oda tartott egy tükröt gyorsan? Én már voltam ilyen helyzetben, és furcsán éreztem magamat, nem? Furcsán éreztem, mert ugye nem látom magam, de hirtelen ott van előttem egy tükör, és látom magam. És lehet, hogy félreáll a nyakkendőm éppen, vagy valami baj van. Hirtelen látom, ha nem látom, nem zavar, de ha látom, bajban vagyok. De ez a hét vita helyzet itt Malakiás könyvében olyan, mintha az Isten tükröt tartana oda, újra, meg újra, és azt mondja, hogy na látod, ilyen vagy. De ugyanakkor, ha mint tanár beszélhetek, akkor azt mondhatom, hogy ez olyan, mintha tesztet írnánk. Minden vita helyzetben megírunk egy tesztet. De ez nem olyan teszt, hogy a tudásunkat teszteli, hanem a jellemünket. Az érdekes az, hogy ezt a tesztet, ha itt is írjuk, de ott fönt, rögzítik a dolgokat. Az ige azt mondja, hogy az Úr hallgatott, és egy emlékkönyv iratott hol, nem itt. Ő előtte. Ott fent a mennyben. Ott iratott az emlékkönyv, és ha most egy ugrásra a jelenési könyv a 20. fejezetéhez lapozunk, csak egy pillanatra, akkor ott azt találjuk, hogy 20. fejezet 11.-12. verse, és láték egy nagy fehér királyi széket és a rajta ülőt, akinek tekintete előtt eltűnék a föld és az ég, és a helyük nem találtaték. És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állani az Isten előtt, és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, amely az életnek könyve, és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekben voltak írva az ő cselekedeteik szerint. Tehát a Biblia azzal ér véget, érdekes módon az Ószövetség is azzal ér véget, nem? Hogy könyvek. És a könyvekbe írnak valamit. A Biblia utolsó könyve, a jelenések könyve, és mivel ér véget? Ott vannak a könyvek. És a könyveket kinyitják. És az ige azt mondja, hogy következő vers, hogy még a tenger is kiadta a halottakat, sőt a halál, azaz a sír, a pokol kiadta a halottakat, és mindenki megítéltetett ezekből, a cselekedetek alapján, a könyvekből. És a 15. vers, amely nagyon szigorú, azt mondja, hogy ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvébe, a tűznek tavába vetteték. Ez egy tragikus kép, megint a tűz. Malakiás könyvében is szó volt a tűzről, és azt mondtam, hogy a tűz vagy eléget, vagy ki éget. Vagy ki éget belőlem valamit, vagy eléget engem. De ne úgy tegyünk bizonyságot, ahogy én tettem gyerekfejjel. Akkor el fogsz égni, mondtam a néninek. Na nem így kell bizonyságot tenni, ma már tudom. Akkor még nem tudtam gyerekfejjel. Azt hittem, hogy ezzel mindent elmondtam neki, és most meg fog ijedni. És ezután adventista lesz. Nem lett adventista a néni. Csak egyet megtanult, hogy azután, ha meghívott, mindig olyankor hívott meg, amikor olajat használt. És a következő süteményt már olajjal készítettem, nem zsírral. De valahogy mi így vagyunk, hogy nehezen tanulunk meg dolgokat. Át kell mennünk bizonyos vita helyzeteken. Én nem akarom azt mondani, hogy a vita önmagában jó. De ha a vita a jellemünk fejlődését szolgálja, akkor igen, akkor jó. És Malakiás könyve azzal ér véget, hogy akkor majd meglátjátok, hogy különbség van az igaz között. és a hamis között. A között, aki szolgálja az Istent, vagy aki nem szolgálja. Végül ez mind nyilvánvaló lesz, de csak a legvégén. Én azt kívánom, testvéreim, hogyha olvassátok a jövőben Malakiás könyvét, bármikor gondoljatok ezekre a vitahelyzetekre. Kezdve a szeretettel, a hűséggel, becsületességgel, az igényességgel, az érzelmekkel, az igazsággal, és minden más olyan dologgal, amely az életünk közben még hozzátartozik, amelyek alapján az Isten leméri, hogy mennyit tanultunk. Miközben átmegyünk ilyen vitahelyzeteken, az Úr abban segítsen, hogy úgy kerüljünk ki, mint akik megtisztulnak. Hiszen ez a profécia arról is szól, hogy megtisztítja az Úr Lévi fiait. Ugye ül, mint ötvös és ezüst tisztogató, és végül megtisztítja Lévi fiait, sőt, hogy fényessé teszi őket, mint az aranyat. Én kívánom azt, testvéreim, hogy ilyen vitahelyzetekből, ha adódnak, így kerüljünk majd ki. Dicsőségesen és ragyogóan. És az Úr országában majd ott együtt lehessünk. És el tudjuk mondani majd mindazt a tapasztalatot, amit itt szereztünk. Ha az emlékkönyvek megnyittatnak, ezek legyenek benne. Ha így lesz, akkor mindannyian ott leszünk. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen. Kegyelmes mennyei édesatyánk a Jézus Krisztusban, köszönjük néked azt, hogy tükröt állítottál elénk, Úrunk, Malakiás próféta szavaink keresztül. És hogy ezek a vita helyzetek arra tanítottak bennünket, hogy te szeretnéd, ha változna az életünk, ha a jellemünk fejlődne. Szeretnéd azt, Urunk, hogyha egyre inkább hozzád hasonlók lennénk, hiszen meg fogunk majd téged látni egyszer úgy, ahogy vagy. Segíts abban bennünket, hogy ne a környezetünk határozza meg a hitünket. Ne úgy tanakodjunk egymás között, hogy hiába való az Úr szolgálata, vagy hol van az ítélet Istene, vagy hogy miben szerettél bennünket, vagy hogy miben fertőztettük meg a helyet, hogy miben rontottunk meg valamit, hanem segíts, Urunk, hogy el tudjuk fogadni azt a diagnózist, amit Te adsz rólunk, amit Te állítasz ki, hiszen Te nagyon jól ismersz bennünket, nem csak külsőleg, hanem belsőleg is. És adorunk, hogy azt is megértsük, hogy mindezt nem azért teszed, mert el akarsz ítélni, vagy el akarsz vetni bennünket, hiszen azt szeretnéd, ha mindannyian megtisztulnánk. Ha azok között lennénk, akiket úgy tudsz megtisztítani, mint az öt, ahogy az ötvös tisztítja a fémet a tűzben. És azt akarod, hogy végül minden hibától, bűntől, gyengeségtől mentesen megállhassunk előtted. És köszönjük azt a dicső képet is, Urunk, hogy egy emlékkönyv iraték, és akik félik és becsülik a te nevedet, azok neve ott lesz majd abban a könyvben. Add, hogy a mi nevünk is ott legyen, és hogy mi igazán annak örüljünk, ahogyan Jézus mondta 70 tanítványnak, ne annak, hogy az ördögök engednek, hanem inkább annak, hogy a nevünk ott fel van írva a mennyekben. Add, hogy így mindannyian azzal a meggyőződéssel menjünk majd el, hogy igen, szeretsz bennünket, Urunk. Meg akarsz jobbítani, meg akarsz váltani, meg akarsz tisztítani, meg akarsz javítani, és azt akarod, hogy különbséget lássunk az igaz és a hamis között. Urunk, ebben légy segítségünkre a mai napon is, és minden további napon egészen életünk végéig kegyelmeddől. Amen.
1: 80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járók elő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

0: Sokan gyűlölték.
1: Sokan elvetették.
2: Mások életüket adták érte. Korunk könyve. Szerkeszti László Jenő.
3: Kedves hallgatóink! Mai adásunk keretében áttekintjük az Efézusbeliekhez írt levél 6. és ugyanakkor utolsó fejezetét.
4: Szülők és gyermekek intése.
5: Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. Tiszteld apádat és anyádat. Ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik. Mégpedig ez, hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön. Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel.
4: A szolgák és uraik intése.
5: Szolgák, félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak, olyan tiszta szívvel, mint a Krisztusnak. Ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát, lélekből, jó akarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek. Mert tudjátok, hogy ha valaki valami jót tesz, visszakapja az Úrtól, akár szolga, akár szabad. Ti pedig, urak, ugyanígy bánjatok velük. Hagyjátok a fenyegetést, mivel tudjátok, hogy él a mennyekben az Úr, aki nekik is, nektek is uratok, és aki nem személyválogató.
4: Isten fegyverzetének felöltése.
5: Végül pedig, erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsarúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért. És én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell.
4: Befejezés, áldás kívánás.
5: Hogy pedig ti is megtudjátok, mi van velem és hogyan élek, mindent elmond nektek Tükkikosz, az Úrban szeretett testvér és hű diakónus, akit éppen azért küldtem hozzátok, hogy értesüljetek helyzetünkről, és megvigasztalja szíveteket. Békesség a testvéreknek, és szeretett hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen.
3: Az előző, tehát az 5. verzetnek a 2. szakaszában, mint már egy héttel ezelőtti adásunkban taglaltuk, Pál apostol tanácsokat ad a hívő férjeknek és feleségeknek, hogy milyen magatartást kell tanúsítaniuk egymás iránt. Az élettárs iránti megbecsülésnek és tiszteletnek az ágápéban, az érdek nélküli önfeláldozó szeretetben kell gyökereznie, abban a szeretetben, amely Krisztust életének feláldozására késztette az ő egyházáért. Pál apostol tudatában volt annak, hogy a család békéjének a megteremtéséhez és fenntartásához nem elegendő, csupán az élettársak közötti meghitt jó kapcsolat. Ezért a 6. fejezetben az Efézusi levélből, az 1. 4 versben arra törekedett, hogy a gyermekeket és a szülőket is emlékeztesse azokra a feltételekre, amelyek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy jó legyen a szülők és gyermekek közötti viszony. olvassuk az említett igeverseket. Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban, mert ez az igaz. Tiszteljed a te atyádat és a te anyádat, ami az első parancsolat ígérettel. Hogy jó legyen néked dolgod és hosszú életű légy a földön. Ti is, atyák, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint. Külön figyelmet érdemel az első vers. Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban, mert ez az igaz. Ha ez a mondat rövidebb lenne, és csak annyiból állna, hogy ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek, a mondat akkor is értelmes lenne. Mi a jelentősége annak, hogy a hívő gyermekek legyenek engedelmesek, szófogadók szüleik iránt az Úrban? A hívő gyermekek valóban ilyenekkel legyenek, viszont nem engedelmeskedhetnek szüleiknek olyankor, amikor a szülők parancsa ellentétben áll, beleütközik Isten elveibe, akaratába, törvényébe. Ennek a lehetősége különösen akkor áll fenn, ha gyermekek Krisztus követik, de a szülők nem. Azonban a hívő gyermekek engedelmeskedjenek még hitetlen szüleiknek is, ha azok nem követelnek tőlük olyat, ami nem egyezik Isten akaratával. Az ígérettel egybekötött isteni parancsolat, amely előírja a szülők iránti tiszteletet, nem csupán a szülőket foglalja magába. E parancsolat alapján tisztelni kell a nagyszülőket is, valamint az élettárs szüleit, továbbá az egyházban tisztségekkel felruházott személyeket, például a lelki pásztorokat és a gyülekezeti tisztségviselőket, azon kívül a polgári hatóságokat is. A szülők iránti tisztelet nem csupán az előzékenységet jelenti velük szemben. Az irántuk tiszteletre kötelező parancsolat értelmében a kereszténynek szent feladata gondozni, ápolni, segíteni idős szüleit, amikor azoknak már segítségre van szükségük, amikor már gyengék, sőt tehetetlenek. Mit jelent a gyermekeket nem ingerelni? Ingerelni lehet durva bánásmóddal, igazságtalan fenyítéssel, vagy amikor a szülők a gyermeket a család békéje megrontójának vélik. Megkeserítheti a gyermek életét az az élettárs vagy szülő is, aki nem fordít elegendő időt arra, hogy kommunikáljon a családtagokkal. Ezt elkerülendő, Pál apostol arra inti a keresztény szülőket, neveljék gyermekeiket az Úr tanítása és intése szerint. Az ókori társadalmakban voltak rabszolgatartók és rabszolgák is. Az ilyen társadalmi rétegződés nincs összhangban az isteni elvekkel, ennél fogva a kereszténynek állást kell foglalnia a rabszolgaság intézménye ellen. Minden bizonnyal az őskeresztények is tisztában voltak ezzel. Mi a magyarázata annak, hogy mindezek ellenére, ahogyan Pál apostol nem egy levelében találjuk, a keresztény gyülekezetekben is voltak rabszolgák és rabszolgatartók. Ennek a lehetséges magyarázata az, hogy bár sokan haltak mártírhalált az őskeresztények közül hitükért, hitük miatt, nem akarták sietetni az üldözéseket a rabszolgaság megszüntetésével, sem a rabszolgatartás ellenes eszmék propagálásával. Azonban az Efézusbeliekhez írt levél írója a levél 6. fejezetének az 5-től a 9-ig terjedő verseiben keresztényekhez méltó viselkedésre inti úgy a keresztény rabszolgákat, mint az ugyancsak keresztény rabszolgatartókat. Ti szolgák, engedelmesek legyetek a ti test szerint való uratoknak, félelemmel és rettegéssel, szíveteknek egyenességében, mint a Krisztusnak. Nem a szemnek szolgálván, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztus szolgái, cselekedvén az Istennek akaratát lélekből. Jó akarattal, mint akik az Úrnak szolgálnak, és nem embereknek. Tudván, hogy kiki, ami jót cselekszik, azt vendi az Úrtól, akár szolga legyen, akár szabados. Ti is, urak, ugyanazt cselekedjétek ővelük, elhagyván a fenyegetést, tudván, hogy a ti uratok is a mennyben van, és személyválogatás nincsen őnála. Így tehát a keresztény rabszolgák tanúsítsanak engedelmességet uraik iránt, életüket és tevékenységüket jellemezze Isten félelem, a rájuk kiszabott munkát végezzék el úgy, mint akik mindent az Úrért tesznek, és nem emberekért. A jó szívvel és alaposan végzett szolgálat az Úrnak és nem embereknek nem marad jutalom nélkül. Az uraknak szóló tanács is igen találó. Pál arra emlékezteti az urakat, hogy nekik is van uruk a mennyben, akitől kegyelmet és bűnbocsánatot nyernek. Ezért kéri a rabszolgatartókat, hogy ne fenyegetőzzenek, hanem legyenek jó indulattal szolgáik iránt. Példa erre Pál apostolnak Filemonhoz írt levele. Az apostol szolgálata valóban sok gyümölcsöt termet, és igen sok rabszolgatartó, szolgáival együtt őszintén megtért, keresztényé lett, mint például Filemon is. Pál visszaküldte hozzá Onézimuszt, a szökött rabszolgát, és arra kérte, hogy ne úgy bánjon vele, mint rabszolgával, hanem mint szeretett atyafival. Az Efézusi levél 6. fejezetének a 2. szakasza, amely a 10. verstől a 17. terjed, a hívőknek a sátáni erők elleni harcával kapcsolatos. Végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő! Körülövezvén derekatokat igaz lelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába. És felsarúzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével. Mindezekhez fölvevén a hitnek pajzsát, amellyel a magonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Az üdvösség sisakját is fölvegyitek, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Ebből az ige szakaszból megérthetjük azt, hogy Krisztus követőjének meg kell vívnia a lelki harcot Sátán és a gonoszság többi lelkei ellen. Sátán démoni, gonosz lélek, aki a keresztények ellen tör. Meg akar kaparintani magának. Sok csatát kell megvívnunk, fortélyos ellenféllel kell megmérkőznünk, és a harcot az ördögnek minden ravasságával szemben kell megnyernünk. Teljes hittel és bizonyossággal számíthatunk arra, hogy Isten egyesíti minden hatóságát az emberi eszközök igyekezetével, neve dicsőségére. Igazságának fegyverzetében győzhetnek minden ellenségen. A 10. vers elején levő végezetre szó, összefoglalást, következtetést jelöl. De az itt szereplő görög szó igazi jelentését még jobban vissza lehetne adni azzal a kifejezéssel, hogy ettől kezdve, vagy mostantól fogva. A végezetre szóval az Efézusi levél írója valamit ki akar emelni. Eddig azt vázolta, hogyan mentett meg Isten a bűntől. Szent lelke által elpecsételt, az egység kötelékébe fogott, és Isten családjába befogadott. Mint a család tagjaitól Isten azt várja el tőlünk, hogy éljünk, mint illik elhivatásunkhoz, vetközzük le a régi bűnös életet, és öltözzünk fel egy új életet. A tisztaság, szeretet, világosság és bölcsesség jellemezzen, és Istennek tetsző legyen minden kapcsolatunk. Keresztény életünket az határozza meg, hogy beteljesedünk-e szent lélekkel. A végezetre szó után Pál apostol arra biztatja a levél olvasóit, hogy legyenek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Az örök ellenséggel csak akkor szállhatunk szembe sikerrel, ha Isten oldalán állunk. A Zakariás proféta könyve 4. fejezetének a 6. versében Isten így bátorít. Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, azt mondja a seregeknek Ura. Pusztán emberi erővel nem mérkőzhetünk meg a gonoszság seregeivel, legyünk bármilyen erősek, edzettek és erkölcsileg makulátlanok. Ehhez a küzdelemhez szükség van a lelki hatalmasságokra. ha teljesen Isten erejére hagyatkozunk, elmondhatjuk Pál apostollal együtt azt, amit ő az első korintusi levél 15. fejezetének 57. versében megörökített. Hála az Istennek, aki a diadalmat adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. További intelmeiben azt tanácsolja az efézusi keresztényeknek, öltözzék fel Istennek minden fegyverzetét, hogy sikeresen ellene tudjanak állni az ördög minden ravasságának. De mi lehet az ördög minden ravassága? Az ördög nem feltétlenül a legnyilvánvalóbb gonosz módon támadja a hívőket. Módszerét gyakran leplezi, kísértéseivel olyan látszatot kelt, mintha magasztos, fenkült ügyeket szolgálna. Két példát is felhozhatunk ennek szemléltetésére. Nemes dologra célzott Éva megkísértésekor. Megnyílnak a ti szemeitek, olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. Ez nemes célnak tűnt, de valójában engedetlenség volt Istennel szemben, lázadás ellene, eltávolodás tőle. Ugyancsak Sátán arra vette rá Júdást, tegyen meg mindent azért, hogy itt a földön alapítsák meg a Mesiás birodalmát. Első látásra milyen jónak is látszik egy ilyen birodalom létrejötte, de ha ez megtörtént volna, Jézus Krisztus kereszt áldozatára nem került volna sor, és a megváltási terv nem valósult volna meg. Azért van szükségünk a tisztánlátásra és lelki éberségre, hogy tudjunk keresztül látni a sátáni ravasságokon, és ne váljunk a kísértések áldozataivá. Már az eddig elmondottak alapján is megértettük, ki a hívők ellensége. Nem embereket kell értenünk alatta. Ezt akarja kifejezni Pál, amikor azt írja, hogy nem test és vér ellen van nékünk tusakodásunk. Az önzés, a büszkeség, az én központuság, a keresztényekkel szembeni gyűlölet mind-mind olyan erő, amivel a hívőnek meg kell küzdenie, ám vannak még ezeknél is sokkal hatalmasabb, kozmikus erők, amelyek arra törekszenek, hogy megszakítsák Istennel való kapcsolatunkat. Ellenségeink a fejedelemségek, hatalmasságok, az élet sötétségének világbírói. Félelmetes, de nagyon is valóságos az embereknél hatalmasabb kozmikus démoni erők, amelyek az Isten elleni lázadásban minket is csatasorba akarnak állítani. Kinek az oldalára állunk? Sátán vagy Isten oldalára? Ez a tétje a keresztény harcának, a Krisztus és Sátán között dúló nagy küzdelemnek. Az efézusiakhoz intézett levél 6. fejezetének a 13. versében a levélírója újra inti hit testvéreit, öltözzék fel Istennek minden lelki fegyverét, hogy helyt állhassanak a jó és a rossz közötti harcban, küzdelemben. A lelki fegyverzet felöltése során legelőször övezzék fel derekaikat igaz lelkűséggel. Pál apostol korában nem csak a nők, a férfiak is hosszú és bőrruhát viseltek, amely a harc során akadályozta volna őket a gyors mozgásban. Azért a harcosok felhajtották ruháikat annyira, hogy csak a térdékük ért, a ruha alját övvel szorosan a derekukhoz szorították, és a keresztény öve az igazság, ez olyan mértékben kell átjárja egész lényünket, hogy se benső lényünk, se külső cselekedeteink ne akadályozzanak a lelki küzdelemben. Akkor elárulja beszédünk és életünk, Isten tiszteletünk és munkánk, hogy annak vagyunk az alattvalói, aki maga az igazság, és akiben a változásnak még árnyéka sincs. Az igazság mellvasa másodiknak van megemlítve. A mellvért megvédte az ókori katonák mellét, és így a szívét is, akárcsak a mai golyóálló mellények. A keresztény életet az Istentől eredő és Isten által megerősített igazság védi. A lelki fegyverzethez hozzátartozik a lábbeli és a római katonák sarut viseltek, ami kényelmes is volt, de megvédte talpukat a sérülésektől. Pál apostol a lelki fegyverzetben lelki lábbelinek nevezi a békesség evangéliumának a készségét. A keresztényeknek erősen, megingathatatlanul kell járniuk az evangélium igazságában, ha a lelki küzdelemben győzelemre akarnak jutni. Álljunk hát szilárdan a lábunkon, ha azt akarjuk, hogy a testünk is rendületlen maradjon. A hitünk alapja a békesség evangéliuma. Bármennyire fontos is minden más igazság, mindennek az alapja az evangélium üzenete, hogy üdvösséget csak Jézus Krisztusban nyerhetünk, hitáltal. Ha nem ez az alap, minden összedől, összeomlik. Pál itt a békesség evangéliuma kifejezést használja. A béke jelenti a bűn és az én feletti győzelem eredményeként fellépő nyugalmat. Isten tehát azt várja a keresztényektől, hogy mindig a békességet munkálják. Kereszténységünk forog veszélyben, és kiteszük magunkat Sátán kísértéseinek, ha elidegenedünk akár Istentől, akár a többi embertől. A pajzsnak fontos szerepe volt az ókori és középkori háborúkban. A lelki pajzs az Efézus beliekhez írt levélben úgy jelenik meg, mint a hit pajzsa. A mindenható Istenbe vetett hit adja meg a teljes bizalmat ahhoz, hogy rendíthetetlen bátorsággal ellenálljunk Sátánnak. Isten maga, nap és pajzs az ahhoz folyamodoknak. Példabeszédek könyve 30. fejezetének 5. verse. A sisak évezredeken át egészen napjainkig a fejet védi a harcban. Pál korában kemény fémből, vasból vagy

van írva. Ezzel válaszolt az összes kísértésekre. Ha ismerjük Isten igét és megértjük, mi is hatékonyan használhatjuk hitharcainkban. Az Efézus beliekhez írt levél záró szakaszában az apostol arra kérje az efézusi hívőket, imádkozzanak hittestvéreikért, és hangsúlyozottan kéri ezt a maga számára, hogy amikor alkalom adódik rejá, bátran szólhasson, és fejtse ki az evangélium titkát. Ha többet is meg akarnak tudni Pál apostolról, megtudhatják Tikikusztól, aki ezt a levelet átadja nekik. Fejezzük be az efézusi levéllel kapcsolatos előadás sorozatunkat a levél utolsó versével. A kegyelem legyen mindazokkal, akik szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust romolhatatlanságban. Amen.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rejám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártai haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain, aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat,

0: Igen, morzsa.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, drága testvéreim, ezen az alkalmon, amikor tovább folytatjuk Jézus Krisztus példázatainak tanulmányozását. A mai témakörünk Jézus Krisztusnak azt a példázatát, amit múlt vasárnap elkezdtünk. A mai témakörünknek a címe: kérjünk, hogy adhassuk. Jézus Krisztus itt két példázatot mondott el, tehát ismétlem, kérjünk, hogy adhassuk. Elolvasom Isten segítségével az, amit Jézus Krisztus elmondott, azzal kapcsolatban, hogy kérjünk, hogy adhassuk. Lukács evangéliumának 11. részében az 5-től a 8-ig terjedő verseket olvasom. És mondanékik, ki az közületek, akinek barátja van, és ahhoz megy éjfélkor, és ezt mondja neki: barátom, adj nékem kölcsön 3 kenyeret, mert az én barátom én hozzám jött az útról, és nincs mit adjak enni. Az pedig onnét belülről felelvén ezt mondá: ne bánts engem, immár az ajtó be van zárva, és az én gyermekeim velem vannak az ágyban, nem kelhetek fel, és nem adhatok néked. Mondom néktek, ha azért nem fog is felkelni és adni, mert a barátja, de annak tolakodása miatt felkér és ad néki, amennyi kell. Kedves testvérem, először szeretnék valamit bemutatni. Ne kövezzetek engemet meg a következő okfejtésért, gondolatmenetért. Általában a mi imáink énközpontúak. Reggeli imánkra figyeljünk oda, kérünk téged, hogy őrizd meg. Isten azt mondja, megőrizlek. Kérlek téged, vezess a gyermekeimet egész napon át, viseljél gondot róla. Könyörgöm, adj erőt, egészséget, hogy tudjam végezni a mindennapi munkámat. Könyörgöm és kérlek téged, hogy őrizd meg az egészségemet egész napon át. És mi állandóan csak mit teszünk? Adjál, adjál, adjál, meg megint adjál, és végül képes vagyok-e tartani a kezembe a könyvet? Istenem, adjál még, és Isten ad nekünk. Istenem, adjál még, és Isten ad nekünk. És Istenem, adjál még, és Isten ad nekünk. Mi lesz velem? Na most értjük-e, hogy miről szól ez a példázat? Kérjünk, hogy adhassunk. Ha csak kérünk, és nem adjuk tovább, akkor mi önző imádságot mondunk Istennek. Ha mindent elfelejtetek, drága testvéreim, amit ma este tanulunk, de ezt magunkkal visszük, hogy ne csak magunknak kérjünk. Miért? Mert van egy régi-régi példa, egy misszionárius arra kért egy idős nénit, hogy a patakból kosárral, vesszőkosárral merítse ki a vizet. És meregette szegény asszony, és sírva fakadt, visszament a misszionárushoz, hogy ha hogy gondolja azt, hogy vesszőkosárral ki lehet meregetni a patakból a vizet. Azt mondja, én azt tudom, mondja a misszionárus, hogy nem lehet, de nézze meg, hogy milyen piszkos volt a vesszőkosár, és most tiszta. Ha mi csak kérünk, és nem adjuk tovább, akkor mi nem tisztulunk meg az evangélium ismerete fényénél. De ha tovább adjuk, akkor mások is boldogok lesznek. Ezért mondtam az imént, hogy sajnos mi magunknak kérünk, de amit kapunk, azt adjuk tovább. Kedves testvéreim, visszahozom a példázatot. Miről van szó? Arról van szó, hogy ki az közületek, akinek olyan barátja van, akihez akármikor az éjszakának bármelyik szakaszában el tudunk menni. Nem tudom, itt hány olyan barátunk van, amelyhez el tudunk menni az éjszakának bármelyik szakaszában, és fogad bennünket. Mert itt Jézus erről beszél. És azért teszem gyakorlatiassá Jézus Krisztusnak ezt a beszédét. És jön a barát, és azt mondja, hogy adj nékem kölcsön 3 kenyeret. Miért kér a barátjától a barát kenyeret? Magának, vagy azért, hogy adhasson? Nem szeretnék egész este e körül forogni, de a Jézus Krisztusnak ez a példázata arra szólít fel, hogy ne csak magunkért imádkozzunk. Ne csak magunkra kérjünk áldást. Ne csak magunknak kérjünk egészséget. Kérjünk azért, hogy tovább tudjunk adni. És itt is azt mondja tovább, hogy ha azért nem fog is felkelni, tehát fel fog kelni, és ad neki, mert kicsoda? Barátja. Na most, testvéreim, vajon Jézus Krisztus és a mi atyánk nekünk egy távoli valami, vagy pedig a barátunk? És ami még itt van, utána ezeket még részletesen szeretném boncolgatni, azt mondja, hogy annak tolakodása, annak kitartása miatt ad néki, amennyi kell. Ezt a 3 fogalmat kérünk, hogy adhassuk, ha kitartóan kérjük, megkapjuk, és mennyit kapunk? Majd később látni fogjuk az ígében, hogy ez hogy ismétlődik az evangéliumokban. Hangsúlyozni szeretném, kedves testvéreim, először ezt a példázatot, példázattal kapcsolatban azt, hogy Jézus Krisztus ezt a példázatot csak a tanítványainak mondta el. Kérjetek, hogy adhassatok. Én megáldalak benneteket, hogy ti is áldás lehessetek. Még egy példát hozok. Nem tudom, gondolkodtunk-e valamikor azon, hogy a holttengert miért nevezik holttengernek? Azért, mert semmi élet nincs benne, ez az egyik. A másik, hová folyik a víz a holttengerből? Sehová. A holttenger csak kap, de nem ad. Jézus Krisztus ebben a példázatban azt mondja, hogy kérjetek, én adok nektek amennyit kell, de nem csak azért adok, hogy önzően használjátok fel, hanem adjátok tovább. És itt néhány dolgot szeretnék hangsúlyozni. Úgy tudunk lelki tanítást adni, ha először kapunk. Úgy tudjuk a másikat vigasztalni, ha megvigasztaltatunk. Úgy tudjuk bátorítani a másik embert, ha mi is bátorítást kapunk Jézus Krisztustól. Senkit se küldjünk el éhesen. Testvéreim, ma olyan sok helyzet van, hogy emberek kérlegetnek. Akár bejönnek hozzánk, például Paricson az váruházból kijövök, és oda jön hozzám egy 12-3 éves kisfiú, és azt mondja, hogy bácsi, adjon 100 dinárt. Kérdezem tőle, hogy mire kell? Azt mondja, hogy kenyérre. Mondom, kisfiam, gyere, elmegy a bácsi veled, kiválasztod a kenyeret, és megveszem. Sarkon fordult, és ott hagyott. Sajnos a kérés nem mindig őszinte. De a mi imádságaink is lehetnek megszokottak. Az imádságban ott vannak a bizonyos frázisok. Tegnap jelen voltam istentiszteleten, és hallgatok egyik testvérnek az imáját, és többek között azt mondja el, bocsáss meg a mi vétkeinket, ha megbántottunk. Hát hadd kérdezem, van-e olyan nap, amikor nem bántjuk meg a jó Istent? De ezt honnan? Ezt hallotta másiktól. És frázisként használja, és nem gondolja végig. Következő, azért kérjünk, hogy másokat boldoggá tegyünk. Azért kérjünk, hogy vigasztalást tudjunk hozni. Azért kérjünk, hogy bátorítsuk az elcsüggett embereket. Vannak ebben a faluban is emberek, akik betegek? Vannak emberek, akik bátorításra szorulnak? Mert nem csak a pénzen múlik a boldogság. Mert sokaknak van pénzük, és mégsem boldogok. Megfordítom a mondatomat. A gazdag emberek nagy része boldogtalan. Azt gondolja nagyon sok ember, hogy a pénz boldoggá teszi az embert. Én ismertem és ismerek dúsgazdag embereket. Csak például elmondok egy történetet. Ismerek egy embert, nagy gazdász, nem tudom, hogy hány hó gyümölcsöse van. Kérdezem tőle, miért vagy ideges? Sok termés lesz. És azon kell idegeskedni? Igen, alacsony lesz az ára. Másik évben miért vagy ideges? Kevés termés lesz, kevés haszon lesz. Van ok mindig idegeskedésre? Mindig van. De van Istennek egy tanácsa. 55. Zsoltár 23. verse. Vesd az Úrra a te terhedet. Ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz. Kedves testvéreim, ne aggodalmaskodjunk feleslegesen. Mert a mi aggodalmaskodásunkkal semmit nem tudunk megoldani. Kérjünk Istentől, hogy áldás lehessünk. Kérjünk, hogy adhassuk. Úgy, hogy milyen sokszor elmondtam már ma este ezt, hogy kérjünk, hogy adhassuk, de menjünk tovább. A barát a baráttól éjfélkor kenyeret kér, hogy a vendégeinek adhasson. Ez a keresztény élet. Mi nem lehetünk holtenger, mi nem lehetünk zsákutca, mi a mennyei áldások tovább adói kell, hogy legyünk. A másik nagy kitartó kérés. Kedves testvéreim, elmondom egy kigondolt példá segítségével szeretném bemutatni, hogy miért kell kitartanunk az imában. Például egy hívő ember kér valamit Istentől. És azt mondja a sátán neki, hogy tudod mit, ez a te hívőd, aki azt mondja, hogy hisz benned, ez nem őszintén kéri. Ne hallgass meg az imádságát fél évig, és meglátod, hogy abba hagyja. Testvéreim, vannak-e dolgok, vannak-e imádságunknak tárgya, amelyért már fél éve imádkozunk? Vagy egy évet imádkozunk? Én ismerek egy szemét, aki 8 évig imádkozott a férjért, hogy fogadja el Jézus Krisztus, és mi Isten 8 év után hallgatta meg. Legyünk kitartóak a mi imádságunkba. Soha ne adjuk fel. Nem mondjuk, hogy hiába imádkozok már egy éve, és semmi válasz nincs. Erre majd még később külön ki fogok térni. Van-e olyan barátunk, aki ez éjszaka bármelyik órában elmehetünk kérni valamit tőle? Ez volt az előbbi kérdésünk, igaz? És hány olyan barátunk van? Ha nem lett volna ennek az embernek barátja, akihez éjfélkor is el tudott menni, és amit kért, megkapta, tudott volna-e enni, adni a vendégeknek? Ezért a barátnak óriási szerepe van. Kinek a szerepében vagyunk mi? Késő érkező vendégében, aki a szomszédba megy kenyeret kérni, vagy aki nem akar adni. Látjátok, hogy milyen sok oldalról meg lehet közelíteni Jézus Krisztusnak ezt a rövid példázatát? Valakinek a szerepét betöltjük. Lehet, hogy vendégek vagyunk, akik későn érkezünk. Lehet, hogy a szomszédban azok vagyunk, akik megyünk kérni Istenhez, hogy adhassunk embertársainknak. Nagyon különös, hogy Jézus Krisztus itt magát úgy mutatja be, mint aki nem akar adni. Visszatérek az előbbi példához, azt mondtam, hogy egy ember imádkozik Istenhez, hogy adjon neki ezt és ezt, és a sátán azt mondja Jézus Krisztusnak, hogy ne hallgass meg fél évig, ugye ezt mondtam el, meglátod, hogy abba hagyja. Sokszor igaza van-e a sátánnak? Van-e olyan, amiért egy éve már imádkozunk? Sok minden. Határozott kérés, vagy kérelem. Barátom, adj nékem kölcsön 3 kenyeret. Nem azt mondja, hogy tudod mit, kellene valamit adnom a vendégeknek, de adjál valamit. legyünk mindig a imáinkban nagyon határozottak. Például a Szentírásban fel van jegyezve egy történet, Ábrahám a damaszkusi Eliézert, a leghűségesebb szolgáját megesketi, és azt mondja, hogy menj és hozzál feleséget az én fiamnak, az én rokonságomból. Hát honnan tudja azt szegény szolga, hogy az ő urának fia melyik rokonlánya lesz boldog? Odáll a kúthoz, amikor este felé mentek vizet meríteni, az asszonyok mentek vízét, és megint azt mondja, atyám, ma hozd elém azt a lányt, akit te az én uram fiának szenteltél. És legyen egy jel, és a jel az, hogy én kérek tőle egy pohár vizet, és az a lány kész megitatni a tevéimet. Zárjelbe hadd mondjam el, hogy 10 tevét vitt magával. És egy-egy teve 50-100 vizet képes meginni. Tehát határozottan kérte Eliézer Istent, és jött Rebeka, és pontosan azt mondta, hogy adjál egy pohár vizet, adott neki, és azt mondja, hogy megitatom a tevédet is. Határozott kérelem, amikor imádkozunk Istenhez, ne általánosságban imádkozzunk. Amire szükségünk van, amit látjuk, hogy amit kell nekünk, azt tegyük. Tanuljuk meg Jézus tanítása szerint imádkozni. És most néhány igen-igen fontos dolgot. Legyünk kitartóak az imában. 1-2 év, 3 év, 4 év. Ha úgy érezzük, hogy az Isten akaratával megegyező a kérelem, akkor legyünk kitartóak az imában. Imáink ne legyenek én központúak. Erre utaltam az imént, amikor azt mondtam, hogy adjál nekem, adjál, hogy adhassak. Azért kérjük, hogy adhassuk. Bennünk is Krisztus önfeláldozó szeretete legyen látható. Kis mondja a Biblia, jobb kapni, mint adni, vagy jobb adni, mint kapni. Nagyon hasonló. Mit szeretek én? Adni jobban, vagy kapni? Nagy részt kapni. Ez az őszinteség. Azonban figyelemre méltó az, hogy a bibliai elv ide tartozik. És hogyha bennünk lakozik, bennünk él Krisztus, akkor az önfeláldozó szeretet látható az életünkben. Ha csak beszélünk róla, akkor az semmit nem ér a gyakorlat életben. Csak akkor kapunk újabb áldásokat, ha előbbieket továbbadjuk. Ez az, amire utaltam, amikor szedtem a könyvet, és végül mi lett volna, mi lett az én kezemmel? Tudtam már többet áttenni a bal kezembe? Nem. De hogyha én ezt továbbadom, akkor újat kérhetek, és ezt is továbbadom, akkor megint kérhetek, mert üres a kezem, az egyik és a másik is, és tovább tudom adni. Kedves testvérem, több oldalról törekedtem megvilágítani Jézus Krisztusnak ezt a példázatát, és én nagyon-nagyon szeretnék mindannyiatoknak a szívére tenni azt, hogy szívleljük meg Jézus Krisztusnak ezt a példázatát is, és tegyük azt úgy, ahogy Jézus ebben a példázatban tanít. Példázatbeli barát annyit ad, hogy fejeződött be, amennyi kell. És itt szeretnék néhány igen-igen fontos elvet látni, az különösen az újszövetségi szentírásban, például Efézus Berekhez írott levél 4 rész 7. verse. A kegyelemnek pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Mit kapunk mérték szerint? Még a kegyelmet is. Isten tudja azt, hogy mennyi kegyelem szükséges egyikünknek, másikunknak, harmadikunknak. Mert emlékszetek arra az esetre, amikor Jézus Krisztus ott van a farizeus Simon házába, és Mária Magdolna bemegy, és rákönni azt a drága kenetet, és akkor a farizeus gondolja magában, ha ez valóban Jézus volna, akkor tudná, hogy ez a parázna nő tenni az ő lábát. És Jézus Krisztus tudja, hogy miről gondolkodik Simon, és azt mondja, hogy akinek sok bocsátatott meg, az nagyon szeret. Vagy egy másik, aki a kevesen hű, az a sokon is hű. Aki a kevesen hamis, sokon is hamis az. Tehát itt azt mondja az ige Efézusi levélben, hogy a kegyelem pedig mindegyikünknek, a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Még a kegyelmet is mérték szerint kapjuk. Isten nem olyan, mint a példázatbeli szomszéd. Lukács evangéliumához térjünk, és Jézus Krisztus elmondja tovább a példázatot, egy másik példázatot, amely a Lukács evangélium a 11. rész 9 és 10. versében van. Én is mondom néktek, kérjetek, és megadatik néktek. Keressetek, találtok, zörgessetek, és megnyitatik néktek. Mert aki kér, mind kap. Aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyitatik. Figyeljük meg, Jézus Krisztus a kérésnek ezt a három formáját használja. Kérjetek, keressetek, zörgessetek. Kedves testvéreim, tudjuk-e mi azt, hogy mi a legjobb a mi számunkra? Igen vagy nem? Nem tudjuk. Van egy régi-régi történet, Kínában volt egy idős ember, meg a fia, és a fiának eltört a lába. Összefutottak a faluból a szomszédok, jaj, szegény ember, milyen szerencsétlenül járt, fia eltört a lábát. Azt mondja az idős kínai, az apuka, lehet, hogy jó, lehet, hogy rossz. Nem sokára kitört a forradalom, minden fiatalt elvittek a háborúba, az ő fia otthon maradt. Ki tudja azt, hogy mi a jó nekünk? Istenünk. Egyezünk ezzel? De mi tegyük ezt a három dolgot, mert azt mondja, hogy akár kérünk, akár keresünk, akár zörgetünk, mindannyian kapunk. De sokszor úgy történik, hogy nem úgy kapjuk meg, ahogy mi kérjük. Mert az nem lenne áldásos számunkra. Ezért fogadjuk el, vagyis legyen a mi elvünk is, hogy ahogy Jézus Krisztus imádkozott, legyen meg a te akaratod. Getsemáné kertjében. Jézus élete legyen a mi életünk is. János evangélium a 17. rész 19. versében, a főpapi imájában, figyeljük meg, hogy Jézus Krisztus hogyan imádkozik az Atyával.

kárra tesz. Megaláz, hogy meglássuk, miért nem tud Szent Lelke által munkálkodni. Kedves testvéreim, megtörténhet, hogy különböző betegség, probléma ér bennünket, azért, hogy elgondolkozzunk az élet valóságáról. Elmondok szintén egy történetet. Kezdő lelkész voltam, és egy testvérnőnek a férje nagyon durva volt. Nem is nagyon szerette, mikor elmentem meglátogatni őket. Egyszer elmegyek, és azt mondja nekem, jaj, Faragó, olyan jó, hogy jött, olyan beteg vagyok, imádkozzon értem, hogy meggyógyuljak. Imádkoztam, 2 hét múlva elmegyek meglátogatni, jól van. Akkor azt mondta, amikor imádkoztam, hogy ha meggyógyít Isten, akkor az első utam az imaházba lesz. És kérdeztem tőle, mikor 2 hét múlva meglátogattam, hogy akkor mikor találkozunk az imaházba. Már micsoda Isten, micsoda hit! És ez elismétlődött 3-4-szer. Következő alkalommal mentem, megint beteg volt, megint kért, hogy imádkoztam, megint meggyógyult. Amikor egészséges volt, nincs Isten, 3-szor ugyanez ismétlődik, 4-szer elmegyek hozzá, és azt mondja, hogy jaj, Farag, olyan rosszul vagyok, imádkozzon értem. Mondja neki, ne haragudjon, Istenen nem lehet játszani. Ne csak akkor keressük az Istent, amikor bajban vagyunk, hanem akkor is, amikor minden jól megy az életünkben. Figyeljük azonban meg, hogy Isten ígéretei feltételhez kötöttek. János Evangélium a 14. rész 15. és 21. verse. Ha engem szerettek, az én parancsolatomat megtartsátok. Mi a feltétel? A parancsolatok megtartása. És a 10 parancsolat megtartásával mit fejezzük ki? Azt, hogy szeretjük az Istent. Aki ismeri az én parancsolatomat és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig engem szeret, az szereti az én atyám is. Én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Kedves testvéreim, azt mondja, hogy azzal fejezzük ki Isten iránti szeretetünket, hogy megtartsuk a parancsolatait. Házasságból hozok egy példát. Kevés időt töltsek el, és sokat mondjak. Férje azt mondja a feleségnek, te így szeretlek, úgy szeretlek, majd megeszlek. De a felesége mellett tart 2-3 nőt. Mennyit ér a szó? Így szeretem az Istent, még úgy szeretem az Istent, még neki akarok szolgálni, de az életem teljesen másról tanúskodik. Mi az igaz, amit mondunk, vagy amit életünk? Mi életünk. És a mi életünk ad súlyt a mi szavainknak, pozitív és negatív irányban is. Ha az Istentől adott feltételek teljesítése nélkül kérünk valamit, akkor megsértjük Istent. Az elébb mit olvastuk? Ha engem szerettek, az én parancsolatomat megtartsátok. Igen, én szeretem az Istent, de nem tartom meg a parancsolatait. Akkor szeretem-e az Istent? De itt, ami kemény, ami nagyon elgondolkodható, ha mi emberek nem teljesítjük az Isten által adott feltételt, és ha kérünk valamit, akkor megsértjük az Istent. Krisztus példázatai című könyvben ezt találjuk feljegyezve, ha kérünk, de nem engedelmeskedünk, olyan számlát akarunk az Úrral kiegyenlíteni, amelynek feltételeit mi magunk nem teljesítünk. Ha mi nem engedelmeskedünk Istennek, akkor sértjük az Istent, amikor kérünk tőle bármit. Az engedelmesség szabja meg. Nagyon különösek ezek a dolgok. Szeretnék, kedves testvéreim, még egy igét olvasni. Példabeszédek könyvének a 28. részéből pró és kontrát is olvasok. Mind a kettőt olvasom. Példabeszédek könyve 28. rész azt mondja, a 13. versben, aki elfedezi az ő vétkét, nem lesz jó dolga. Aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Ha takargatom a rossz szokásaimat, takargatom bűneimet, nem lesz jó dolgom, azt mondja. Ha pedig megvallja és elhagyja, a bűnt irgalmasságot nyer. Azonban a 9. versben nagyon-nagyon keményen fogalmaz Isten lelkétől ihletve.

Valaki elfordítja a fülét a törvény hallásától, annak könyörgése is utálatos. Ha én törvénytaposó vagyok, akkor mi az imádságom, mit mond a Biblia? Annak könyörgése is utálatos. Ezeket tartsuk szem előtt, amikor kérjünk, hogy adhassuk. Nézzük meg Jézus ígéretét, János Evangélium a 15 rész 7. versében. Ha én bennem maradtok, és én beszédem bennetek marad, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz néktek. Figyeljük meg, hogy a Krisztussal való kapcsolatunk szabja meg, hogy imáink meg lesznek-e hallgatva. Vagy csak a mennyezetig mennek el. Becsületesek vagyunk-e Isten iránt? Malakiás próféta könyvéből hozom ezt az ígét, a 3. rész 7. verséből. Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendeléseimtől, és nem tartottátok meg azokat. Mióta? Atyáitok idejétől. Tehát nem egy nap, két nap, éveken keresztül, évtizedeken keresztül. Tudta Izrael népe az igazságot, de nem tartotta be. Taposta. Mit mond tovább? Térjetek hozzám, és én is hozzátok térek. Kedves testvérem, figyeljük a sorrendet. Melyik megy előbb? Előbb Isten tér hozzánk, és utána mi ő hozzá, vagy először mi térjünk hozzá, hogy Isten hozzánk térjen. Mi térjünk? És kedves testvérem, hogyha ez nem látható egy keresztény ember életében, akkor az gyakorlatilag nem keresztény. És most figyeljük meg, amikor itt azt mondja, hogy térjetek hozzám, és én is hozzátok térek, azt mondja a seregeknek, ura, de azt mondjátok, miben térjünk, vagy miből térjünk meg? Ha én nem vagyok bűnös, minden hibámra, bűnömre magyarázatot tudok adni. De csak a Biblia nélkül, és nem a Bibliával. Imáink meghallgatásának feltételeit a következő képpen találjuk. Krisztus példázata című könyvnek 96. oldalában. Isten nem azt mondja, hogy kérd egyszer, és megkapod, hanem arra szólít, hogy lankadatlanul, álhatatosan imádkozzunk. Krisztus így szólt Máriához Lázár sírjánál, ha hiszel, meglátod majd az Isten dicsőségét utalva a testvérének a feltámadására. Tudjátok, testvéreim, hogy ez a probléma, hogy sok embernek nincsen élő hite. Jobban bízunk magunkban, mint Istenben. Évtizedeken keresztül figyelem azt, hogy emberek hogyan, mit mondanak el, és mi van bennük. Hát, jó segítségével reméljük, hogy meg tudjuk csinálni, de azért úgy érezzük, hogy ezt mi is meg tudjuk csinálni. Értsük, a vallás leple alatt mondjuk, hogy Isten segítségével csináljuk meg, de hát azért van nekem elég erém ahhoz, hogy én fogjam azt és elvégezzem a munkát. Isten nélkül próbálunk eredményeket elérni. Soha. Sokat terveznek és keveset imádkoznak. Számos példa van a Bibliában, hogy tesznek fontos lépést emberek, a Bibliában van írva, de Isten tanácsát nem kéri ki. A szokásból mondott ima csak a mennyezetig jut el. Kedves testvérem, amikor imádkozunk, Jézus azt mondja, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, akiknek nincsen reménység. Nem a sok beszéd, nem a fél óráig elmondott ima határozza meg, hogy Isten meghallgatja, vagy nem, hanem az őszinte hitből, szívből fakadó. Legyünk kitartóak, mint a megszorult barát, aki elment kérni. Csak gyengülünk, ha másoknak nehézségeiről beszélünk. Próbáljunk, kedves testvéreim, Jézus Krisztusnak a példázata fényében sok mindent megváltoztatni az életünkben. Mert Isten tesz bennünket eredményessé, és nem a mi képességeink azok, amelyek bennünket eredményessé tesznek. Máté Evangélium a 19. rész 26. versében ezt olvassuk, Jézus pedig rájuk tekintvén mondanékik, embereknél ez lehetetlen, de Istennél lehetséges. Amire mi képtelenek vagyunk legyőzni rossz szokásainkat, csúnya szavainkat, bármi, ami elválaszt bennünket Istentől, ne adjuk fel a harcot, vívjuk a csatát Isten segítségével, hogy célba érjünk. Miért?
Azért, mert ahol a hit őszinte, ott együtt jár az elfűség és az álhatatosság. Mi az, hogy elfűség? Isten a Bibliában számos elvet mondott, sok elvvel találkozunk. Ragaszkodjunk a Biblia elvekhez, legyünk álhatatosak, mi az, hogy következetesek. És ezt találjuk feljegyezve Ésaiás próféta könyvének 40. részében, a 30 és 31. versben, elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, kik, akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyak elnek, mint a saskesejű, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Kik nem fáradnak el? Kik nem lankadnak el? Akik az Úrban bíznak. A legkülönbek is elfáradnak. Nem emberi erővel, nem emberi hatalommal fogunk célba érni, hanem Isten segítségével. Kedves testvéreim, kérjünk, hogy adhassunk. A Jézus nevében hittel elmondott ima áldásthoz ezt találjuk Róma belekhez írott levél 8 és 26. versében. Hasonlatosképpen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Olyan bátorító. Volt már az életben, vagy van most is, hogy elcsüggedünk? Ahogy szoktuk mondani, elanyátlanodunk. Úgy érezzük, hogy nincs tovább erőnk vinni az élet gondját, terhét, problémáját. Lehet az egészségi, vagy betegség, vagy bármi más. És úgy érezzük, hogy most már vége. Hasonlatosképpen a lélek is segítségünkre van a mi erőtelenségünknek. Testvéreim, ha erőtelennek érezzük magunkat, ne felejtsük el, akkor vagyunk erősek. Miért? Mert ha erőtelennek érezzük magunkat, akkor két kézzel kapaszkodunk az Isten segítségébe. De ha úgy érezzük magunkat, hogy én mindenre képes vagyok, Isten, nincs Isten, nem kell nekem Isten, elég okos vagyok én, elég bölcs vagyok, elég erős vagyok én, majd én megcsinálom. Melyik az áldottabb lelkiállapot? Amikor erőtelennek érezzük magunkat, vagy amikor túlerősnek érezzük magunkat? Tovább olvasom, mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk. Azért ismételtem meg, és még egyszer hozom, mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk. De maga a lélek esedezik mi érettünk kimoghatatlan fohászkodásokkal. Ha csak mi imádkozunk, az vajmi keveset ér. De ha a lélek esedezik értünk, akkor célt értünk. A Szentléleknek óriási munkája van, és ezért, ha mi Krisztusban vagyunk, akkor ez lesz látható a mi életünkben is. János első levelében, a 3. rész 24. versében ezt olvasom, aki az ő parancsolatait megtartja, az ő benne marad, és ő is abban. És abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a lélekből, amelyet nekünk adott. Egyik alkalmon itt, ezen a helyen, vasárnap esténként, amikor Krisztus példázatait tanulmányoztuk, akkor említettük azt, hogy Jézus Krisztus minden reggel részesült a Szentlélek kerességében. Minden reggel. És csak úgy tudott ő is győzedelmes életet élni. Hát ha Jézus Krisztus, aki bűntelen volt, nem olyan gyarló, mint mi vagyunk, szüksége volt arra, hogy naponta újból az Atya felvértezze a Szentlélekkel, akkor hol vagyunk mi? Ezért kérjük az Isten segítségét, és figyeljük meg, hogy alakítja, hogy építi fel, hogy mondja el, aki az ő parancsolatait megtartja, az ő benne marad. Mert Jézus Krisztus azt mondta János evangélium a 15. rész 5. versében, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Én ti bennetek, ti pedig én bennem. Jézus Krisztus nem egy helyen elmondja azt. Kedves testvéreim, szeretnék lassan ennek a tanulmányzásnak a záró szakasza felé haladni, azonban
egy dologra nagyon-nagyon kérlek benneteket. Ne elégedjünk meg az igazság formájas gyakorlatával. Mert az igazság formájas gyakorlata semmit nem ér. Lehetnek az embereknek jó véleményük rólunk, de Pál apostol azt mondja, hogy ha embereknek igyekszek tetszeni, Krisztus szolgája még nem vagyok. Arra törekedjünk, és figyeljük meg, hozok egy igét a Bibliából, ami nekem rengeteget jelentett, és jelent, és jelenteni fog, amíg élek. Róma belekhez írott levélből olvasom a 16. részből a 20. verset. A békességnek Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. Amen. Így zárul ez a vers. Na most, kedves testvérem, próbáljuk végig gondolni. Azt mondja, a békesség Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Ez mit jelent? Figyelem, amik vallásos emberek beszélgetnek, ma pedig divatvallásosnak lenni. Rádióban, tévében is Istenre hivatkoznak, és beszélnek, sőt, bibliai dolgokról is hoznak. De kedves testvérem, mit jelent ez az ige? A békességnek Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Térek arra, amire akartam az előbb kitérni. Ma vallásvilágban élünk. A két ember beszélget, és azt kérdezi egyik a másikától, ugye te születésedtől fogva keresztény vagy? Persze, hát még csecsemőkoromban megkereszteltek. Azért, mert csecsemőkoromban megkereszteltek, azért én keresztény vagyok. Mi tesz engemet keresztény emberré? A Biblia szerinti életem. Másik dolog. Hány éve jársz Krisztussal? Ezek vallási zsargonok. És azt mondja, én már 12 éve, vagy 25, vagy 30 éve. Csak tudjátok-e, testvéreim, az, hogy ez sem egyik, sem másik, sehol nincs megírva a Bibliában. Jézus nem velünk akar járni, Jézus bennünk akar lakozni. Pál ezt nagyon jól megtapasztalta, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Az előbb is János leveléből ezt olvastuk. És itt is ez van, az ő benne marad, és ő is abban. De most olvastam az igét. A békességnek Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Hol kell Istennek lakoznia, hogy a te lábad alatt legyőzze a sátánt, és az én lábam alatt legyőzze a sátánt? Jobb felől kell, hogy legyen Jézus, bal felől kell, hogy legyen Jézus, elől vagy hátul vagy hol. Értjük? Jézus Krisztus csak akkor tudja legyőzni a sátánt a mi lábunk alatt, ha a Szentlélek által bennünk lakozik. És Jézus Krisztus ezzel a példázattal ezt akarja elmondani. Záradékként szeretném hozni, Jézus Krisztus Lukács evangéliumából még beszél a gonosz szülőkről, hogy azok tudnak jó ajándékot adni. Lukács evangéliumának ugyanazon a részénél, 11. rész 11-től a 13-ig. Melyik atya az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ad néki? Van-e ilyen szülő? Én még nem találkoztam. Tovább megy. Vagy ha halat kér valamelyik gyerek, ugye erről van szó, a hal helyett kígyót ad-e neki? Ilyen szülővel se találkoztam. Avagy ha tojást kért, vagy skorpiót ad-e neki? Ha ilyen szülővel se találkoztunk. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékot adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Micsoda hasonlat, micsoda példabeszéd. Jézus Krisztus azt mondja, ti gonosz emberek, ti bűnös emberek vagytok. És ti tudtok bűnös emberek létére, ha kenyeret kér, akkor nem követ azt, aki nem kenyeret. Tudtok jó ajándékot adni a gyerekeiteknek? Igen. De ha ti gonosz létetekre erre képesek vagytok, mennyivel inkább a ti mennyei atyátokat, szent lelket azoknak, akik kérik. Akkor kérjünk szent lelket. Kérjünk,
hogy adhassuk, hogy áldás legyünk. Mindannyiunknak van reménye, ha elfogadjuk Jézus Krisztus megmentő üzenetét. Drága testvérem, Isten segítsen meg, hogy kérjünk, de ne önzően. Kérjünk, hogy adhassunk.

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat, vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban, hall csak leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néked hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorultak kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jó neked.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Bátran a jövőbe című adást hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Kedves nézőink, nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket ezen a héten is itt a Reménység TV-ben, a Bátran a jövőbe című adásunk újabb kiadásában. A nevem László Varga Zoltán. Köszöntjük azokat is, akik a Reménység Hangja Rádióban hallgatják adásunk rádióváltozatát, a Reménység Hangja Rádió kolozsvári stúdiójának adáskörzetében a 88,3 MHz-es frekvencián. Isten hozta mindannyiukat. Adósok vagyunk Önöknek egy témának a folytatásával, befejezésével, amelyet a múlt héten kezdtünk el, nem feledkeztünk meg, és nem is szeretnénk ezt az adósságot tovább fenntartani. Úgyhogy már ma folytatjuk mindazoknak a témáknak a továbbfejtegetését, amelyekkel foglalkoztunk az elmúlt héten. És éppen ezért itt van a stúdióban Éhes János Róbert lelkész is, akit sok szeretettel köszöntök az Önök nevében is, Isten hozott.
2: Köszönöm szépen a meghívást, én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit.
1: Egy új tévésorozatot kezdtünk el, témasorozatot az elmúlt alkalommal, amelynek mellékleteként egy könyvet is felajánlunk mindazoknak, akik szeretnék ezt mélyebben tanulmányozni, a Végidők titkai címmel, amely tulajdonképpen az ősi bibliai proféciák jelenbe és jövőben mutató üzeneteit segít megérteni azoknak, akik megoldást, reménységet, biztonságot keresnek a mai és az eljövendő időben. Ezt a könyvet ingyen felajánljuk mindazoknak, akik ezt kérik, és Román Ajkó hallgatóinknak is egy hasonló témájú könyvet tudunk felkínálni sok szeretettel, nem kevésbé azoknak, akik ezt kérik, akár román, akár magyar nyelven egy Bibliát. Mindez igényelhető a kapcsolat@speranzatv.ro e-mail címen. Most pedig térjünk rá arra, amit az elmúlt alkalommal fenntartottunk, mint témát. Beszéltünk arról, hogy egy alkalommal Babilonban a Krisztus előtti 7. század vége fele, közeledve a 6. századhoz, Nabukodonozor király egy álmot látott, amelyet Dániel fejtett meg. Isten adta a királynak az álmot, és Dánielnek a megfejtést, és ebből láthattuk meg azt, hogy úgy az akkori jelen, Dániel és a Nabukodonozor jelene, mint a későbbi időszakok, amelyek elvezetnek máig, sőt, ahogy azt látni fogjuk ma, még a jövőbe vezető időszakok is benne vannak ebben az álomban, mint egy biztos kijelentésben, amely teljesedett, és a már teljesedett részek alapján elmondhatjuk, hogy a jövőben mutató része is ugyanúgy fog teljesedni. Rövid összefoglalásképpen pedig hadd mondjuk el, hogy a Dániel könyve második fejezetében olvasható álomról van szó, ebben megjelenik egy állókép, amelynek az aranyfeje Babilon jelképezi a babiloni birodalmat, az ezüst, mellkas és karok az ezt követő Médo-Perzsa birodalmat, a bronz derék a görög birodalmat, amely követte a Médo-Perzsákat. Most pedig megérkezünk, és innen folytatjuk tovább. Következik ugye a két vas lábszár, majd a vas és agyag lábfejek, és a lezuhanó kő, mert így teljes a látomás. Nézzük meg, hogy ezek a fennmaradó jelképek a történelemben hogyan teljesedtek be.
2: Valamilyen szinten már érintettük ugye a vas lábszárakat, de már nem volt sok időnk ezt kifejteni. Itt még egy világbirodalmat látunk a görög-makedon birodalom után, és ez nem más, mint a római birodalom. Két lábszár, mert ketté válik, kelet és római, nyugat-római és kelet-római birodalomra, ez egy idő után. Vas, mert mi jellemezte Rómát? Hát vasakarat, vasfegyelem, vasfegyverek. Ugye a katonáknak a felszerelése már ebből állt. Mindent alávetettek a katonaság hatékonyságának infrastruktúrát, közigazgatást, nem állt ellenük szinte senki. Kezdetben a hódításaiknak minden ellenség behódolt. Brit szigetekig eljutottak, Észak-Afrikáig eljutottak, Ázsia területére eljutottak.
1: Hát a Földközi-tenger partvidékének nagy részét meghódították.
2: Így van. És ami érdekes számunkra, mert ugye Krisztus előtt 168-tól Krisztus után 476-ig.
1: Akkor volt a Nyugat-Római Birodalom bukása. A Kelet-Római az körülbelül 1000 évvel túlélte, de befolyása elmaradt.
2: Igen, már nem világbirodalomként maradt fenn. Világbirodalom, hát kint, igen, Krisztus után 476-ig beszélhetünk esetleg a római birodalomról, de észrevehetjük azt, hogy utána már nem következett más ilyen mértékű világbirodalom. Eddig nagyon könnyű volt észrevenni, hogy melyik ki után következik, legalábbis itt Európa térségeiben a hatalmas birodalmak követték egymást, viszont egy adott pillanatban az állókép már nem ad nekünk egy következő nagy birodalmat. És felmerül a kérdés, hogy akkor mi az, ahova elérkezünk. Mert maga az állókép utolsó része is érdekes. A vasnak és cserépnek a keveredése, vagy nem keveredése pontosabban, mert valamilyen szinten együtt vannak, de tudjuk azt, hogy kémiailag nem lehet őket egységessé tenni.
1: Nem lehet belőlük egy stabil,
2: összefüggő homogén
1: keveréket alkotni.
2: Igen.
1: És az az érdekes még, hogy ez ugye a szobrot emberi kéz készítette, tehát valaki megpróbálta ezeket összekeverni, de nem sikerült.
2: Így van. Valamennyire. Látszólag egymás mellé tette őket, de nem lett belőle egység. Érdekes megfigyelni a történelmet, hogy voltak törekvések egységre. És ez a látszólagos egység is arról beszél, hogy a Szentírás nem zárja ki, hogy lesznek és voltak erre törekvések. De már nem lesz olyan mértékű világbirodalom, mint amelyek addig voltak. És csak egy pár példát, hogyha felsorolnánk, ugye Szovjetunió megpróbálta, feloszlott. Európai Unió, azt látjuk, hogy már másfajta egység. Azért valamilyen szinten van egység, de azért mégis minden állam külön van. Látjuk azt, hogy ebből is volt már példa arra, hogy ki is lépnek.
1: Hát és azon belül is ott vannak ugye a gazdasági, politikai feszültségek, nézeteltérések. Tehát együtt vannak, ahogy mondtuk, az agyagról, de nem teljesen egységesen.
2: Így van.
1: És ahogy mondott, tehát ez itt konkrétan miről van szó, a Római Birodalom utódállamairól, amelyik az egykori Nyugat-Római Birodalomnak a területén helyezkednek el.
2: Igen, tehát ezt nem egy hatalmas birodalom foglalta el, hanem minden kis provinciát a helyi kis törzsek megtámadták, feloszlatták, magukba olvasztották, elkergették, és persze kultúra valamilyen szinten nyomot hagyott, és átvették az ott levő népek azt, amit a római birodalom is hozott, mert ők is azért, ha nem is úgy, mint a görögök, de valamilyen szinten a kultúrával is hódítottak, nem olyan mértékben, de azért megmaradt nyelvi hagyaték, vagy bármilyen más hagyaték azért megmaradt az ott levő népeknek az életében. Ami számunkra fontos, hogy itt egy megosztott világról beszélünk. És talán nem is csak megosztott Európáról, hanem megosztott világról is beszélhetünk. Mert ahogy látjuk, a birodalmak egyre terjednek ki, Még a világbirodalmak idején is nem csak Európát érintették, hanem más kontinenseket is. És a Szentírás pedig arra próbálja ráirányítani a figyelmünket, hogy a világtörténelem egy olyan esemény fele halad, amely minden embernek, minden népnek, minden nyelvnek egységes jelentést hoz. És ez nem más, mint az Úr Jézusnak az eljövetele. És a Szentírásnak az üzenete az, hogy függetlenül attól, hogy milyen néphez tartozunk, vagy kik vagyunk, az Úr Jézus eljövetelével mindannyiunknak foglalkozni kell. Az Úr Jézus eljövetele mindannyiunkat érinteni fog, és talán ez is a következő része Nabukodonozor álmának. Mert eddig beszéltünk az állóképről, de az állókép után még volt egy kis jelenet. Meglát ezt a csodálatos képet, szobrot, de érkezik egy kő, és ahogy már utaltál a múlt adásban arra, hogy még Nagy Sándor is érezte, hogy egy láthatatlan kéz irányította volna, vezette volna őket, itt is azt mondja, hogy kéz érintése nélkül csak jön a kő. Nem emberi beavatkozás, érkezik a kő, és összetöri ezt a szobrot. Azt mondja, hogy ebből egy nagy hely lesz belőle, betölti a földet, és egy olyan uralkodás, olyan uralmat hoz létre, amelynek nem lesz többet vége. Na most, a Szentírás egyetlen egy uralomról, birodalomról beszél, amelynek nem lesz vége. És ez Istennek az országa. Itt kapcsolódik ez a kép a földi történelem Istennek a nézőpontjával, Istennek a beavatkozásával, és itt lesz világszéles az üzenet. Hogy egy olyan uralom lép színre, amelyben a Szentírás tanítása szerint mindannyiunknak helyünk van. Itt már nem lesz gond abból, hogy más nemzetiséghez tartozol. Addig talán Dániel volt az egyedüli, aki két egymást követő világbirodalomban is
3: miniszterelnök
2: volt, és megtisztelt ember. Addig és azóta is úgy látjuk, hogy rendszerváltásokkor nem szívesen tartják ott a régi rendszernek, régi birodalomnak az embereit.
3: Néha még a titkárnőket
2: sem. Néha még a titkárnőket sem, pontosan. Itt viszont azt látjuk, hogy Istennek az uralkodása az egyetemes lesz, és hív bennünket arra, majd ide is elérünk, mindannyiunkat hív, hogy legyen egy helyünk ebben a helyben.
3: Igen, itt egy igeverset még kiemelnék, mielőtt tovább megyünk. Dániel könyve második fejezetéről beszélünk, ugye itt van az álom, és itt van a megfejtés is. És miután beszél a római birodalomról, annak utódállamairól, ezeknek a korában élünk, most ugye az mai modern Európa nyugat-római birodalom helyét foglalja el, és a nyugat-római birodalomba egykor bevándorolt, és ott megtelepedett vándornépeknek az utódaiként jelentek meg a mostani európai népek nagy része. A második fejezet 44. verse azt mondja, hogy ezeknek a királyoknak az idejében, tehát ebben a történelmi korszakban, az utódállamok idején támaszt az egek Isten egy birodalmat, amely nem pusztul el soha, és ez a birodalom másképpen nem száll át, hanem szétzúzza és véget vet azoknak a birodalmaknak, ő maga pedig örökké fennmarad. Hát az Úr Jézus Krisztus eljövetelét, amit ez a kő jelképez, az tulajdonképpen erre a történelmi korszakra teszi, nem lesz tehát újabb nagy világbirodalom, nem lesz új nagy történelmi korszak, hanem ez a történelmi korszak húzódik, nyúzódik, ahogy mondják népiesen, addig, ameddig az Úr Jézus visszajövetele ennek véget vet.
2: Igen, hogy esetleg egy picit összefoglaljuk pár szóban, ugye,
3: igen.
2: Agyag, cserép és vasnak a keveredése, ugye megosztott világ. A kő, nevezhetné magának az Úr Jézusnak, a kő becsapódása az ő második eljövetele, szobor összetörése, ebben a kontextusban ugye Isten ítélete, hatalmas hegy, amelyik betölti az egész földet, Isten örökkivaló országa. Most annyit még megemlíthetnénk, hogy egyesek próbálták értelmezni a kőnek a becsapódását az Úr Jézus első eljövetelével magyarázni, viszont az által felolvasott ígerész azt bizonyítja, hogy egy későbbi időben történik mindez. Azt mondja, azoknak a királyoknak az idejében, tehát ez ami a cserép agya keveredése, vas keveredése, ami már nem egyezik, aminek a korában élünk most is, csak ekkor történik mindez. Hogyha az első eljövetel lenne a kőnek a becsapódása, az még a római birodalomnak az idejében volt. Nem ennek az utolsó résznek az idejében. Az agyagis cserépnek. Az agyagis cserépnek az idejében.
3: És egy másik érv, amellett, hogy nem az első, hanem a második eljövetelről van szó, az maga Jézus Krisztus szavaiban is megtaláljuk. Például megkérdezték tőle a tanítványok Máté 24 elején, hogy mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének, és egy körülbelül egy viszonylag rövid időre rá, egy hétre, néhány hétre rá, feltámadás után megint előjön a kérdés, hogy ebben az időben állított helyre az országot Izraelnek? Tehát sem Jézus, sem a tanítványok felfogásában az az örök ország még nem jött el, hanem aztán Jézus abban a kérdés adott válaszban utal arra, hogy hogyan és mikor fog ez az ország eljönni. Tehát ez egyértelműen rámutat arra, hogy az Úr Jézus idejében ez az ország még nem jött el, annak az eljövetele egy későbbi korszakra tehető, arra a korszakra, amelyikben elmondhatjuk talán túlzás nélkül, hogy mi is élünk. Igen. Na viszont a kérdés az, és a proféciákkal kapcsolatban az egyik kérdés, amit a leggyakrabban elhanyagolunk, de talán a proféciáknak ez volna a fő célja, felkészíteni a jövőre. Hogyan készülhetünk Jézus visszajövetelére?
2: Az egyik fontos dolog szerintem, amit megtehetünk, és meg kell tennünk, az az, hogy ezt a bizonyságtételt, ami fennmaradt számunkra a Szentírásban, ezt olvassuk és tanulmányozzuk. Ahogy már említettük, Dánielnek bizonyíték volt az, hogy egyrészt a birodalomnak a korában élt, amelynek a leírását megkapta. A másik bizonyíték az volt, hogy látott egy váltást, egy birodalmi váltást abból a proféciából, amit ő megtudott és megmagyarázott. És számára az elég volt. Na most, ami számunkra fontos, hogy mi is tanulmányozzuk tovább a Szentírást, mert Isten nekünk is ad bizonyítékokat. És amit már említettük, a személyes életünkben a személyes változások, amelyeket látunk, ezek mind bizonyítékok. Engedjük meg, hogy Isten adjon nekünk tapasztalatokat, bátorításokat, hogy meglássuk a saját életünkben, hogy amit a Szentírás mond, az igaz. És abban a pillanatban, ahogy Isten megerősíti a hitünket tapasztalatok által, megerősíti a mi bellé vetett bizodalmunkat, hogy ebben a bizonytalan világban is van egy biztos út, akkor tegyünk félre időt, hogy többet tanulmányozzunk. Na most azt is tudjuk, hogy mindezt, amit mi elbeszéltünk, a nagy küzdelemnek a kontextusában kell értelmeznünk. És a nagy küzdelemnek a kontextusában van egy ellenfél is, aki megpróbál mindent megtenni annak érdekében, hogy mi ne tanulmányozzuk se Dániel könyvét, se más könyvet a Szentírásból. Tehát az első dolog, amit meg kell tennünk, hogy értsük meg, hogy nekünk erre szükségünk van. És ez a hozzáállás kérdése. Amint én rájöttem, hogy ez fontos, akkor tudatosan ránevelem magam, hogy ezzel foglalkozzak. Szentírásnak a tanítása, vigyázzatok és imádkozzatok. Hogyha nem élnénk nehéz időket, akkor a Szentírás nem mondta volna azt, hogy vigyázzunk. Hogyha nem lenne valaki, aki küzd az ellen, hogy mi imádkozzunk Istenhez, akkor nem fogalmazta volna meg ennyire határozottan, hogy nektek ezzel oda kell figyelni. Egy másik dolog, amit tehetünk, hogy próbáljuk a világ eseményeit, amennyiben lehet, de nem csak a világ eseményeit, hanem a saját életünk helyzetét is a Szentírás fényében figyelni. Itt nem azt akarok mondani, hogy amit látunk magunk körül politikai életeseményeit, nem kell feltétlenül mindennek megtalálni egy magyarázatát a Szentírásban, mert lehet, hogy nem minden részletre terjed ki a Szentírás, hanem itt igazából egy vonalat ad. Viszont ad nekünk egy értelmezési keretet. Nagyon sokszor meglátjuk azt, hogy mélyen gondolkodó emberek észrevesznek érdekességeket ebben a világban. És nem tudom, lehet másoknak is volt ilyen érzésük. Figyeled őket, hallgatod őket, de amint behelyezed a Szentírásnak az értelmezési keretébe, akkor még mélyebb értelmet nyer. Mert a Szentírás ad egy olyan perspektívát, ami túlhaladja az emberi bölcsességet. Na ezt kell nekünk mindig figyelmünkben tartani, hogy erre a látásmódra nekünk szükségünk van. És egy harmadik mód, amit meg kell tennünk, hogy ne menjen két külön vágányon a mindennapi életünk és a hitünk, vagy az információnk, amit esetleg a Szentírásból gyűjtünk, hanem a kettőnek kéz a kézben kell mennie. Hadd engedjük meg Istennek, hogy segítsen nekünk, hogy éljük meg a mindennapokban azt, amit a Szentírásból tanulunk.
3: Köszönjük szépen! Most szeretnénk az eddig elmondottakat egy teljesen más oldalról megvilágítani. Ugye az elmúlt adásban és a mai adás első részében felvezettük azt a gondolatot, bibliai proféciák és azoknak a történelmi beteljesedése alapján, hogy abban az időben élünk, amelyik megelőzi az Úr Jézus Krisztus visszajövetelét, vagy ahogy mondjuk, talán egyesek fülében negatív kicsengésű lehet, a vég idejét éljük, de hát itt ne a mostani jónak képzelt létünk végére gondoljunk, hanem annak a sok rossznak a végére, ami helyett majd jön a sok jó, és így akkor a vég idő is teljesen más megvilágításba kerül. Nézzük meg, hogy milyen úgymond jelek mutatják azt, hogy ezt az időt éljük, vagy ahogy ezt ezután használni fogjuk, melyek azok a bizonyos időnek, a végidőnek a jelei. Ahhoz, hogy ezekbe belemenjünk, sokkal több idő kellene, éppen ezért csoportosítjuk őket bizonyos kritériumok szerint, de csupa olyan dologról van szó, amit a Biblia maga tulajdonít a végidők jeleinek, amik azt mutatják, hogy a történelem vége fele haladunk. Nézzük meg például, és kezdjük mindjárt, talán nem is azzal, amivel sokszor kezdeni szokták az ilyesmi természeti katasztrófákkal, háborúkkal, hanem azért, hogy a megfelelő megvilágításba kerülnek a dolgok, kezdjük a lelki természetű dolgokkal, és nézzük meg, hogy mi jellemzi a mai vallási világot az Úr Jézus Krisztus eljövetelét megelőző társadalmat. Milyen jelek tapasztalhatók az emberek hozzáállásában, például a vallási kérdésekhez is. Mire utal Jézus? Hogyan figyelhetjük meg ezeknek a beteljesedését a múltban és a jelenben?
2: Vallásnak a kérdése, vallásosságnak vagy lelkiségnek a kérdése az mindig egy különleges kérdés. Na most nekünk azt kell tudnunk, és a Szentírásból rájövünk arra, hogy Istennek van egy vágya, hogy hogyan vezesse az ő népét. Most Máté evangélium 21. fejezete bevezet egy olyan részt, és a Szentírás többi része is megerősíti, hogy valakinek az az érdeke, hogy az embereket megtévessze. És hogyha Szentírást kézbe vesszük, hogyha a világ történelmet szemléljük, akkor rájövünk arra, hogy mindig is volt olyan, hogy ez igaz istentiszteleti rendszerről valaki szerette volna a figyelmet átirányítani egy hamisítványra. Na most...

0: hamis verzió létezett, hogy lassan az ember kezdte az eredetit szem elől tekinteni. Na most a megtévesztés az akkor működik, hogyha sikerül nagyon hasonlót készíteni ugye az eredetihez. És a történelem folyamán nagyon sokszor sikerült ez sátánnak, hogy csak egy nagyon kicsi hazugságot keverjen bele az igazságba. Tehát az egyik első dolog, amiről beszélhetünk, az a megtévesztés. Na most hamis ébredések, hamis Krisztusok, amelyeket az idő bebizonyította, hogy nem Istentől származóak voltak. Meg tudnánk említeni, hogy ha szükség lenne esetleg egy pár nevet is, ilyen hamis Krisztusoktól, a nem is olyan távoli múltból. Ugye Jim Jones, David Koresh, akik szinte nem is csak profétáknak, hanem néha már istenként helyezték magukat az emberek elé.
1: Hát megváltóknak.
0: Megváltóknak mindenképp. Akik azt mondták, hogy az vagyok nektek, amire szükségetek van. Persze ezek a példák rávilágítottak arra, hogy...
1: És hadd annyit említsünk meg csak röviden, hogy az ő munkájuknak nem csupán keserű lelki csalódás volt a nyomában, hanem emberi áldozatok.
0: Igen. Pontosan, tehát Jim Jonesnak az esetében majdnem 1000 ember, több mint 900 ember vesztette életét. David Koresh, ugye ő is maga mellé vont egy pár hívő embert.
1: Pontos szám,
0: több mint 70.
1: Igen. Azoknak nagy része lehetett. Meg is halt, amikor aztán lecsaptak rájuk a hatóságok. És ez csak két eset, az igazság az, hogy erről külön könyveket lehet megírni, mert sok van, és az idő még eltart, még lesznek.
0: És sokszor úgy vagyunk vele, hogy hát régi történetek, vagy hamis Krisztusok, hát ki foglalkozik már azzal, hogy hamis Krisztusokat kövessen. De ezek a példák nem is olyan rég történtek. És látjuk azt, hogy olyan világot élünk, hogy a bizonytalanság olyan nagy, hogy az ember keres magának egy megváltó figurát. Nem tudom, hogyha észrevettük-e, de a filmiparban is kezd visszajönni egy olyan irányvonal, amelyben szuperhősök jelennek meg. Az embernek ez a szinte tudattalan vágya, hogy szüksége van egy hősre, aki belép és megoldja dolgokat.
1: Hát és azért szuperhős, mert tulajdonképpen ebben testesül meg az embereknek az a vágya, hogy kilépjenek a korlátaik, a lehetőségeiknek a szorításából, és valami azt túllépő erő vagy képesség segítségével oldják meg a megoldhatatlan problémákat.
0: Pontosan. Tehát az egyik, amiről beszéltünk, ugye hamis Krisztusok, de a Biblia beszél hamis ébredésekről is. Ez általában erős érzelmekre, nagyon látványos vallásosságra alapul, amely az elején megfogó, de az ember rájön arra, hogy az űrt, amely ott a szívében, lelkében van, azt ezek nem tudják betölteni. Majd pedig beszél az okkultizmusról és a spiritizmusról is. Sajnos erre is hajlamosak vagyunk úgy tekinteni, hogy ismét egy olyan dolog, ami a múltban volt. Viszont azt kell meglátnunk, hogy a mai világban aktuális formákat ölt, és ma is próbál bennünket sátán ezekkel is becsapni. Ugye beszéltünk arról, hogy a mai modern ember nem tud szembe menni azzal, amit a Szentírás mond róla. Lelki emberek vagyunk, szükségünk van az Istennel való kapcsolatban. Sátán ezt nem tudja megváltoztatni. Hogyha nem tudja megváltoztatni, nem tudja kiölni belőlünk ezt a vágyat Isten iránt, akkor próbálja helyettesíteni, hogy olyan dolgot ajánljon fel nekünk, ami látszólag ezt a vágyat ki tudja elégíteni. Na most ezért fordul a mai modern ember is olyan dolgok fele, amelyeket ő nem ért, de úgy gondolja, hogy ezt a spiritualitás utáni vágyat kielégítik benne. Okkultizmus fele, keleti vallások fele, olyan meditációs gyakorlatok fele, amelyeket keleti vallásokból vettünk át. Sokszor azt mondjuk, hogy hát kivettük belőle a vallásos töltetet, de onnan vettük át,

0: Tehát az ember érzi azt, hogy szükség van valami többre, mint amit itt megfoghatunk magunk körül.
1: Igen, tehát röviden összevetve a vallási világban mutatkozó jelek, ezek a téveik is általában vagy a hamis Krisztusok, vagy a hamis ébredések, vagy az okkultizmus és a spiritizmus különböző formái, ezeknek keveréke.
0: Vagy ennek
1: Emellett
0: az ellentéte.
1: igen, a közöny. Ugye ez érdekes világot élünk, amikor a vallási világ egyik része túltengést keresi, ahogy mondtuk az előbb, másik része pedig közönybe süllyed, és erre még rátevődik az, hogy közben elhiszik azt, hogy rendben vannak, és minden a maga helyén van.
0: Pontosan.
1: Nagyon kevés időnk maradt már. Egy-egy percben térjünk rá még néhány másik jelre is. Például nagyon jól jellemzi a mai kornak a világpolitikai, katonai, stb. Vetületben egy magyar mondása az állapotát, hogy olyan világban élünk, amelyikben kitört a béke. Tehát az ember a békét keresi, a békét próbálja fenntartani, és minél inkább igyekszik, annál több az összetűzés. Ugye azt hittük, hogy 1945. május 9-e után, amután a második világháború hivatalosan véget ért, hogy ezzel beköszönt a történelem béke korszaka Európában, sőt, a japán történész Fukuyama azt mondja, hogy mikor beköszönt a békekorszak, az a történelemnek a végét hozza el, mert nem lesznek nagy változások, mindenki megtalálja maga számítását, a maga helyét, éljük az életünket, és fejlesztjük a világot, s a társadalmat. Hát úgy tűnik, hogy az a korszak, amit leáldozottnak hittünk, a háborúk és a nagy változások korszaka, igencsak visszatérőben van.
0: Így van. Érdekes, amit mondtál, ez a kifejezés, hogy kitört a béke, mert tehát békére vágyunk, de azt látjuk, hogy az ember háborúra készül. Tehát egyre nagyobb a felhívás, legalábbis a NATO
1: Fegyverkezésre, igen.
0: tagok számára, igen, hogy nagyobb részt fektessenek be az ország költségvetésének a felfegyverkezésébe. Tehát ez egy elég abszurd dolog, hogy úgy készülünk, úgy várunk békét, hogy háborúra készülünk. És a másik dolog, amit már említettél, hogy mi úgy gondoltuk, hogy a civilizáció megmentett bennünket. Eljutottunk a fejlődésnek egy olyan fokára, hogy lehagytuk ezeket a dolgokat, de
1: Úgy tűnik, hogy
0: meglepődött,
1: mégsem.
0: úgy tűnik, hogy mégsem. Meglepődött az európai ember, legalábbis itt a mi térségünkben, amikor a szomszédban kitört a háború. Erre nem gondoltunk volna, azt még úgy elfogadtuk, hogy a világ harmadik világ országaiban háborúkról hallunk. De amikor itt melletted kitör, amikor rájön az ember arra, hogy a civilizáció az nem oldja meg a kérdést. Csak oda visszajutunk, hogy az isteni megoldásra van szükségünk, akkor az ember rájön, hogy igen, itt most már nem egy-egy elszigetelt kis összetűzésről van szó, hanem egyáltalán nincs kizárva, és egyes politológusok nem zárják ki annak a lehetőségét, hogy ha nem is világháború, de nagyobb kiterjedésű összetűzés esetleg létrejöhessen.
1: Igen, erről röviden annyit, hogy általában a háborúk azok sosem maguktól robbannak ki, hanem általában egy kontextus kialakul, egy háború kirobbanásának kedvező kontextus. Ez a kontextus általában valamilyen krízis helyzethez kötődik, vagy anyagi, gazdasági válság, vagy területi válság, vagy az erőforrások megapadása. És ahogy történni szokott a gyerekek között az óvodában, úgy történik a világpolitikában is, amikor az ember valamit nem tud elosztani, akkor erőszakhoz folyamodik. Az óvodás gyerekek egymás haját cibálják, az országok pedig rakétákat lövöldöznek. Az alap oka, a kiváltó oka ugyanaz. Tehát azt mondja a Szentírás, hogy ahogy közeledik az idő vége, az Úr Jézus két kifejezést használ. Lesznek háborúk, ezek tényszerű események, és háborúk hírei, tehát fenyegetések, tervek, szándékok, ahogy mondják, kardcsörtetés, és ez már sokszor önmagában is egy ilyen fenyegetőzés elég, hogy az embereket rémületbe ejtse. De
0: Vagy
1: szó van,
0: álhírek.
1: igen, vagy álhírek is, háborúknak az álhírei, vagy álháborúknak a
0: Nagyon
1: hírei.
0: sokszor kiderül, ha beszélsz valakivel, aki ott él, hogy más, mint amit a média bemutat. Ez is egy jele mindannak is. És ezt itt látjuk, a háborúk voltak eddig is, de a háborúk hírei, ez a fajta információs tumultus, ami így ránk özönlik, ez mindenképp ennek a modernebb kornak az egyik jele.
1: Igen, hát itt el lehetne ebben nagyon mélyen merülni, de itt még egy apró utalásképpen, anélkül, hogy belebonyolódnánk, most megemlíteném, hogy azért a világpolitikában egy magas szintű átrendeződés figyelhető meg, és amikor már a nagyhatalmak között történik ez az átrendeződés, az azt mutatja, hogy a világ egy nagyon nagy változásoknak a küszöbén áll. De erre utalnak például az úgynevezett természeti jelek is. Mit mond a Biblia, mit figyelhetünk meg a természetben, és mi az, ami a leginkább időszerű most?
0: Amiről a legtöbbet beszélnek az emberek, a Földnek a pusztítása, és megpróbálni visszafordítani ezt a folyamatot. Utóbbi éveknek, évtizedeknek az egyik törekvése az, hogy felhívják az emberek figyelmét arra, hogy tönkretesszük a Földet, és valamilyen módon megfordítsuk ezt a folyamatot. Csak azt látjuk, hogy és kezdik tudósok is azt mondani, hogy már lassan az ember erről lekésett. Hogyha megnézzük a természeti katasztrófákat, akkor növekvő tendenciákat mutatnak. Szélsőséges
1: sűrűbbek,
0: időjárás.
1: Intenzívebbek.
0: Igen. A szélsőséges időjárás kezd egyre több helyen megnyilvánulni, ahol addig inkább csak mérsékelt volt, vagy nagyon ritkák voltak ezek a szélsőséges meteorológiai jelenségek esetleg. Árvizek,
1: és
0: viharok.
1: Itt minden összefolyik egy helyre végül, mert ugye az időjárás például megváltozása az nem csupán annyit jelent, hogy kevesebbet mehetünk kirándulni, mert rosszabb lesz az idő, hanem ottól elromlik a klíma, elromlik a mezőgazdaság, romlanak a megélhetési körülmények, romlik a gazdasági helyzete, akkor a romló gazdasági helyzet újabb háborúknak a megjelenéséhez vezethet hozzá. Tehát ezek nem egymástól elfüggetlen dolgok, hogy itt is, ott is megjelenik valami, ezek a jelek is egymással kölcsönhatásban vannak.
0: Pontosan.
1: És nézzük meg, akkor már beszéltünk gazdasági válságról. Milyen, mit vetít előre a Biblia az utolsó időknek a gazdasági helyzetéről?
0: Érdekes megfigyelni azt, hogy szorosan összekapcsolódnak ezek a jelek most. Például gazdasági jelek és a háborúknak a helyzete, hogy mennyire összekapcsolódik. Egy-egy fenyegetés, vagy egy-egy katonai akció, és a világnak a gazdaságát a feje tetejére tudja állítani. Na most a Szentírás is beszél arról, hogy ugye az éhségeket, a dökhalak, földindulások mellé helyezi, de sokszor a politikai beavatkozás miatt is, ha nem is éhségek, de gazdasági nehézségek felléphetnek. Látjuk csak azt, hogy csak az üzemanyag ellátás milyen mértékben feje tetejére állíthat mindent. Nem csak az üzemanyag árai nőnek, azzal együtt nőnek az élelmiszerek árai.
1: Ez mindent húz maga után.
0: Igen. Ahol addig is nehéz volt, ott még nehezebb lesz. Ahol valahol éhség volt, addig egy ilyen gazdasági válság még inkább rontani tudja a helyzetet, és egy ilyen körforgásba kerül az ember, ahol azt látja, hogy itt már nem csak egyes jelekről beszélünk, hanem hogy a Szentírás felsorolja, most olyan világban élünk, ahogy egyik dolog húzza másik után a többit.
1: Igen,
0: is.
1: És egy apró példa például a tengerszorosok problémája.
0: Igen.
1: Világon van vagy 18-20 tengerszoros, ami ennél sokkal több van földrajzban, de ezek közül van vagy 18-20, ami a világgazdaság szempontjából kritikus. Tehát ott, ha megy, akkor megy, ha nem megy, akkor nem megy. És egy egyszerű példa, ezelőtt 5 évvel, március 23-án keresztbe fordult a Szózi csatornában egy hajó.
0: Igen,
1: egy navigációs hiba volt. Rossz időjárás, több kedvezőtlen körülmény, és ez több százmillió dolláros jövedelemkiesés, mentési munkálatok óriási költsége, 369 teherhajó akadt el, világszéles konténerhiány, szállítási idők hihetetlen hosszúságúra nyúltak, különböző termékekből, amik ott elakadtak a szorosban, piacon hiány alakult ki, árak szöktek a magasba, azért, mert egy hajó valamit benézett, és partra futott ott, ahol nem kellett volna. Úgy most látszik, hogy ebből nem sokat tanultunk, mert igen. A Hormuzi szorosban egy hasonló helyzet történik, csak hatványozottan, mert itten nem egy néhány hetes elakadásról van, hanem egy olyan háborúról, ami a kereskedelmi forgalmat nagy mértékben elakasztja. És ez nem csak kereskedelemről van szó, hanem energiaválságot is előidézett, mert az energiahordozók, a világon elfogyasztott energiahordozók, ugye kőolaj, földgáz, stb. 15-20%-a itt halad át, és most ez hiányzik a piacról.
0: Most ennek a következménye
1: pedig még nagyobb politikai... És ezt látjuk a sarki benzinkúton a következményét.
0: Igen. És ennek a következménye még nagyobb politikai feszültség, és igen. Ha még nagyobb a politikai feszültség, akkor még bonyolultabb megoldani ezeket a gyakorlati problémákat.
1: Tehát, hogy mondtuk az előbb, ezek a jelek, ezek nagyon szoros kölcsönhatásban vannak, de például mehetünk tovább a társadalom állapotáról, mit mond a Biblia?
0: Igen, azt mondja a Szentírás, hogy a gonoszság elhatalmasodik. És itt csak ha visszatom csak egy picit arra, amiről az előbb beszéltünk, sokszor itt is emiatt nem lehet megoldani gazdasági kérdéseket, mert az önzőség, a pénzsovárgás annyira elhatalmasodik az emberben, hogy nem képes egy kicsit a sajátjából lemondani, hogy esetleg a világgazdaságnak jobb legyen, hanem mindenki csak a saját érdekét nézi. Na most azt mondja a Szentírás, ugye Pál apostol Timóteushoz itt második levélben mondja, hogy az emberek önzők lesznek, pénzsovárgók, kérkedők, engedetlenek, szeretet nélkül valók, kegyetlenek. És sajnos azt látjuk, hogy azt hittük, hogy a civilizáció az embert is megjobbítja. De azt látjuk, hogy előhozza az emberből sokszor a legrosszabbat. Csak egy egyszerű kis példát hadd mondjunk. Ismerőseink mesélték, akik Ukrajnában éltek, hogy a gyermekeknek a kis ártatlan lelkét is mennyire tönkreteszi a háború. Kezdenek egymással rosszak lenni a gyermekek, az a feszültség, amiben élnek, az rájuk is hatással van. Ha valakinek elviszik az édesapját a frontra, a másiknak pedig nem viszik el, akkor nem tudatosan, de az irigység fellép, és megpróbál bosszút állni rajta. Na most így törsz meg háborúk által egy generációt már gyermekkorban. Így felnőve nem csoda, hogyha az ember csak magára gondol, mert a háborúban sokszor a legnagyobb kihívás az, hogy valahogy magadat megvédd. És az ember magára figyel, elfelejt másokra gondolni, a létfenntartó, igen. Na most azt látjuk, hogy amikor az emberek jóságot látnak a világban, sokszor nagyon csodálkoznak. Mert itt is látjuk, hogy a Szentírásnak igaza van, amikor valami kilép ebből a képből, amit itt felsorolt Pál apostol, az már furának tűnik. Ha valami jó, ha valami önzetlen, ha valami szerető, azt az emberek már egyszerűen nem tudják, hogy hova tegyék, és kétkedve fogadják, hogy nehogy sokszor esetleg a háttérben legyen valami hátsó szándék. Na most az online világ is tönkreteszi még azt a kis támpontokat is, amelyeket még az erkölcsre vonatkozóan még eddig birtokoltunk. Tito Maiorescuhoz kapcsolódik, ugye ez a, és az hozzá tartozó Zsunimia Irodalmi Társaság, ez a tartalom nélküli forma. Na most csak egy érdekesség, manapság szinte mindenki tartalomkészítő. Na most, hogy ne kelljen megszűrni, hogy miféle tartalmat készítünk, és hogy ne kelljen esetleg egy erkölcsi mércével mérni azt, amit az embernek adsz, akkor elnevezel minden tartalomnak. Tehát már nem kell arra törekedni, hogy megtöltsél valamit tartalommal, hanem ha te elnevezed tartalomnak, akkor az axiomatikus módon az tartalom. Ezért
1: mondjuk,
0: bármit
1: hogy
0: lehet,
1: az.
0: Mondjuk, hogy az. És akkor bármit lehet készíteni, és egy erkölcsi iránytű már nincs, ami esetleg megszűrje, hogy mi az, amit a gyermekeknek adunk, a fiataloknak adunk, amivel esetleg majd ők táplálkozzanak.
1: Hát egyetlen egy percünk van még, amiben egy nagyon fontos dolgot viszont el kell mondanunk. Károli Gáspár, a magyar bibliafordító 1536-ban kiadott egy írást, amelyikben a végidő 9 jelét sorolja fel az ő korában megfigyelt, beteljesedett jeleket. Ezek közül az egyik, Dániel 12:4-re utal, azt mondja, hogy soha nem volt a Bibliának akkora ismerete, ugye archeológia, ókori nyelvek, stb., mint az ő korában. Szegény nem tudta, hogy a következő 400-500 év mit hoz magával, azóta még jobban ismerjük a Szentírást. Mit hoz ez magával, milyen lehetőséget és milyen felelősséget jelent, és ez legyen akkor a zárószó is.
0: Igen, nagyon jó, hogy ezt így bevezetted, mert mi nagyon sokszor, amikor növekvő tudásról beszélünk, ugye ez egyik jele, sokszor csak a technikai tudás, tudományos fejlődésre gondolunk, viszont nekünk nem kell elfelejteni azt, hogy amikor a Szentírás erről beszél, akkor a Szentírásból megérthető tudásra is utal. Na most, erről sokat lehetne beszélni, de hogy levonjunk egy következtetést saját magunk számára. Ne elégedjünk meg azzal, hogy nagy a tudás, ami a Szentírást illeti. Mert engem az nem segít, hogyha mellettem levő nagyon jól ismeri a Szentírást. Mivel ez egy profécia, hogy a tudás növekszik, és megismerhetjük a proféciákat, megismerhetjük a Szentírást, próbáljuk meg ezt vonatkoztatni a saját életünkre. Próbáljunk meg törekedni arra, hogy ez a profécia valósággá váljék a személyes életünkben. Ne csak a gyülekezetünk más tagjai, ne csak a lelkészeink, a presbitereink ismerik a Szentírást, és mi nyugodjunk meg, hogy hát társadalomként nagy a tudás, hanem próbáljuk személyes szintre hozni, és mi magunk tanulmányozni, készülni, olvasni, bátorságot nyerni a Szentírásból, mert rájöttünk arra, hogy Istent nem csak az érdekli, hogy végül a történelmet elvezesse úgy, ahogy ő akarja, hanem közben mindannyiunkra külön odafigyel, hogy nekünk is meglegyen a helyünk, és amennyiben lehet, amennyiben én úgy döntök, akkor fogadjam el azt a lehetőséget, hogy ott legyek az ő országában is. Tehát mindenkit arra bátorítunk, hogy tanulmányozzunk, olvassunk, hogy ez a tudás ne csak általánosságban legyen érvényes a társadalmunkra, hanem a személyes életünkben a Szentírást egyre inkább ismerjük, és Isten ismerete egyre inkább nagyobb legyen a mi életünkben.
1: Köszönjük szépen, nagyon értékes, nagyon reménykeltő gondolatokat osztottál meg velünk. Jó Isten, áldjon meg téged az áldozatért, a munkáért, amit belefektettél a felkészülésbe.
0: Köszönöm,
1: és segítsen felkészülni, felkészíteni családodat, és mindazokat, akikkel kapcsolatba kerülsz. Köszönjük szépen!
0: Köszönöm szépen én is a felkérést, a meghívást. Tegyen bennünket Isten mindannyiunkat készé arra a pillanatra, amikor találkozunk vele.
1: Kedves nézőink, az idők jeleiről beszéltünk röviden, de beszélgetés sorozatunkban, amelynek még most az elején vagyunk, még legalább 15, talán még 20 epizód is következik. Konkrétan még visszatérünk sok mindenre, amiről most így bevezető jelleggel szó volt. Addig is tanácsolom, hogy kutassuk a Bibliát, figyeljük az eseményeket, és tegyük meg a megfelelő lépéseket. Sorsdöntő ezeket a lépéseket ismerni, amelyeket meg kell tennünk, éppen ezért a Bibliából nem csak az idők jeleit kell kutatni, hanem azt is, hogy mit tanácsol a Biblia ezekre az időkre nézve. Nem utolsó sorban pedig engedjünk el mindent, ami a földhöz köt, és kapaszkodjunk Jézusba, az engedelmesség a vele fenntartott kapcsolat révén. Ne feledjék el, hogy az adásunkhoz mellékletként megrendelhetik a Végidők titkai című könyvet. Magyarul, románul egy hasonló tartalmú könyvet ajánlunk fel. Ugyanakkor kérhetnek egy Bibliát is tanulmányozás véget, mindezt a kapcsolat@speranzatv.ro e-mail címen. Jövő héten is jelentkezünk, folytatjuk az elkezdett beszélgetés sorozatot érdekesebbnél érdekesebb témákkal. Addig is ne feledjék, hogy az ige mutatja az utat, Isten adja az erőt, a döntés viszont az önöké. A mához egy hétig viszontlátásra!

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem. Az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő bennek.

századik Zsoltár, hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való

0: Mi az igazság?
1: Válaszol Hangyás László.
2: Az utóbbi időben azt foglalkoztatott engem, hogy mi az az üzenet, amit Isten igazán mondani akar egy olyan változó világban, mint amelyben mi is élünk. Amikor tényleg egyik pillanatról a másikra nem tudjuk, hogy mit hoz a következő óra, vagy a következő nap, akár a gazdaságban, a politikában, a vallási életben, vagy talán, ha személyes életünkre nézünk, itt is néha-néha nem tudjuk talán egész biztosan, hogy mit hoz a következő óra. Arra gondoltam, ahogy tanulmányoztam az Ószövetség egyik érdekes könyvét, Malakiás proféta könyvét, hogyha a könyvet úgy röviden végigolvasnánk, arra nincs sajnos mód, hogy ezt megtegyük ma, de csak egy néhány részletet szeretnék olvasni. De nagyon érdekes, én így fogalmaztam, vita helyzeteket találunk ebben a könyvben, egész pontosan 7, amelyekből le lehet vonni olyan tanulságokat, amelyek meggyőződésem szerint örök érvényűek. Közelmúltban többször prédikáltam Malakiás könyve alapján, de elsősorban a 3. és 4. fejezetet olvastam akkor, amelyben Illésről van szó, illetve az Úr küldöttéről, amely önmagában is egy nagyon érdekes tanulmány lehet. De arra gondoltam, hogy a könyvet egy más szempontból tanulmányoznánk, mégpedig a vita helyzetek szempontjából. Tudnék, ebben a könyvben egymás követi a vita. Nem tudom, fölfigyeltetek-e erre? Ez rendszerint a következő formában jelenik meg. Példaként olvassuk el Malakiás könyvéből az 1. fejezet 1. 5 versét. Nagyon érdekes ez a vita helyzet, amelyet az író leír Malakiás könyvében, tehát az Ószövetség utolsó könyvénél vagyunk, egy kis rövid profétai könyv. Az 1. fejezetből olvasom az 1. 5 verset. Az Úr igéjének terhe Izrael ellen Malakiás által. Szerettelek titeket, azt mondja az Úr, és azt mondjátok, miben szerettél minket? Na itt álljunk meg egy pillanatra. Én ebben a formulában, vagy formában érzem a vita helyzetet, hogy amikor valaki valamit mond nekünk, és mi úgymond visszakérdezünk. Tehát az illető azt mondja, hogy na ez a dolog így van, és akkor rögtön azt kérdezzük, hogy na de hogy is van ez? Na de miben van ez így? És úgy tűnik nekem, hogy Malakiás egy ilyen vita sort ír le a könyvében, ahogy megszámoltam, összesen 7. Na ez a 7 között az első, de talán a legfontosabb. Tudnék, a legfontosabb dologról szól, a szeretetről. Az Úr azt mondja, hogy szerettelek titeket. És a válasz az, hogy miben szerettél? Hogyan szeret minket az Isten? Nem mindig vesszük észre. Tudnélik, ha egy ilyen kérdést felteszünk, hogy miben szerettél, akkor ezzel már elárultuk azt, hogy nem vettük észre, hogy az Isten szeretett. De ami egész keresztény életünk végső fokon erre épül. Akár hiszitek, akár nem, ez így van. Ha nem tudjuk, azaz nem abban a tudatban élünk, hogy szeretettek vagyunk, akkor nem vagyunk semmik, akkor nem értjük, hogy miért vagyunk itt. De a Biblia arra tanít bennünket, hogy mi szeretett gyermekek vagyunk. Olvassátok János apostol 1. levelét, a 3. fejezetet. Azt mondja, hogy szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk. Pál apostol arról ír, hogy mint szeretettek, szánjuk oda magunkat. Tehát több helyen az Újszövetségben ez a gondolat megerősödik, hogy az Isten szeret bennünket, és mi szeretettek vagyunk. Bármit teszünk, abból fakad, hogy érezzük azt, hogy az Isten szeret. De mi van akkor, ha nem érezzük? Mi van akkor? Ha nem érezzük, hogy az Isten szeret minket, hogy tudunk mi szeretni? Nem tudunk szeretni. De az Isten nem úgy szeret, ahogy mi szeretnénk, hogy szeressen. Tudnék, itt a következő verseket, ezt nem olvasom az időnk rövidsége miatt, de ha Malakiás 1. fejezet 1. 5 versét végigolvasnánk, akkor az Úr egy példával próbálja megvilágítani ezt a dolgot. És azt mondja, hogy Jákobot szerettem, a 2. szerint, 3. vers szerint Ézsaut ellenben, gyűlöltem. Hát ezt a történetet jól ismeritek, hogy is volt ez, ki szerette Ézsaut, és ki szerette Jákobot. Ha szülőkre gondolunk. Ugye az apa, Izsák, szerette, kit? Szerette Ézsaut, azt mondja a Biblia, azért, mert szerette a vadat. Tudjuk, a vad húst. És mivel Ézsau vadász volt, és el tudta készíteni azt, amit lelőtt, vagy amit megfogott, és ugye Izsák szerette ezt a fajta húst, szerette a fiát. De Rebeka, az asszony, az édesanyja pedig szerette Jákobot, mert ő egy csendes, szelíd ember volt a juhok mellett, élte le az életét. Ő nem volt egy vad, szilaj, vadász ember. Az Isten viszont éppen fordítva, mint ahogy a szülők, úgy mondja, hogy Jákobot szerettem, és Ézsaut ellenben gyűlöltem. Na most igen, ennek a két férfinek vagy fiúnak az élete elég furcsán alakult, nem? Mert másképpen szerették a szülők őket, mint ahogy az Isten szerette a fiúkat. Talán sokakban ott a kérdés, hogy miért van ez a Bibliában, hogy Ézsaut gyűlöltem. Hát erről a néhány versről lehetne külön prédikálni, ez az igazság. De egy újszövetségi levélre gondoltok, a zsidókhoz írt levél 12. fejezetére, a 16.-17. versekre, akkor ott az apostol azt mondja, hogy Ézsaunál az volt a baj, hogy megvetett valamit, amit az Isten adni akart neki, és amikor kereste a megbánás helyét, nem találta meg, és ezért vetette meg őt az Isten. Még az elsőszülöttségi jogot eladta, nem? És utána könyvhullatással kereste az áldást, mondja itt a zsidókhoz írt levél, de nem találta már meg. Tehát ez az ember nem értette meg, hogy az Isten őt is szeretni akarja, és eljátszotta ezt a szeretetet. Na nekünk nagyon vigyáznunk kell, amikor az Isten azt mondja, hogy szerettelek titeket, vagy szerettelek téged, akkor nem mondjuk soha, hogy Uram, miben szerettél engem? Mert ez a kételkedés jele. Ézsau megkapta az elsőszülöttségi jogot, de azt mondta, hogy mire való ez nekem. És elvesztette. Tehát az első és érdekes vita helyzet, hogy az Isten nem mindig úgy szeret minket, ahogy szeretnénk, hogy szeressen. Ha egy picit játszunk a szavakkal. De ez azt jelenti, hogy el kell fogadnom az Isten szeretetét úgy, ahogy van, mert az a legjobb, amit ő tehet értem. Na a második vita helyzet, az itt van a könyvben az első fejezet 6. versétől a 9. Nagyon érdekes körülmény ez, ahol azt olvassuk, hogy a fiú tiszteli atyát, a szolga is az ő urát, és ha én atya vagyok, hol az én tisztességem? És ha én úr vagyok, hol az én félelmem? Azt mondja a seregeknek, ura néktek, ti papok, akik utáljátok az én nevemet, és ezt mondjátok, mivel utáljuk a te nevedet? Megint egy vita helyzet. Tehát Isten most a papokról beszél, rólam is, ebben a néhány mondatban, de mindannyiunkról, mert valamilyen formában mindannyian papok vagyunk, a Biblia szerint. És itt van Isten vitája, hogy vajon mivel utáljuk meg őt? Utáljátok az én nevemet, mondja az Úr. A vita mivel? És mit mond a következő néhány vers? Hogyha vakot hoztok a 8. vers szerint, áldozatul nem bűné az? Vagy ha sántát hoztok és bénát, nem bűn az. Vidd csak ezt a te fejedelmednek, vajon kedvel fogad-e, avagy rád tekinti, azt mondja a seregeknek, ura. Tehát mi az, amit az Isten elvár tőlem? Ez a második vita helyzet. Ha az első helyzetből eljutok oda, hogy az Isten szeret engem, akkor mit fogok tenni? Akkor viszonozni fogom a lehető legjobban. És Mózes törvénye szerint nem lehetett sántát, bénát, vakot, vagy bármi sérült állatot vinni az oltára, mert az az állat hiába volt tiszta önmagában, hogyha sérült volt, azt az Isten már nem fogadta el, mintha tisztátalant vittek volna. Na mire tanít ez bennünket ma? Ma nem kell áldozatokat vinnünk. De mi van akkor, ha nem adjuk meg azt a legjobbat, amit megadhatnánk az Úrnak? A tőlünk telhető legjobbat, és csak sántát adunk neki. Csak valami csonkát, ahelyett, hogy adnánk a teljeset. Önmagunkból, vagy bármiből, amivel rendelkezünk. Azt mondja az Úr, hogy akkor azt nem tudom elfogadni. Így mondja, hogy akkor utálom. Azaz, ti utáltok meg, utáljátok a nevemet. És jön a kérdés, hogy mivel, Uram? Az Úr azt mondja azzal, ha nem adjátok meg a legjobbat, amit megtehettek, vagy megadhattok, ma úgy mondanánk, hogy igényesség. Sokfelé, amerre megfordulok, csodálom azt, hogy milyen igények vagyunk. A mai ember egyre igényesebb lesz. Ha megnézzük az otthonát, ha megnézzük az öltözködését, megnézzük azt, hogy hogyan díszíti a kis otthonát, a körülményét, a dolgait, amelyekkel rendelkezik, a legtöbb ember igyekszik rendben tartani. Állandóan növekszik az igény, hogy mindig jobb legyen, jobb minőség, mindig szebb legyen, tisztább, és így tovább. De kérdés az, hogy vajon a saját lelkem, a saját lelki életem terén is ugyanilyen igényesség? Vagy megelégszem azzal, hogy csak úgy félszívvel, csak úgy valamit viszek, mert többre nem jut időm vagy erőm. Az Úr azt mondja, hogy nem kell így tennem, mert minden azon múlik, hogy hogyan viszonozom azt a szeretetet, amit tőle kaptam. A legjobban úgy tudom viszonozni, ha a legjobbat adom neki, abból, ami van nekem. De van itt még egy nagyon érdekes helyzet ebben a néhány versben. Hogyha olvassuk a 6. verstől a 9. A 6. vers végén azt olvastuk, hogy utáljátok az én nevemet, és azt mondjátok, mivel utáljuk a nevedet. Utána azt mondja az Úr, hogy megfertésztetett kenyeret hoztok oltáromra, és azt mondjátok, mivel fertésztettünk meg téged. Azzal, amikor azt gondoljátok, hogy az Úrnak asztala megvetni való. Tehát itt egymás után van két vita helyzet. Nagyon furcsa helyzet. Sajnos ez mind a kettő a papokra vonatkozik. Malakiás könyve nem egy kellemes olvasmány, főleg nem a papok számára. Ezért, ha megkérdezitek, hogy hányszor, vagy megkérdezném én tőletek, hányszor hallottatok prédikációt Malakiás könyvéből? Hallottatok valaha prédikációt Malakiás könyvéről? Most halljátok. De vajon hányszor hallottatok az elmúlt 10 évben prédikációt Malakiás könyvéről? Mert a papok nem szeretik. Mert róluk szól. Ez a könyv róluk szól, ez rólam szól. Hogy vajon én mennyire törekszem arra, hogy a lehető legjobbat adjam én, mint pap. Mert az Úr a legjobbat adta nekem. A szeretetével. Én ezt csak viszonozhatom, de nem akárhogy. A lehető legjobbat adjam. Az Úr azt mondja, hogy ne utáljam meg a nevét, illetve ne fertőztessük meg őt, ne gondoljunk arra, hogy bármi jó neki. Tehát ez volt az első három dolog, a vita helyzet, de nézzük a következőt, a negyediket, hogyha a második fejezet 10. verséhez lapozunk, itt egy nagyon érdekes új helyzetet találunk, második fejezet 10. versében, aztán a 13. versétől tovább. Nem egy atyánk van-e mindnyájunknak? Nem egy Isten teremtetté minket? Miért csalja hát kiki az ő fele barátját, megrontván a mi atyáink szövetségét? Tehát megint felvet Isten egy problémát. Nézzük rá a választ a 13. verstől kezdődően, és ezt cselekszitek, betöltitek az Úrnak oltárát könyhullatással, sírással és kesergéssel, hogy ne tekintsen többé az éltel áldozatra, és ne fogadjon el szívességet a ti kezetekből, és azt mondjátok, miért? Ezt én úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy az érzelmek szerepe. Betöltitek, úgy mondja, az Úr oltárát könyvhullatással, sírással és kesergéssel. Előfordult az már valakivel közületek, hogy úgy ment el innen, hogy sírt. Mert valakit okozott valamit, vagy teremtett olyan helyzetet, hogy sírva kellett hazamennie. Vagy megfordíthat, és azt mondom, hogy valaki teremtett otthon olyan helyzetet, hogy a feleség vagy a férj sírva jött ide. Ha én találkoztam mind a két helyzettel, és beszéltem emberekkel, akik ezt panaszolták, hogy őt érte valami itt, és sírva ment el. A másik panaszkodott, hogy otthon a férje, hogy veszekedett vele, utána eljött ide a gyülekezetbe, és leült, mintha minden rendben lenne. Ezek nem mindig látható dolgok, de valóságosak. És ez a néhány vers azt mondja nekünk, hogy nem egy atyánk van én mindnyájunknak, és nem egy Isten teremtetté minket. Ha pedig így van, akkor hogy lehet az, hogy szomorúságot okozok a másiknak? És akkor leülök utána imádkozni, vagy fölállok imádkozni. Vagy eljövök és hozom az áldozatomat, és közben otthon meg veszekedtünk. Na ez nagyon éles, kemény kérdés, mert ez a családról szól. Következő verseket elolvasnánk, akkor még keményebb lenne 14. verstől, miután ott van a nagy vita, hogy na miért, Uram? Beszél arról, hogy megcsaltad a feleségedet, holott társad volt és szövetséges feleséged, és itt tovább. Na nem kell itt arra gondolnunk, hogy valaki megrontja a házasságot, és valaki mással elmegy otthonról. De hogyha valaki megtölti vagy betölti az Úr oltárát könyvhullatással, sírással és kesergéssel, akkor az Úr már azt mondja, hogy valami nincsen rendben. Az már megint egy olyan vita helyzet, amely azt jelzi, valami nincs ott rendben az Isten és ember közti szövetségben. Hányszor okozunk szomorúságot egymásnak? Hányszor tesszük meg azt, hogy keserűséget, sírást vagy könyhullatást okozok azzal, amit teszek, vagy amit mondok. És nem is gondolok arra, hogy a másik szívében milyen keserűség halmozódik fel. Tehát íme itt van az újabb probléma, ez már a negyedik a sorban. Az érzelmek kérdése. Ugyanitt Malakiás könyvében a második fejezet 17. versétől olvassuk tovább. Elfárasztottátok az Urat beszédetekkel, és azt mondjátok, mivel fárasztottunk el? Megint egy vita. Isten azt mondja, hogy elfárasztottatok engem. Jön a kérdés. Na de mivel, Uram? Ugyanaz a forma, mint az előbb. Ez már az ötödik, ha jól számoltam, ugye? Mivel fárasztottunk el? És az Úr megmondja, hogy mivel? Mivel fárasztottuk el? Azzal, hogy azt mondtuk, hogy minden gonosztevő jó az Úr szemeiben, és gyönyörködik azokban, vagy hol van az ítélet Istene? Mint ha azt mondanánk, hogy hol van igazság. Tehát nem mondjuk így, ahogy itt van, de azt mondjuk, hogy hol van igazság. Hiszek-e, vagy hiszünk-e egy igazságos Istenben? Vagy azt mondjuk, hogy nincs igazság a Földön? Talán Isten sem igazságos? Hogy van az igazság érzetünk? Hol van az ítélet Istene? Hol van az igazság? Az Úr azt mondja, hogy elfárasztottatok engem, mert azt mondtátok, hogy nincs igazság. Na, a következő néhány vers elmondja, hogy hol az igazság. A tűzben van. Na, a tűz két dolgot tehet velünk. Vagy kiéget, itt van a következő néhány versben, olyan, mint az ötvös tüze. Vagy kiéget, vagy pedig elégett. Erről olvasunk a negyedik fejezetben. Hogy ímé eljő a nap, lángoló, mint a sütő kemence, és olyanná lesz minden kevés, minden gonosztevő, mint a pozdorja. Amikor gyerek voltam, én is így tettem bizonyságot Istenről. Elmentem egyszer egy nénihez, a szomszéd nénihez, és megkínált engem süteménnyel. És mint adventista szülők gyereke, ugye az volt az első kérdésem, hogy mivel sütötted? Zsírral vagy olajjal? A néni, ugye a néni csokkolta ez a kérdés, és azt mondta, hogy hát fiam, hát egy kis disznózsírral kentem meg a tepsit, ugye, és akkor sütöttem. De azért gyere, nagyon finom ez a sütemény, gyere, egyél, acikám. Hát én, mint öntudatos gyerek, azt mondtam neki, hogy el fogsz égni. Ez volt a prédikációm akkor. Tudom, lehettem vagy 6-8 éves. El fogsz égni. És gondoltam Malakiás könyvére, meg Ézsaiás könyvére, ahol tényleg ott van a tűz. A tűz el fog égetni. De néha nálunk úgy kicsit kibillen az egyensúlyból a képünk, és erről szeretünk jobban beszélni, nem? Erről a tűzről, ami eléget. De mi van a másik tűzzel? Amiről a harmadik fejezet beszél. Hogy az Úr ül, mint ötvös és ezüst tisztogató. És ő olyan az Úr, vagy az ő eljövetele, mint az ötvös tüze. És meg akar tisztítani bennünket. Na erre azért van szükségünk, hogy az igazság érzetünk igazán kialakuljon, hogy az Isten igazságos. Ne fárasszuk el őt azzal a beszéddel, hogy azt mondjuk, hogy hol van az ítélet, vagy hol van az Isten igazságossága. Az Isten úgy igazságos, hogy nem mindig tűnik annak. De nézzük a következő problémát. Ez már a hatodik. Itt a harmadik fejezet hetedik versétől kezdődően azt olvassuk, hogy atyáitok idejétől fogva eltértetek rendeléseimtől, és nem tartottátok meg azokat. Térjetek hozzám, és én is hozzátok térek, azt mondja a seregeknek Ura. De azt mondjátok, miben térjünk meg? Megint egy vita helyzet. Az Úr azt mondja, hogy meg kell térni. És a vita az, na de miben, Uram? Na itt a következő néhány mondat a pénzről szól. Ha adomány gyűjtünk, sokszor elolvassuk ugye ezeket az ígéket, hogy hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, és itt tovább. De az Úr azt mondja, hogy az ember itt is csalhatja az Istent, és még azt kérdezi a végén, hogy Uram, na de miben csaltunk meg? Én úgy tenném fel a kérdést, hogy miben vagyunk hűek, és miben nem. A pénzhez való viszony is egy nagyon érdekes és nehéz, kényes téma. De néha a pénzhez való viszonyunk hangosabb bizonyságtétel, mint a szavunk. Higgyétek el? Ahogy viszonyulunk a pénzhez, akár a sajátunkhoz, akár másokéhoz, hangosabb bizonyságtétel lehet, mint bármi, amit elmondunk azon kívül. És az Úr azt mondja, hogy térjünk meg. Ha ezen a téren meg kell térnünk, akkor ebből kell megtérni, nem másból. És nem mondjuk azt, hogy Uram, miben térjünk meg. Ő nagyon jól tudja, hogy miből kell megtérni. Azért mondja. Mint ahogy mondja a többit is, hogy szerettelek titeket. Vagy, hogy nem egy atya van én mindannyiunknak. És mi mégis próbáljuk csalni az Urat. És végül nézzük a hetediket, amely itt van Malakiás könyve 3. fejezetében. 13. verstől tovább. Keményen szóltatok ellenem, azt mondja az Úr, és azt mondjátok, mit szóltunk ellened? Megint a vita. Az Úr azt mondja, hogy keményen szóltatok ellenem, és visszakérdezünk, nem? Na de Uram, miben? Mintha nem hallottuk volna, jól? Sokszor ott van a gyermekeim is, azt mondják nekem, hogy hát romlik a hallásod? Mert amikor mondanak nekem valamit, akkor én akarom még egyszer hallani, mert kíváncsi vagyok, hogy tényleg mit is akarnak kérdezni, és azt mondom, hogy mit mondtatok? És ugye tinédzserkorú gyerekek nagyon könnyen kimondják azt, hogy mi az, nem halasz már? Menjél el orvoshoz! Nem halasz? Jó! Mondják nekem. És akkor nagyon nehéz megmagyarázni, hogy nem azért kérdeztem, mert nem hallottam, hanem mert szerettem volna még egyszer hallani. Na lehet, hogy egy-egy ilyen vitánál, és ha ez így van, ez a jó, azért kérdezünk, mert még egyszer akarjuk hallani. Itt azt olvastuk, hogy keményen szóltatok ellenem, mondja az Úr, és azt mondjátok, mit szóltunk ellened? Mint ha arra kérnénk az Urat, hogy mondd el még egyszer, részletesebben. És akkor jön az Úr válasza, azt mondtátok, hiába való az Isten szolgálata, és mi a haszna, hogy megtartjuk a törvényeit, és hogy alázatosan járunk a seregek ura előtt. Tényleg van ennek haszna? Van ennek haszna, hogy valaki becsületes, vagy menni kell az árral? Valaki egyszer azt mondta nekem, hogy ugyan ne legyél már olyan kicsinyes. Hát mindenki csal egy kicsit, anélkül nem lehet megélni. Ha mennyire vagyunk mi becsületesek önmagunkhoz? Mennyire mondjuk azt, hogy hiába való az Úr szolgálata, hiába való az, hogy megtartjuk a törvényeit. 15. vers, sőt, inkább magunk hirdetjük boldogoknak a kevélyeket, hiszen gyarapodnak, noha gonoszságot űznek, és megszabadulnak, noha kísértik az Istent. Na ez minden időben egy nagy kérdés volt a hívő ember számára, hogy vajon miért lehet az, vagy mi az oka annak, hogy a másik jobban jár, mint én.

olyan venni. De ahogy haladunk Jézus eljöveteléhez egyre közelebb, higgyétek el, hogy ez lesz az egyik legnagyobb kísértésünk. Hogy miért kell nekünk másnak lenni, mint a többi. Hát nekik olyan jól megy. Mi is szeretnénk, ha nekünk jól menne. Nem kell nekünk eltérni a többitől. Nem jó az árral szemben úszni. Nem így van? Könnyebb az, ha az ember megy az árral. Ha a másik hazudik egy kicsit, hát nem kell nekem mindig igazat mondani. A másik család kicsit, nem kell nekem mindig becsületesnek lenni. A másik félrevezeti a barátját, hát nem kell nekem mindig igazat mondani. Szóval meg tudjuk mi magyarázni szépen, hogy hol, merre lehet kibújni. Azt mondjuk mi magyarok, hogy kis ajtó, ugye? Vagy kis kapu. Mindig van egy kis kapu. Valahol a nagy kapu mellett. Az ige azt mondja, hogy a becsületesség is egy nagyon fontos dolog. Az Isten ezt várja tőlünk. Na, a kép azért nem ilyen sötét, mert a vége jó. Az Úr azt mondja a 16. verstől kezdődően, hogy akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig mit tett? Nem mondott semmit. Na, az Úr elmondott már mindent. Volt 7 vita helyzet, elmondta az Úr, hogy ezt miért teszitek, ezt miért teszitek, ez miért így van. Mi újra-újra visszakérdezünk a proféta szavaival, és itt már az Úr nem mond semmit, hanem. És ez a félelmetes, higgyétek el, mikor az Úr nem szól. Ez ijesztő. Ugye amikor Noé bement a bárkába, most Noéról tanultunk. Mi volt Noénak a legnagyobb próbatétele? Hogy ő bement a bárkába, bezáraték az ajtó, ott volt az állatokkal együtt a jó büdösben, és jött az első nap, és a nap lement, jött a következő nap, a nap lement, és eső. Sehol sincs, se felhő, se semmi. És hallják, hogy kint nevetnek. Egyre jobban. Ha semmi nem történt volna, de nekik a legnagyobb kísértés ott bent az volt, hogy tényleg az lesz, amit az Isten mondott, hogy jön az eső. Mert látszólag nem történt semmi. Na, ezek az emberek átélték azt, hogy érdemes becsületesnek lenni és hűségesnek lenni ahhoz, amit az Isten mond, még akkor is, ha nem úgy teljesedik rögtön, ahogy ő megmondta. És végül jött az eső. Tehát az Úr hallgatott. Na, itt is egy ilyen helyzet van. Hogy akkor tanakodtak egymásra az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott. De még valamit tett. Azt olvashatjuk tovább, hogy és egy emlékkönyv íraték ő előtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét. És a fejezet végén azt olvassuk, hogy és megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgálja között és a között, aki nem szolgálja őt. Na, a sok-sok vita után az Úr azt mondja, hogy most már hallgatok. Most már el kell dönteni, hogy akkor merre tovább. De miközben tanakodunk, hogy merre tovább, az Úr figyel. És iraték ez az emlékkönyv. Mi haszna van annak, hogy becsületesek vagyunk? Van annak haszna? Isten itt valamit leír ezek szerint, abba a bizonyos könyvbe, abba az emlékkönyvbe. Beírja, hogy mi történt. Hogy ki mit mondott, ki hogy viselkedett. Valójában ezeknek a vitáknak van ám hasznuk is. Én úgy fogalmaztam meg magamban, hogy ez a 7 vita helyzet olyan, mintha Isten 7-szer tartana elénk tükröt. Voltatok olyan helyzetben, hogy egy kisgyerek oda ugrott elétek, és oda tartott egy tükröt gyorsan?

Én meg voltam ilyen helyzetben, és furcsán éreztem magamat, nem? Furcsán éreztem, mert ugye nem látom magam, de hirtelen ott van előttem egy tükör, és látom magam. És lehet, hogy félreáll a nyakkendőm éppen, vagy valami baj van. Hirtelen látom, ha nem látom, nem zavar, de ha látom, bajban vagyok. De ez a hét vita helyzet itt Malakiás könyvében olyan, mintha az Isten tükröt tartana oda, újra, meg újra, és azt mondja, hogy na látod, ilyen vagy. De ugyanakkor, ha mint tanár beszélhetek, akkor azt mondhatom, hogy ez olyan, mintha tesztet írnánk. Minden vita helyzetben megírunk egy tesztet. De ez nem olyan teszt, hogy a tudásunkat teszteli, hanem a jellemünket. Az érdekes az, hogy ezt a tesztet, ha itt is írjuk, de ott fönt rögzítik a dolgokat. Az ige azt mondja, hogy az Úr hallgatott, és egy emlékkönyv iratott hol, nem itt. Ő előtte. Ott fent a mennyben. Ott iratott az emlékkönyv, és ha most egy ugrásra a jelenési könyv a 20. fejezetéhez lapozunk, csak egy pillanatra, akkor ott azt találjuk, hogy 20. fejezet, 11.-12. verse, és láték egy nagy fehér királyi széket, és a rajta ülőt, akinek tekintete előtt eltűnék a föld és az ég, és a helyük nem találtaték. És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állani az Isten előtt, és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, amely az életnek könyve, és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekben voltak írva az ő cselekedeteik szerint. Tehát a Biblia azzal ér véget, érdekes módon az Ószövetség is azzal ér véget, nem? Hogy könyvek. És a könyvekbe írnak valamit. A Biblia utolsó könyve, a jelenések könyve, és mivel ér véget? Ott vannak a könyvek. És a könyveket kinyitják. És az ige azt mondja, hogy következő vers, hogy még a tenger is kiadta a halottakat, sőt a halál, azaz a sír, a pokol kiadta a halottakat, és mindenki megítéltetett ezekből, a cselekedetek alapján, a könyvekből. És a 15. vers, amely nagyon szigorú, azt mondja, hogy ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvébe, a tűznek tavába vetteték. Ez egy tragikus kép, megint a tűz. Malakiás könyvében is szó volt a tűzről, és azt mondtam, hogy a tűz vagy eléget, vagy ki éget. Vagy ki éget belőlem valamit, vagy eléget engem. De ne úgy tegyünk bizonyságot, ahogy én tettem gyerekfejjel. Akkor el fogsz égni, mondtam a néninek. Na nem így kell bizonyságot tenni, ma már tudom. Akkor még nem tudtam gyerekfejjel. Azt hittem, hogy ezzel mindent elmondtam neki, és most meg fog ijedni. És ezután adventista lesz. Nem lett adventista a néni. Csak egyet megtanult, hogy azután, ha meghívott, mindig olyankor hívott meg, amikor olajat használt. És a következő süteményt már olajjal készítettem, nem zsírral. De valahogy mi így vagyunk, hogy nehezen tanulunk meg dolgokat. Át kell mennünk bizonyos vita helyzeteken. Én nem akarom azt mondani, hogy a vita önmagában jó. De ha a vita a jellemünk fejlődését szolgálja, akkor igen, akkor jó. És Malakiás könyve azzal ér véget, hogy akkor majd meglátjátok, hogy különbség van az igaz között, és a hamis között. A között, aki szolgálja az Istent, vagy aki nem szolgálja. Végül ez mind nyilvánvaló lesz, de csak a legvégén. Én azt kívánom, testvéreim, hogyha olvassátok a jövőben Malakiás könyvét, bármikor gondoljatok ezekre a vita helyzetekre. Kezdve a szeretettel, a hűséggel, becsületességgel, az igényességgel, az érzelmekkel, az igazsággal, és minden más olyan dologgal, amely az életünkhöz még hozzátartozik, amelyek alapján az Isten leméri, hogy mennyit tanultunk. Miközben átmegyünk ilyen vita helyzeteken, az Úr abban segítsen, hogy úgy kerüljünk ki, mint akik megtisztulnak.
Hiszen ez a profécia arról is szól, hogy megtisztítja az Úr Lévi fiait. Ugye ül, mint ötvös és ezüst tisztogató, és végül megtisztítja Lévi fiait, sőt, hogy fényessé teszi őket, mint az aranyat. Én kívánom azt, testvéreim, hogy ilyen vita helyzetekből adódnak, így kerüljünk majd ki. Dicsőségesen és ragyogóan. És az Úr országában majd ott együtt lehessünk. És el tudjuk mondani majd mindazt a tapasztalatot, amit itt szereztünk. Ha az emlékkönyvek megnyittatnak, ezek legyenek benne. Ha így lesz, akkor mindannyian ott leszünk. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen. Kegyelmes mennyei édesatyánk a Jézus Krisztusban, köszönjük néked azt, hogy tükröt állítottál elénk, Úrunk, Malakiás próféta szavaink keresztül. És hogy ezek a vita helyzetek arra tanítottak bennünket, hogy te szeretnéd, ha változna az életünk, ha a jellemünk fejlődne. Szeretnéd azt, Urunk, hogyha egyre inkább hozzád hasonlók lennénk, hiszen meg fogunk majd téged látni egyszer úgy, ahogy vagy. Segíts abban bennünket, hogy ne a környezetünk határozza meg a hitünket. Ne úgy tanakodjunk egymás között, hogy hiába való az Úr szolgálata, vagy hol van az ítélet Istene, vagy hogy miben szerettél bennünket, vagy hogy miben fertőztettük meg a helyet, hogy miben rontottunk meg valamit, hanem segíts, Urunk, hogy el tudjuk fogadni azt a diagnózist, amit Te adsz rólunk, amit Te állítasz ki, hiszen Te nagyon jól ismersz bennünket, nem csak külsőleg, hanem belsőleg is. És adorunk, hogy azt is megértsük, hogy mindezt nem azért teszed, mert el akarsz ítélni, vagy el akarsz vetni bennünket, hiszen azt szeretnéd, ha mindannyian megtisztulnánk. Ha azok között lennénk, akiket úgy tudsz megtisztítani, mint az öt, ahogy az ötvös tisztítja a fémet a tűzben. És azt akarod, hogy végül minden hibától, bűntől, gyengeségtől mentesen megállhassunk előtted. És köszönjük azt a dicső képet is, Urunk, hogy egy emlékkönyv iraték. És akik félik és becsülik a te nevedet, azok neve ott lesz majd abban a könyvben. Add, hogy a mi nevünk is ott legyen, és hogy mi igazán annak örüljünk, ahogyan Jézus mondta 70 tanítványnak, ne annak, hogy az ördögök engednek, hanem inkább annak, hogy a nevünk ott fel van írva a mennyekben. Add, hogy így mindannyian azzal a meggyőződéssel menjünk majd el, hogy igen, szeretsz bennünket, Urunk. Meg akarsz jobbítani, meg akarsz váltani, meg akarsz tisztítani, meg akarsz javítani, és azt akarod, hogy különbséget lássunk az igaz és a hamis között. Urunk, ebben légy segítségünkre a mai napon is, és minden további napon egészen életünk végéig kegyelmedből. Amen.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Abszalom elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldás.

0: Sokan gyűlölték.
1: Sokan elvetették.
2: Mások életüket adták érte. Korunk könyve. Szerkeszti László Jenő.
3: Kedves hallgatóink! Mai adásunk keretében áttekintjük az Efézusbeliekhez írt levél 6. és ugyanakkor utolsó fejezetét.
4: Szülők és gyermekek intése.
5: Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. Tiszteld apádat és anyádat. Ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik. Mégpedig ez, hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön. Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel.
4: A szolgák és uraik intése.
5: Szolgák, félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak, olyan tiszta szívvel, mint a Krisztusnak. Ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát, lélekből, jó akarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek. Mert tudjátok, hogy ha valaki valami jót tesz, visszakapja az Úrtól, akár szolga, akár szabad. Ti pedig, urak, ugyanígy bánjatok velük. Hagyjátok a fenyegetést, mivel tudjátok, hogy él a mennyekben az Úr, aki nekik is, nektek is uratok, és aki nem személyválogató.
4: Isten fegyverzetének felöltése.
5: Végül pedig, erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsarúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért. És én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell.
4: Befejezés, áldás kívánás.
5: Hogy pedig ti is megtudjátok, mi van velem és hogyan élek, mindent elmond nektek Tükkikosz, az Úrban szeretett testvér és hű diakónus, akit éppen azért küldtem hozzátok, hogy értesüljetek helyzetünkről, és megvigasztalja szíveteket. Békesség a testvéreknek, és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen.
3: Az előző, tehát az 5. verzetnek a 2. szakaszában, mint már egy héttel ezelőtti adásunkban taglaltuk, Pál apostol tanácsokat ad a hívő férjeknek és feleségeknek, hogy milyen magatartást kell tanúsítaniuk egymás iránt. Az élettárs iránti megbecsülésnek és tiszteletnek az ágápéban, az érdek nélküli önfeláldozó szeretetben kell gyökereznie, abban a szeretetben, amely Krisztust életének feláldozására késztette az ő egyházáért. Pál apostol tudatában volt annak, hogy a család békéjének a megteremtéséhez és fenntartásához nem elegendő, csupán az élettársak közötti meghitt jó kapcsolat. Ezért a 6. fejezetben az Efézusi levélből, az első 4 versben arra törekedett, hogy a gyermekeket és a szülőket is emlékeztesse azokra a feltételekre, amelyek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy jó legyen a szülők és gyermekek közötti viszony. Olvassuk az említett igeverseket. Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban, mert ez az igaz. Tiszteljed a te atyádat és a te anyádat, ami az első parancsolat ígérettel. Hogy jó legyen néked dolgod és hosszú életű légy a földön. Ti is, atyák, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint. Külön figyelmet érdemel az első vers. Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban, mert ez az igaz. Ha ez a mondat rövidebb lenne, és csak annyiból állna, hogy ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek, a mondat akkor is értelmes lenne. Mi a jelentősége annak, hogy a hívő gyermekek legyenek engedelmesek, szófogadók szüleik iránt az Úrban? A hívő gyermekek valóban ilyenekkel legyenek, viszont nem engedelmeskedhetnek szüleiknek olyankor, amikor a szülők parancsa ellentétben áll, beleütközik Isten elveibe, akaratába, törvényébe. Ennek a lehetősége különösen akkor áll fenn, ha gyermekek Krisztust követik, de a szülők nem. Azonban a hívő gyermekek engedelmeskedjenek még hitetlen szüleiknek is, ha azok nem követelnek tőlük olyat, ami nem egyezik Isten akaratával. Az ígérettel egybekötött isteni parancsolat, amely előírja a szülők iránti tiszteletet, nem csupán a szülőket foglalja magába. E parancsolat alapján tisztelni kell a nagyszülőket is, valamint az élettárs szüleit, továbbá az egyházban tisztségekkel felruházott személyeket, például a lelki pásztorokat és a gyülekezeti tisztségviselőket, azon kívül a polgári hatóságokat is. A szülők iránti tisztelet nem csupán az előzékenységet jelenti velük szemben. Az irántuk tiszteletre kötelező parancsolat értelmében a kereszténynek szent feladata gondozni, ápolni, segíteni idős szüleit, amikor azoknak már segítségre van szükségük, amikor már gyengék, sőt tehetetlenek. Mit jelent a gyermekeket nem ingerelni? Ingerelni lehet durva bánásmóddal, igazságtalan fenyítéssel, vagy amikor a szülők a gyermeket a család békéje megrontójának vélik. Megkeserítheti a gyermek életét az az élettárs vagy szülő is, aki nem fordít elegendő időt arra, hogy kommunikáljon a családtagokkal. Ezt elkerülendő, Pál apostol arra inti a keresztény szülőket, neveljék gyermekeiket az Úr tanítása és intése szerint. Az ókori társadalmakban voltak rabszolgatartók és rabszolgák is. Az ilyen társadalmi rétegződés nincs összhangban az isteni elvekkel, ennél fogva a kereszténynek állást kell foglalnia a rabszolgaság intézménye ellen. Minden bizonnyal az őskeresztények is tisztában voltak ezzel. Mi a magyarázata annak, hogy mindezek ellenére, ahogyan Pál apostol nem egy levelében találjuk, a keresztény gyülekezetekben is voltak rabszolgák és rabszolgatartók. Ennek a lehetséges magyarázata az, hogy bár sokan haltak mártírhalált az őskeresztények közül hitükért, hitük miatt, nem akarták sietetni az üldözéseket a rabszolgaság megszüntetésével, sem a rabszolgatartás ellenes eszmék propagálásával. Azonban az Efézusbeliekhez írt levél írója a levél 6. fejezetének az 5-től a 9-ig terjedő verseiben keresztényekhez méltó viselkedésre inti úgy a keresztény rabszolgákat, mint az ugyancsak keresztény rabszolgatartókat. Ti szolgák, engedelmesek legyetek a ti test szerint való uratoknak, félelemmel és rettegéssel, szíveteknek egyenességében, mint a Krisztusnak. Nem a szemnek szolgálván, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztus szolgái, cselekedvén az Istennek akaratát lélekből. Jó akarattal, mint akik az Úrnak szolgálnak, és nem embereknek. Tudván, hogy kiki, ami jót cselekszik, azt vendi az Úrtól, akár szolga legyen, akár szabados. Ti is, urak, ugyanazt cselekedjétek ővelük, elhagyván a fenyegetést, tudván, hogy a ti uratok is a mennyben van, és személyválogatás nincsen őnála. Így tehát a keresztény rabszolgák tanúsítsanak engedelmességet uraik iránt, életüket és tevékenységüket jellemezze Isten félelem, a rájuk kiszabott munkát végezzék el úgy, mint akik mindent az Úrért tesznek, és nem emberekért. A jó szívvel és alaposan végzett szolgálat az Úrnak és nem embereknek nem marad jutalom nélkül. Az uraknak szóló tanács is igen találó. Pál arra emlékezteti az urakat, hogy nekik is van uruk a mennyben, akitől kegyelmet és bűnbocsánatot nyernek. Ezért kéri a rabszolgatartókat, hogy ne fenyegetőzzenek, hanem legyenek jó indulattal szolgáik iránt. Példa erre Pál apostolnak Filemonhoz írt levele. Az apostol szolgálata valóban sok gyümölcsöt termet, és igen sok rabszolgatartó, szolgáival együtt őszintén megtért, keresztényé lett, mint például Filemon is. Pál visszaküldte hozzá Onézimust, a szökött rabszolgát, és arra kérte, hogy ne úgy bánjon vele, mint rabszolgával, hanem mint szeretett atyafival. Az Efézusi levél 6. fejezetének a 2. szakasza, amely a 10. verstől a 17. terjed, a hívőknek a sátáni erők elleni harcával kapcsolatos. Végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igaz lelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába. És felsarúzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével. Mindezekhez fölvevén a hitnek pajzsát, amellyel a ma gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Az üdvösség sisakját is fölvegyitek, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Ebből az ige szakaszból megérthetjük azt, hogy Krisztus követőjének meg kell vívnia a lelki harcot Sátán és a gonoszság többi lelkei ellen. Sátán démoni, gonosz lélek, aki a keresztények ellen tör. Meg akar kaparintani magának. Sok csatát kell megvívnunk, fortélyos ellenféllel kell megmérkőznünk, és a harcot az ördögnek minden ravasságával szemben kell megnyernünk. Teljes hittel és bizonyossággal számíthatunk arra, hogy Isten egyesíti minden hatóságát az emberi eszközök igyekezetével, neve dicsőségére. Igazságának fegyverzetében győzhetnek minden ellenségen. A 10. vers elején levő végezetre szó, összefoglalást, következtetést jelöl. De az itt szereplő görög szó igazi jelentését még jobban vissza lehetne adni azzal a kifejezéssel, hogy ettől kezdve, vagy mostantól fogva. A végezetre szóval az Efézusi levél írója valamit ki akar emelni. Eddig azt vázolta, hogyan mentett meg Isten a bűntől. Szent lelke által elpecsételt, az egység kötelékébe fogott, és Isten családjába befogadott. Mint a család tagjaitól, Isten azt várja el tőlünk, hogy éljünk, mint illik elhivatásunkhoz, vetközzük le a régi bűnös életet, és öltözzünk fel egy új életet. A tisztaság, szeretet, világosság és bölcsesség jellemezzen, és Istennek tetsző legyen minden kapcsolatunk. Keresztény életünket az határozza meg, hogy beteljesedünk-e szent lélekkel. A végezetre szó után Pál apostol arra biztatja a levél olvasóit, hogy legyenek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Az örök ellenséggel csak akkor szállhatunk szembe sikerrel, ha Isten oldalán állunk. A Zakariás proféta könyve 4. fejezetének a 6. versében Isten így bátorít. Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, azt mondja a seregeknek Ura. Pusztán emberi erővel nem mérkőzhetünk meg a gonoszság seregeivel, legyünk bármilyen erősek, edzettek és erkölcsileg makulátlanok. Ehhez a küzdelemhez szükség van a lelki hatalmasságokra. ha teljesen Isten erejére hagyatkozunk, elmondhatjuk Pál apostollal együtt azt, amit ő az első korintusi levél 15. fejezetének 57. versében megörökített. Hála az Istennek, aki a diadalmat adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. További intelmeiben azt tanácsolja az efézusi keresztényeknek, öltözzék fel Istennek minden fegyverzetét, hogy sikeresen ellene tudjanak állni az ördög minden ravasságának. De mi lehet az ördög minden ravassága? Az ördög nem feltétlenül a legnyilvánvalóbb gonosz módon támadja a hívőket. Módszerét gyakran leplezi, kísértéseivel olyan látszatot kelt, mintha magasztos, fenkült ügyeket szolgálna. Két példát is felhozhatunk ennek szemléltetésére. Nemes dologra célzott Éva megkísértésekor. Megnyílnak a ti szemeitek, olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. Ez nemes célnak tűnt, de valójában engedetlenség volt Istennel szemben, lázadás ellene, eltávolodás tőle. Ugyancsak Sátán arra vette rá Júdást, tegyen meg mindent azért, hogy itt a földön alapítsák meg a Mesiás birodalmát. Első látással milyen jónak is látszik egy ilyen birodalom létrejötte, de ha ez megtörtént volna, Jézus Krisztus kereszt áldozatára nem került volna sor, és a megváltási terv nem valósult volna meg. Azért van szükségünk a tisztánlátásra és lelki éberségre, hogy tudjunk keresztül látni a sátáni ravasságokon, és ne váljunk a kísértések áldozataivá. Már az eddig elmondottak alapján is megértettük, ki a hívők ellensége. Nem embereket kell értenünk alatta. Ezt akarja kifejezni Pál, amikor azt írja, hogy nem test és vér ellen van nékünk tusakodásunk. Az önzés, a büszkeség, az én központuság, a keresztényekkel szembeni gyűlölet mind-mind olyan erő, amivel a hívőnek meg kell küzdenie, ám vannak még ezeknél is sokkal hatalmasabb, kozmikus erők, amelyek arra törekszenek, hogy megszakítsák Istennel való kapcsolatunkat. Ellenségeink a fejedelemségek, hatalmasságok, az élet sötétségének világbírói. Félelmetes, de nagyon is valóságos az embereknél hatalmasabb kozmikus démoni erők, amelyek az Isten elleni lázadásban minket is csatasorba akarnak állítani. Kinek az oldalára állunk? Sátán vagy Isten oldalára? Ez a tétje a keresztény harcának, a Krisztus és Sátán között dúló nagy küzdelemnek. Az efézusiakhoz intézett levél 6. fejezetének a 13. versében a levélírója újra inti hittestvéreit, öltözzék fel Istennek minden lelki fegyverét, hogy helyt állhassanak a jó és a rossz közötti harcban, küzdelemben. A lelki fegyverzet felöltése során legelőször övezzék fel derekaikat igaz lelkűséggel. Pál apostol korában nem csak a nők, a férfiak is hosszú és bőrruhát viseltek, amely a harc során akadályozta volna őket a gyors mozgásban. Azért a harcosok felhajtották ruháikat annyira, hogy csak a térdékük ért, a ruha alját ővel szorosan a derekukhoz szorították, és a keresztény öve az igazság, ez olyan mértékben kell átjárja egész lényünket, hogy se belső lényünk, se külső cselekedeteink ne akadályozzanak a lelki küzdelemben. Akkor elárulja a beszédünk és életünk, Isten tiszteletünk és munkánk, hogy annak vagyunk az alattvalói, aki maga az igazság, és akiben a változásnak még árnyéka sincs. Az igazság melvasa másodiknak van megemlítve. A melvért megvédte az ókori katonák mellét, és így a szívét is, akárcsak a mai golyóálló mellények. A keresztény életet az Istentől eredő és Isten által megerősített igazság védi. A lelki fegyverzethez hozzátartozik a lábbeli és a római katonák sarut viseltek, ami kényelmes is volt, de megvédte talpukat a sérülésektől. Pál apostol a lelki fegyverzetben lelki lábbelinek nevezi a békesség evangéliumának a készségét. A keresztényeknek erősen, megingathatatlanul kell járniuk az evangélium igazságában, ha a lelki küzdelemben győzelemre akarnak jutni. Álljunk hát szilárdan a lábunkon, ha azt akarjuk, hogy a testünk is rendületlen maradjon. A hitünk alapja a békesség evangéliuma. Bármennyire fontos is minden más igazság, mindennek az alapja az evangélium üzenete, hogy üdvösséget csak Jézus Krisztusban nyerhetünk, hitáltal. Ha nem ez az alap, minden összedől, összeomlik. Pál itt a békesség evangéliuma kifejezést használja. A béke jelenti a bűn és az én feletti győzelem eredményeként fellépő nyugalmat. Isten tehát azt várja a keresztényektől, hogy mindig a békességet munkálják. Kereszténységünk forog veszélyben, és kiteszük magunkat Sátán kísértéseinek, ha elidegenedünk akár Istentől, akár a többi embertől. A pajzsnak fontos szerepe volt az ókori és középkori háborúkban. A lelki pajzs az Efézusbeliekhez írt levélben úgy jelenik meg, mint a hit pajzsa. A mindenható Istenbe vetett hit adja meg a teljes bizalmat ahhoz, hogy rendíthetetlen bátorsággal ellenálljunk Sátánnak. Isten maga, nap és pajzs az ahhoz folyamodoknak. Példabeszédek könyve 30. fejezetének 5. verse. A sisak évezredeken át egészen napjainkig a fejet védi a harcban. Pál korában kemény fémből, vasból vagy bronzból készült. Karddal nem lehetett átvágni rajta. A keresztényeknek feltétlenül fel kell venni a sisakot, hogy védelmezzék akaratuk székhelyét, hiszen ott döntenek olyan meghatározó kérdésekről, mint például kinek a szolgálatában állnak és miben reménykednek. Pál azt mondja, hogy a Krisztusban nyert üdvösség ez a sisak. Mint minden fegyverzethez, ugye a lelkihez is elengedhetetlenül hozzátartozik a kard. A lelki kard Pál írásában az Isten ígéje. Jézus is ezt a fegyvert használta, amikor Sátán megkísértette a pusztában. Megvan írva. Ezzel válaszolt az összes kísértésekre. Ha ismerjük Isten igét és megértjük, mi is hatékonyan használhatjuk hitharcainkban. Az Efézusbeliekhez írt levél záró szakaszában az apostol arra kéri az efézusi hívőket, imádkozzanak hittestvéreikért, és hangsúlyozottan kéri ezt a maga számára, hogy amikor alkalom adódik rejá, bátran szólhasson, és fejtse ki az evangélium titkát. Ha többet is meg akarnak tudni Pál apostolról, megtudhatják Tikikusztól, aki ezt a levelet átadja nekik. Fejezzük be az efézusi levéllel kapcsolatos előadás sorozatunkat a levél utolsó versével. A kegyelem legyen mindazokkal, akik szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust romolhatatlanságban. Amen.

Ötödik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te útadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

24. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örökké.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz, és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot, Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki Sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úristen, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

0: Igen, morzsa.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, drága testvéreim, ezen az alkalmon, amikor tovább folytatjuk Jézus Krisztus példázatainak tanulmányozását. A mai témakörünk Jézus Krisztusnak azt a példázatát, amit múlt vasárnap elkezdtünk, a mai témakörünknek a címe: kérjünk, hogy adhassuk. Jézus Krisztus itt két példázatot mondott el, tehát ismétlem, kérjünk, hogy adhassuk. Elolvasom Isten segítségével az, amit Jézus Krisztus elmondott, azzal kapcsolatban, hogy kérjünk, hogy adhassuk. Lukács evangéliumának 11. részében az 5-től a 8-ig terjedő verseket olvasom. És mondanékik, ki az közületek, akinek barátja van, és ahhoz megy éjfélkor, és ezt mondja neki: barátom, adj nékem kölcsön 3 kenyeret, mert az én barátom én hozzám jött az útról, és nincs mit adjak enni. Az pedig onnét belülről felelvén ezt mondá: ne bánts engem, immár az ajtó be van zárva, és az én gyermekeim velem vannak az ágyban, nem kelhetek fel, és nem adhatok néked. Mondom néktek, ha azért nem fog is felkelni és adni, mert a barátja, de annak tolakodása miatt felkér és ad néki, amennyi kell. Kedves testvérem, először szeretnék valamit bemutatni. Ne kövezzetek engemet meg a következő okfejtésért, gondolatmenetért. Általában a mi imáink énközpontúak. Reggeli imánkra figyeljünk oda, kérünk téged, hogy őrizd meg. Isten azt mondja, megőrizlek. Kérlek téged, vezess a gyermekeimet egész napon át, viselj gondot róla. Könyörgöm, adj erőt, egészséget, hogy tudjam végezni a mindennapi munkámat. Könyörgöm és kérlek téged, hogy őrizd meg az egészségemet egész napon át. És mi állandóan csak mit teszünk? Adjál, adjál, adjál, meg megint adjál, és végül képes vagyok-e tartani a kezembe a könyvet? Istenem, adjál még, és Isten ad nekünk. Istenem, adjál még, és Isten ad nekünk. És Istenem, adjál még, és Isten ad nekünk. Mi lesz velem? Na most értjük-e, hogy miről szól ez a példázat? Kérjünk, hogy adhassunk. Ha csak kérünk, és nem adjuk tovább, akkor mi önző imádságot mondunk Istennek. Ha mindent elfelejtetek, drága testvéreim, amit ma este tanulunk, de ezt magunkkal visszük, hogy ne csak magunknak kérjünk. Miért? Mert van egy régi-régi példa, egy misszionárius arra kért egy idős nénit, hogy a patakból kosárral, vesszőkosárral merítse ki a vizet. És meregette szegény asszony, és sírva fakadt, visszament a misszionárushoz, hogy ha hogy gondolja azt, hogy vesszőkosárral ki lehet meregetni a patakból a vizet. Azt mondja, én azt tudom, mondja a misszionárus, hogy nem lehet, de nézze meg, hogy milyen piszkos volt a vesszőkosár, és most tiszta. Ha mi csak kérünk, és nem adjuk tovább, akkor mi nem tisztulunk meg az evangélium ismerete fényénél. De ha tovább adjuk, akkor mások is boldogok lesznek. Ezért mondtam az imént, hogy sajnos mi magunknak kérünk, de amit kapunk, az adjuk tovább. Kedves testvéreim, visszahozom a példázatot. Miről van szó? Arról van szó, hogy ki az közületek, akinek olyan barátja van, akihez akármikor az éjszakának bármelyik szakaszában el tudunk menni. Nem tudom, itt hány olyan barátunk van, amelyhez el tudunk menni az éjszakának bármelyik szakaszában, és fogad bennünket. Mert itt Jézus erről beszél. És azért teszem gyakorlatiassá Jézus Krisztusnak ezt a beszédét. És jön a barát, és azt mondja, hogy adj nékem kölcsön 3 kenyeret. Miért kér a barátjától a barát kenyeret? Magának, vagy azért, hogy adhasson? Nem szeretnék egész este e körül forogni, de a Jézus Krisztusnak ez a példázata arra szólít fel, hogy ne csak magunkért imádkozzunk. Ne csak magunkra kérjünk áldást. Ne csak magunknak kérjünk egészséget. Kérjünk azért, hogy tovább tudjunk adni. És itt is azt mondja tovább, hogy ha azért nem fog is felkelni, tehát fel fog kelni, és ad neki, mert kicsoda? Barátja. Na most, testvéreim, vajon Jézus Krisztus és a mi atyánk nekünk egy távoli valami, vagy pedig a barátunk? És ami még itt van, utána ezeket még részletesen szeretném boncolgatni, azt mondja, hogy annak tolakodása, annak kitartása miatt ad néki, amennyi kell. Ezt a 3 fogalmat kérünk, hogy adhassuk, ha kitartóan kérjük, megkapjuk, és mennyit kapunk? Majd később látni fogjuk az ígében, hogy ez hogy ismétlődik az evangéliumokban. Hangsúlyozni szeretném, kedves testvéreim, először ezt a példázatot, példázattal kapcsolatban azt, hogy Jézus Krisztus ezt a példázatot csak a tanítványainak mondta el. Kérjetek, hogy adhassatok. Én megáldalak benneteket, hogy ti is áldás lehessetek. Még egy példát hozok. Nem tudom, gondolkodtunk-e valamikor azon, hogy a holttengert miért nevezik holttengernek? Azért, mert semmi élet nincs benne, ez az egyik. A másik, hová folyik a víz a holttengerből? Sehová. A holttenger csak kap, de nem ad. Jézus Krisztus ebben a példázatban azt mondja, hogy kérjetek, én adok nektek amennyit kell, de nem csak azért adok, hogy önzően használjátok fel, hanem adjátok tovább. És itt néhány dolgot szeretnék hangsúlyozni. Úgy tudunk lelki tanítást adni, ha először kapunk. Úgy tudjuk a másikat vigasztalni, ha megvigasztaltatunk. Úgy tudjuk bátorítani a másik embert, ha mi is bátorítást kapunk Jézus Krisztustól. Senkit se küldjünk el éhesen. Testvéreim, ma olyan sok helyzet van, hogy emberek kérlegetnek. Akár bejönnek hozzánk, például Paricson az váruházból kijövök, és oda jön hozzám egy 12-3 éves kisfiú, és azt mondja, hogy bácsi, adjon 100 dinárt. Kérdezem tőle, hogy mire kell. Azt mondja, hogy kenyérre. Mondom, kisfiam, gyere, elmegy a bácsi veled, kiválasztod a kenyeret, és megveszem. Sarkon fordult, és ott hagyott. Sajnos a kérés nem mindig őszinte. De a mi imádságaink is lehetnek megszokottak. Az imádságban ott vannak a bizonyos frázisok. Tegnap jelen voltam istentiszteleten, és hallgatok egyik testvérnek az imáját, és többek között azt mondja el, bocsáss meg a mi vétkeinket, ha megbántottunk. Hát hadd kérdezem, van-e olyan nap, amikor nem bántjuk meg a jó Istent? De ezt honnan? Ezt hallotta másiktól. És frázisként használja, és nem gondolja végig. Következő, azért kérjünk, hogy másokat boldoggá tegyünk. Azért kérjünk, hogy vigasztalást tudjunk hozni. Azért kérjünk, hogy bátorítsuk az elcsüggett embereket. Vannak ebben a faluban is emberek, akik betegek? Vannak emberek, akik bátorításra szorulnak? Mert nem csak a pénzen múlik a boldogság. Mert sokaknak van pénzük, és mégsem boldogok. Megfordítom a mondatomat. A gazdag emberek nagy része boldogtalan. Azt gondolja nagyon sok ember, hogy a pénz

is haszon lesz. Van ok mindig idegeskedésre? Mindig van. De van Istennek egy tanácsa. 55. Zsoltár 23. verse. Vesd az Úrra a te terhedet. Ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz. Kedves testvéreim, ne aggodalmaskodjunk feleslegesen. Mert a mi aggodalmaskodásunkkal semmit nem tudunk megoldani. Kérjünk Istentől, hogy áldás lehessünk. Kérjünk, hogy adhassuk. Úgy, hogy milyen sokszor elmondtam már ma este ezt, hogy kérjünk, hogy adhassuk, de menjünk tovább. A barát a baráttól éjfélkor kenyeret kér, hogy a vendégeinek adhasson. Ez a keresztény élet. Mi nem lehetünk holtenger, mi nem lehetünk zsák utca, mi a mennyei áldások tovább adói kell, hogy legyünk. A másik nagy kitartó kérés. Kedves testvéreim, elmondom egy kigondolt példát segítségével szeretném bemutatni, hogy miért kell kitartanunk az imában. Például egy hívő ember kér valamit Istentől. És azt mondja a sátán neki, hogy tudod mit, ez a te hívőd, aki azt mondja, hogy hisz benned, ez nem őszintén kéri. Ne hallgass meg az imádságát fél évig, és meglátod, hogy abba hagyja. Testvéreim, vannak-e dolgok, vannak-e imádságunknak tárgya, amelyért már fél éve imádkozunk? Vagy egy évet imádkozunk? Én ismerek egy szemét, aki 8 évig imádkozott a férjért, hogy fogadja el Jézus Krisztus, és mi Isten 8 év után hallgatta meg. Legyünk kitartóak a mi imádságunkban. Soha ne adjuk fel. Nem mondjuk, hogy hiába imádkozok már egy éve, és semmi válasz nincs. Erre majd még később külön ki fogok térni. Van-e olyan barátunk, akihez éjszaka bármelyik órájában elmehetünk kérni valamit tőle? Ez volt az előbbi kérdésünk, igaz? És hány olyan barátunk van? Ha nem lett volna ennek az embernek barátja, akihez éjfélkor is el tudott menni, és amit kért, megkapta, tudott volna-e adni a vendégeknek? Ezért a barátnak óriási szerepe van. Kinek a szerepében vagyunk mi? Késő érkező vendégében, aki a szomszédba megy kenyeret kérni, vagy aki nem akar adni. Látjátok, hogy milyen sok oldalról meg lehet közelíteni Jézus Krisztusnak ezt a rövid példázatát? Valakinek a szerepét betöltjük. Lehet, hogy vendégek vagyunk, akik későn érkezünk. Lehet, hogy a szomszédban az vagyunk, akik megyünk kérni Istenhez, hogy adhassunk embertársainknak. Nagyon különös, hogy Jézus Krisztus itt magát úgy mutatja be, mint aki nem akar adni. Visszatérek az előbbi példához, azt mondtam, hogy egy ember imádkozik Istenhez, hogy adjon neki ezt és ezt, és a sátán azt mondja Jézus Krisztusnak, hogy ne hallgass meg fél évig, ugye ezt mondtam el, meglátod, hogy abba hagyja. Sokszor igaza van-e a sátánnak? Van-e olyan, amiért egy éve már imádkozunk? Sok minden. Határozott kérés, vagy kérelem. Barátom, adj nékem kölcsön 3 kenyeret. Nem azt mondja, hogy tudod mit, kellene valamit adnom a vendégeknek, de adjál valamit. Legyünk mindig a imáinkban nagyon határozottak. Például a Szentírásban fel van jegyezve egy történet. Ábrahám a damaszkusi Eliézert, a leghűségesebb szolgáját megesketi, és azt mondja, hogy menj és hozzál feleséget az én fiamnak, az én rokonságomból. Hát honnan tudja azt szegény szolga, hogy az ő urának fia melyik rokonlánya lesz boldog? Odáll a kúthoz, amikor este felé mentek vizet meríteni, az asszonyok mentek vízét, és megint azt mondja, atyám, ma hozd elém azt a lányt, akit te az én uram fiának szenteltél. És legyen egy jel,

0: És a jel az, hogy én kérek tőle egy pohár vizet, és az a lány kész megitatni a tevéimet. Zárjál be, hadd mondjam el, hogy 10 tevét vitt magával. És egy-egy teve 50-től 100 vizet képes meginni. Tehát határozottan kérte Eliézer Istent, és jött Rebeka, és pontosan azt mondta, hogy adjál egy pohár vizet, adott neki, és azt mondja, megitatom a tevédet is. Határozott kérelem, amikor imádkozunk Istenhez, ne általánosságban imádkozzunk. Amire szükségünk van, amit látjuk, hogy amit kell nekünk, azt tegyük. Tanuljuk meg Jézus tanítása szerint imádkozni. És most néhány igen-igen fontos dolgot. Legyünk kitartóak az imában. 1, 2 év, 3 év, 4 év. Ha úgy érezzük, hogy az Isten akaratával megegyező a kérelem, akkor legyünk kitartóak az imában. Imáink ne legyenek énközpontúak. Erre utaltam az imént, amikor azt mondtam, hogy adjál nekem, adjál, hogy adhassak. Azért kérjük, hogy adhassuk. Bennünk is Krisztus önfeláldozó szeretete legyen látható. Kis mondja a Biblia, jobb kapni, mint adni, vagy jobb adni, mint kapni. Nagyon hasonló. Mit szeretek én? Adni jobban, vagy kapni? Nagy részt kapni, ez az őszinteség. Azonban figyelemre méltó az, hogy a bibliai elv ide tartozik. És hogyha bennünk lakozik, bennünk él Krisztus, akkor az önfeláldozó szeretet látható az életünkben. Ha csak beszélünk róla, akkor az semmit nem él a gyakorlat életben. Csak akkor kapunk újabb áldásokat, ha előbbieket továbbadjuk. Ez az, amire utaltam, amikor szedtem a könyvet, és végül mi lett volna, mi lett az én kezemmel? Tudtam már többet áttenni a bal kezembe? Nem. De hogyha én ezt továbbadom, akkor újat kérhetek, és ezt is továbbadom, akkor megint kérhetek, mert üres a kezem, az egyik és a másik is, és tovább tudom adni. Kedves testvérem, több oldalról törekedtem megvilágítani Jézus Krisztusnak ezt a példázatát, és én nagyon-nagyon szeretnék mindannyiatoknak a szívére tenni azt, hogy szívleljük meg Jézus Krisztusnak ezt a példázatát is, és tegyük azt úgy, ahogy Jézus ebben a példázatban tanít. Példázatbeli barát annyit ad, hogy fejeződött be, amennyi kell. És itt szeretnék néhány igen-igen fontos elvet látni, az, különösen az újszövetségi szentírásban, például Efézus Berekhez írott levél 4 rész 7. verse. A kegyelemnek pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Mit kapunk mérték szerint? Még a kegyelmet is. Isten tudja azt, hogy mennyi kegyelem szükséges egyikünknek, másikunknak, harmadikunknak. Mert emlékszetek arra az esetre, amikor Jézus Krisztus ott van a farizeus Simon házába, és Mária Magdolna bemegy, és ráköni azt a drága kenetet, és akkor a farizeus gondolja magában, ha ez valóban Jézus volna, akkor tudná, hogy ez a parázna nő keni az ő lábát. És Jézus Krisztus tudja, hogy miről gondolkodik Simon, és azt mondja, hogy akinek sok bocsátatott meg, az nagyon szeret. Vagy egy másik, aki a kevesen hű, az a sokon is hű. Aki a kevesen hamis, sokon is hamis az. Tehát itt azt mondja az ige Efézusi levélben, hogy a kegyelem pedig mindegyikünknek, a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Még a kegyelmet is mérték szerint kapjuk. Isten nem olyan, mint a példázatbeli szomszéd. Lukács evangéliumához térjünk, és Jézus Krisztus elmondja tovább a példázatot, egy másik példázatot, amely a Lukács evangélium a 11. rész 9 és 10. versében van, Én is mondom néktek, kérjetek, és megadatik néktek. Keressetek, találtok, zörgessetek, és megnyitatik néktek. Mert aki kér, mind kap. Aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyitatik. Figyeljük meg, Jézus Krisztus a kérésnek ezt a három formáját használja. Kérjetek, keressetek, zörgessetek. Kedves testvéreim, tudjuk-e mi azt, hogy mi a legjobb a mi számunkra? Igen vagy nem? Nem tudjuk. Van egy régi-régi történet, Kínában volt egy idős ember, meg a fia, és a fiának eltört a lába. Összefutottak a faluból a szomszédok, jaj, szegény ember, milyen szerencsétlenül járt, fia eltörte a lábát. Azt mondja az idős kínai, az apuka, lehet, hogy jó, lehet, hogy rossz. Nem sokára kitört a forradalom, minden fiatalt elvittek a háborúba, az ő fia otthon maradt. Ki tudja azt, hogy mi a jó nekünk, Istenünk? Egyezünk ezzel? De mi tegyük ezt a három dolgot, mert azt mondja, hogy akár kérünk, akár keresünk, akár zörgetünk, mindannyian kapunk. De sokszor úgy történik, hogy nem úgy kapjuk meg, ahogy mi kérjük. Mert az nem lenne áldásos számunkra. Ezért fogadjuk el, vagyis legyen a mi elvünk is, hogy ahogy Jézus Krisztus imádkozott, legyen meg a te akaratod. Getsemáné kertjében. Jézus élete legyen a mi életünk is. János evangélium a 17. rész 19. versében, a főpapi imájában figyeljük meg, hogy Jézus Krisztus hogyan imádkozik az Atyához. Én ő érettük oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltek ki legyenek az igazságban. Miért lehetünk mi bűnös emberek megszenteltek az igazságban? Mert volt valaki, és ez a valaki nem más, mint Jézus Krisztus, aki érettünk oda szentelte magát is feláldozta. Ő adott, hogy mi áldásban részesüljünk. Krisztus példázata című könyvben a 94. oldalon ezt az elvet találjuk. Isten próbára tesz, megaláz, hogy meglássuk, miért nem tud szentek által munkálkodni. Kedves testvéreim, megtörténhet, hogy különböző betegség, probléma ér bennünket, azért, hogy elgondolkozzunk az élet valóságáról. Elmondok szintén egy történetet. Kezdő lelkész voltam, és egy testvérnőnek a férje nagyon durva volt. Nem is nagyon szerettem, mikor elmentem meglátogatni őket. Egyszer elmegyek, és azt mondja nekem, jaj, Faragó, olyan jó, hogy jött, olyan beteg vagyok, imádkozzon értem, hogy meggyógyuljak. Imádkoztam, 2 hét múlva elmegyek meglátogatni, jól van. Akkor azt mondta, amikor imádkoztam, hogy ha meggyógyít Isten, akkor az első utam az imaházba lesz. És kérdeztem tőle, mikor 2 hét múlva meglátogattam, hogy akkor mikor találkozunk az imaházba. Már micsoda Isten, micsoda hit! És ez elismétlődött 3-4-szer. Következő alkalommal mentem, megint beteg volt, megint kért, hogy imádkoztam, megint meggyógyult. Amikor egészséges volt, nincs Isten, 3-szor ugyanez ismétlődik, 4-szer elmegyek hozzá, és azt mondja, hogy jaj, Farag, olyan rosszul vagyok, imádkozzon értem. Mondja neki, ne haragudjon, Istennel nem lehet játszani. Ne csak akkor keressük az Istent, amikor bajban vagyunk, hanem akkor is, amikor minden jól megy az életünkben. Figyeljük azonban meg, hogy Isten ígéretei feltételhez kötöttek. János evangélium a 14. rész 15. és 21. verse. Ha engem szerettek, az én parancsolatomat megtartsátok. Mi a feltétel? A parancsolatok megtartása. És a 10 parancsolat megtartásával mit fejezzük ki? Azt, hogy szeretjük az Istent. Aki ismeri az én parancsolatomat és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig engem szeret, az szereti az én atyám is, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Kedves testvérem, azt mondja, hogy azzal fejezzük ki Isten iránti szeretetünket, hogy megtartsuk a parancsolatait. Házasságból hozok egy példát. Kevés időt töltsek el, és sokat mondja, férje azt mondja a feleségnek, te így szeretlek, úgy szeretlek, majd megeszlek. De a felesége mellett tart 2-3 nőt. Mennyit ér a szó? Így szeretem az Istent, még úgy szeretem az Istent, még neki akarok szolgálni, de az életem teljesen máshol tanúskodik. Mi az igaz, amit mondunk, vagy ami életünk? Mi életünk. És ami életünk ad súlyt a mi szavainknak, pozitív és negatív irányban is. Ha az Istentől adott feltételek teljesítése nélkül kérünk valamit, akkor megsértjük Istent. Az elébb mit olvastuk? Ha engem szerettek, az én parancsolatomat megtartsátok. Igen, én szeretem az Istent, de nem tartom meg a parancsolatait. Akkor szeretem-e az Istent? De itt, ami kemény, ami nagyon elgondolkodtató, ha mi emberek nem teljesítjük az Isten által adott feltételt, és ha kérünk valamit, akkor megsértjük az Istent. Krisztus példázatai című könyvben ezt találjuk feljegyezve, ha kérünk, de nem engedelmeskedünk, olyan számlát akarunk az Úrral kiegyenlíteni, amelynek feltételeit mi magunk nem teljesítünk. Ha mi nem engedelmeskedünk Istennek, akkor sértjük az Istent, amikor kérünk tőle bármit. Az engedelmesség szabja meg. Nagyon különösek ezek a dolgok. Szeretnék, kedves testvéreim, még egy igét olvasni. Példabeszédek könyvének a 28. részéből pró és kontrát is olvasok. Mind a kettőt olvasom. Példabeszédek könyve 28. rész azt mondja a 13. versben, aki elfedezi az ő vétkét, nem lesz jó dolga. Aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Ha takargatom a rossz szokásaimat, takargatom bűneimet, nem lesz jó dolgom, azt mondja. Ha pedig megvallja és elhagyja, a bűnt irgalmasságot nyer. Azonban a 9. versben nagyon-nagyon keményen fogalmaz Isten, lelkétől ikletett. Valaki elfordítja a fülét a törvény hallásától, annak könyörgése is utálatos. Ha én törvénytaposó vagyok, akkor mi az imádságom, mit mond a Biblia? Annak könyörgése is utálatos. Ezeket tartsuk szem előtt, amikor kérjünk, hogy adhassuk. Nézzük meg Jézus ígéretét, János evangélium a 15 rész 7. versében, ha én bennem maradtok, és én beszédem bennetek marad, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz néktek. Figyeljük meg, hogy a Krisztussal való kapcsolatunk szabja meg, hogy imáink meg lesznek-e hallgatva. Vagy csak a mennyezetig mennek el. Becsületesek vagyunk-e Isten iránt? Malakiás próféta könyvéből hozom ezt az ígét, a 3. rész 7. verséből. Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendeléseimtől, és nem tartottátok meg azokat. Mióta? Atyáitok idejétől. Tehát nem egy nap, két nap, éveken keresztül, évtizedeken keresztül. Tudta Izrael népe az igazságot, de nem tartotta be. Taposta. Mit mond tovább? Térjetek hozzám, és én is hozzátok térek. Kedves testvérem, figyeljük a sorrendet. Melyik megy előbb? Előbb Isten tér hozzánk, és utána mi ő hozzá, vagy először mi térjünk hozzá, hogy Isten hozzánk térjen. Mi térjünk? És kedves testvérem, hogyha ez nem látható egy keresztény ember életében, akkor az gyakorlatilag nem keresztény. És most figyeljük meg, amikor itt azt mondja, hogy térjetek hozzám, és én is hozzátok térek, azt mondja a seregeknek, ura, de azt mondjátok, miben térjünk, vagy miből térjünk meg. Ha én nem vagyok bűnös, minden hibámra, bűnömre magyarázatot tudok adni. De csak a Biblia nélkül, és nem a Bibliával. Imáink meghallgatásának feltételeit a következőképpen találjuk Krisztus példázata című könyvnek 96. oldalában. Isten nem azt mondja, hogy kérd egyszer, és megkapod, hanem arra szólít, hogy lankadatlanul, álhatatosan imádkozzunk. Krisztus így szólt Máriához Lázár sírjánál, ha hiszel, meglátod majd az Isten dicsőségét utalva a testvérének a feltámadására. Tudjátok, testvéreim, hogy ez a probléma, hogy sok embernek nincsen élő hite. Jobban bízunk magunkban, mint Istenben. Évtizedeken keresztül figyelem azt, hogy emberek hogyan, mit mondanak el, és mi van bennük. Hát, jó segítségével reméljük, hogy meg tudjuk csinálni, de azért úgy érezzük, hogy ezt mi is meg tudjuk csinálni. Értsük, a vallás leple alatt mondjuk, hogy Isten segítségével csináljuk meg, de hát azért van nekem elég erőm ahhoz, hogy én fogjam azt és elvégezzem a munkát. Isten nélkül próbálunk eredményeket elérni. Soha. Sokat terveznek és keveset imádkoznak. Számos példa van a Bibliában, hogy tesznek fontos lépést emberek, a Bibliában van írva, de Isten tanácsát nem kéri ki. A szokásból mondott ima csak a mennyezetig jut el. Kedves testvérem, amikor imádkozunk, Jézus azt mondja, ne legyetek sokbeszédűek, mint a pogányok, akiknek nincsen reménységük. Nem a sok beszéd, nem a fél óráig elmondott ima határozza meg, hogy Isten meghallgatja, vagy nem, hanem az őszinte hitből, szívből fakadó. Legyünk kitartóak, mint a megszorult barát, aki elment kérni. Csak gyengülünk, ha másoknak nehézségeiről beszélünk. Próbáljunk, kedves testvéreim, Jézus Krisztusnak a példázata fényében sok mindent megváltoztatni az életünkben. Mert Isten tesz bennünket eredményessé, és nem a mi képességeink azok, amelyek bennünket eredményessé tesznek. Máté evangélium a 19. rész 26. versében ezt olvassuk, Jézus pedig rájuk tekintvén mondanékik, embereknél ez lehetetlen, de Istennél lehetséges. Amire mi képtelenek vagyunk legyőzni rossz szokásainkat, csúnya szavainkat, bármi, ami elválaszt bennünket Istentől, ne adjuk fel a harcot, vívjuk a csatát Isten segítségével, hogy célba érjünk. Miért? Azért, mert ahol a hit őszinte, ott együtt jár az elfűség és az álhatatosság. Mi az, hogy elfűség? Isten a Bibliában számos elvet mondott, sok elvvel találkozunk. Ragaszkodjunk a Biblia elvekhez, legyünk álhatatosak, mi az, hogy következetesek. És ezt találjuk feljegyezve Ésaiás próféta könyvének 40. részében, a 30 és 31. versben, elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak. Kik? Akik az Úrban bíznak. Erejük megújul, szárnyak elnek, mint a saskesejű, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Kik nem fáradnak el? Kik nem lankadnak el? Akik az Úrban bíznak. A legkülönbek is elfáradnak. Nem emberi erővel, nem emberi hatalommal fogunk célba érni, hanem Isten segítségével. Kedves testvéreim, kérjünk, hogy adhassunk. A Jézus nevében hittel elmondott ima áldásthoz ezt találjuk Róma beliekhez írott levél 8 és 26. versében. Hasonlatosképpen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Olyan bátorító. Volt már az életben, vagy van most is, hogy elcsüggedünk? Ahogy szoktuk mondani, elanyátlanodunk? Úgy érezzük, hogy nincs tovább erőnk vinni az élet gondját, terhét, problémáját. Lehet az egészségi, vagy betegség, vagy bármi más. És úgy érezzük, hogy most már vége. Hasonlatosképpen a lélek is segítségünkre van a mi erőtelenségünk. Testvéreim, ha erőtelennek érezzük magunkat, ne felejtsük el, akkor vagyunk erősek. Miért? Mert ha erőtelennek érezzük magunkat, akkor két kézzel kapaszkodunk az Isten segítségébe. De ha úgy érezzük magunkat, hogy én mindenre képes vagyok, Isten, nincs Isten, nem kell nekem Isten, elég okos vagyok én, elég bölcs vagyok, elég erős vagyok én, majd én megcsinálom. Melyik az áldottabb lelkiállapot? Amikor erőtelennek érezzük magunkat, vagy amikor túl erősnek érezzük magunkat? Tovább olvasom, mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk. Azért ismételtem meg, és még egyszer hozom, mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk. De maga a lélek esedezik mi érettünk kimoghatatlan fohászkodásokkal. Ha csak mi imádkozunk, az vaj mi keveset ér. De ha a lélek esedezik értünk, akkor célt értünk. A Szentléleknek óriási munkája van, és ezért, ha mi Krisztusban vagyunk, akkor ez lesz látható a mi életünkben is. János első levelében, a 3. rész 24. versében ezt olvasom, aki az ő parancsolatait megtartja, az ő benne marad, és ő is abban. És abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a lélekből, amelyet nekünk adott. Egyik alkalmon itt, ezen a helyen, vasárnap esténként, amikor Krisztus példázatait tanulmányoztuk, akkor említettük azt, hogy Jézus Krisztus minden reggel részesült a Szentlélek kereségében. Minden reggel. És csak úgy tudott ő is győzedelmes életet élni. Hát ha Jézus Krisztus, aki bűntelen volt, nem olyan gyarló, mint mi vagyunk, szüksége volt arra, hogy naponta újból az Atya felvértezze a Szentlélekkel, akkor hol vagyunk mi? Ezért kérjük az Isten segítségét, és figyeljük meg, hogy alakítja, hogy építi fel, hogy mondja el, aki az ő parancsolatait megtartja, az ő benne marad. Mert Jézus Krisztus azt mondta János evangélium a 15. rész 5. versében, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Én ti bennetek, ti pedig én bennem. Jézus Krisztus nem egy helyen elmondja azt. Kedves testvéreim, szeretnék lassan ennek a tanulmányzásnak a záró szakasza felé haladni, azonban egy dologra nagyon-nagyon kérlek benneteket. Ne elégedjünk meg az igazság formájas gyakorlatával. Mert az igazság formájas gyakorlata semmit nem ér. Lehetnek az embereknek jó véleményük rólunk, de Pál apostol azt mondja, hogy ha embereknek igyekszek tetszeni, Krisztus szolgája még nem vagyok. Arra törekedjünk, és figyeljük meg, hozok egy igét a Bibliából, ami nekem rengeteget jelentett, és jelent, és jelenteni fog, amíg élek. Rómabelekhez írott levélből olvasom a 16. részből a 20. verset. A békességnek Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. Amen. Így zárul ez a vers. Na most, kedves testvérem, próbáljuk végig gondolni. Azt mondja, a békesség Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Ez mit jelent? Figyelem, amik vallásos emberek beszélgetnek, ma pedig divatvallásosnak lenni. Rádióban, tévében is Istenre hivatkoznak, és beszélnek, sőt, bibliai dolgokról is hoznak. De kedves testvérem, mit jelent ez az ige? A békességnek Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Térek arra, amire akartam az előbb kitérni. Ma vallásvilágban élünk. A két ember beszélget, és azt kérdezi egyik a másikától, ugye te születésedtől fogva keresztény vagy? Persze, hát még csecsemőkoromban megkereszteltek. Azért, mert csecsemőkoromban megkereszteltek, azért én keresztény vagyok. Mi tesz engemet keresztény emberré? A Biblia szerinti életem. Másik dolog. hány éve jársz Krisztussal? Ezek vallási zsargonok. És azt mondja, hogy én már 12 éve, vagy 25, vagy 30 éve. Csak tudjátok-e, testvéreim, az, hogy ez sem egyik, sem másik, sehol nincs megírva a Bibliában. Jézus nem velünk akar járni, Jézus bennünk akar lakozni. Pál ezt nagyon jól megtapasztalta, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Az előbb is János leveléből ezt olvastuk. És itt is ez van, az ő benne marad, és ő is abban. De most olvastam az igét. A békességnek Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Hol kell Istennek lakoznia, hogy a te lábad alatt legyőzze a sátánt, és az én lábamat legyőzze a sátánt? Jobb felől kell, hogy legyen Jézus, bal felől kell, hogy legyen Jézus, elől vagy hátul vagy hol. Értjük? Jézus Krisztus csak akkor tudja legyőzni a sátánt a mi lábunk alatt, ha a Szentlélek által bennünk lakozik. És Jézus Krisztus ezzel a példázattal ezt akarja elmondani. Záradékként szeretném hozni, Jézus Krisztus Lukács evangéliumából még beszél a gonosz szülőkről, hogy azok tudnak jó ajándékot adni. Lukács evangéliumának ugyanazon a részénél, 11. rész 11-től a 13-ig. Melyik atya az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ad néki? Van-e ilyen szülő? Én még nem találkoztam. Tovább megy. Vagy ha halat kér valamelyik gyerek, ugye erről van szó, a hal helyett kígyót ad-e neki? Ilyen szülővel se találkoztam. Avagy ha tojás kért, vajon skorpiót ad-e néki? Ha ilyen szülővel se találkoztunk. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékot adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Micsoda hasonlat, micsoda példabeszéd. Jézus Krisztus azt mondja, ti gonosz emberek, ti bűnös emberek vagytok. És ti tudtok bűnös emberek létére, ha kenyeret kér, akkor nem követ azt neki, hanem kenyeret. Tudtok jó ajándékot adni a gyerekeiteknek? Igen. De ha ti gonosz létetekre erre képesek vagytok, mennyivel inkább a ti mennyei atyátokat, szent lelket azoknak, akik kérik. Akkor kérjünk szent lelket. Kérjünk, hogy adhassuk, hogy áldás legyünk. Mindannyiunknak van reménye, ha elfogadjuk Jézus Krisztus megmentő üzenetét. Drága testvérem, Isten segítsen meg, hogy kérjünk, de ne önzően. Kérjünk, hogy adhassunk. Amen.
1: 87. Zsoltár. A Kórá fiainak zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírus, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségét.

23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Bátran a jövőbe című adást hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Kedves nézőink, nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket ezen a héten is itt a Reménység TV-ben, a Bátran a jövőbe című adásunk újabb kiadásában. A nevem László Varga Zoltán. Köszöntjük azokat is, akik a Reménység Hangja Rádióban hallgatják adásunk rádióváltozatát, a Reménység Hangja Rádió kolozsvári stúdiójának adáskörzetében a 88,3 MHz-es frekvencián. Isten hozta mindannyiukat. Adósok vagyunk Önöknek egy témának a folytatásával, befejezésével, amelyet a múlt héten kezdtünk el, nem feledkeztünk meg, és nem is szeretnénk ezt az adósságot tovább fenntartani. Úgyhogy már ma folytatjuk mindazoknak a témáknak a továbbfejtegetését, amelyekkel foglalkoztunk az elmúlt héten. És éppen ezért itt van a stúdióban Éhes János Róbert lelkész is, akit sok szeretettel köszöntök az Önök nevében is, Isten hozott.
2: Köszönöm szépen a meghívást, én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit.
1: Egy új tévésorozatot kezdtünk el, témasorozatot az elmúlt alkalommal, amelynek mellékleteként egy könyvet is felajánlunk mindazoknak, akik szeretnék ezt mélyebben tanulmányozni, a Végidők titkai címmel, amely tulajdonképpen az ősi bibliai proféciák jelenbe és jövőben mutató üzeneteit segít megérteni azoknak, akik megoldást, reménységet, biztonságot keresnek a mai és az eljövendő időben. Ezt a könyvet ingyen felajánljuk mindazoknak, akik ezt kérik, és román ajkú hallgatóinak is egy hasonló témai könyvet tudunk felkínálni sok szeretettel, nem kevésbé azoknak, akik ezt kérik, akár román, akár magyar nyelven, egy Bibliát. Mindez igényelhető a kapcsolat@speranzatv.ro e-mail címen. Most pedig térjünk rá arra, amit az elmúlt alkalommal fenntartottunk, mint témát. Beszéltünk arról, hogy egy alkalommal Babilonban a Krisztus előtti 7. század vége fele, közeledve a 6. századhoz, Nabukodonozor király egy álmot látott, amelyet Dániel fejtett meg. Isten adta a királynak az álmot, és Dánielnek a megfejtést, és ebből láthattuk meg azt, hogy úgy az akkori jelen, Dániel és a Nabukodonozor jelene, mint a későbbi időszakok, amelyek elvezetnek máig, sőt, ahogy azt látni fogjuk ma, még a jövőbe vezető időszakok is benne vannak ebben az álomban, mint egy biztos kijelentésben, amely teljesedett, és a már teljesedett részek alapján elmondhatjuk, hogy a jövőbe mutató része is ugyanúgy fog teljesedni. Rövid összefoglalásképpen pedig hadd mondjuk el, hogy a Dániel könyve második fejezetében olvasható álomról van szó, ebben megjelenik egy állókép, amelynek az aranyfeje Babilon jelképezi a babiloni birodalmat, az ezüst, mellkas és karok az ezt követő Médo-Perzsa birodalmat, a bronz derék a görög birodalmat, amely követte a Médo-Perzsákat. Most pedig megérkezünk, és innen folytatjuk tovább. Következik ugye a két vas lábszár, majd a vas és agyag lábfejek, és a lezuhanó kő, mert így teljes a látomás. Nézzük meg, hogy ezek a fennmaradó jelképek a történelemben hogyan teljesedtek be.
2: Valamilyen szinten már érintettük ugye a vas lábszárakat, de már nem volt sok időnk ezt kifejteni. Itt még egy világbirodalmat látunk a görög-makedon birodalom után, és ez nem más, mint a római birodalom. Két lábszár, mert ketté válik, kelet és római, nyugat-római és kelet-római birodalomra, ez egy idő után. Vas, mert mi jellemezte Rómát? Hát vasakarat, vasfegyelem, vasfegyverek. Ugye a katonáknak a felszerelése már ebből állt. Mindent alávetettek a katonaság hatékonyságának, infrastruktúrát, közigazgatást, nem állt ellenük szinte senki. Kezdetben a hódításaiknak minden ellenség behódolt, brit szigetekig eljutottak, Észak-Afrikáig eljutottak, Ázsia területére eljutottak.
1: Hát a földközi tenger partvidékének nagy részét meghódították.
2: Így van. És ami érdekes számunkra, mert ugye Krisztus előtt 168-tól Krisztus után 470-76-ig.
1: Akkor volt a nyugat-római birodalom bukása. A kelet-római az körülbelül 1000 évvel túlélte, de befolyása elmaradt.
2: Igen, már nem világbirodalomként maradt fenn. Világbirodalom, hát kint, igen, Krisztus után 476-ig beszélhetünk esetleg a római birodalomról, de észrevehetjük azt, hogy utána már nem következett más ilyen mértékű világbirodalom. Eddig nagyon könnyű volt észrevenni, hogy melyik ki után következik, legalábbis itt Európa térségeiben a hatalmas birodalmak követték egymást, viszont egy adott pillanatban az állókép már nem ad nekünk egy következő nagy birodalmat. És felmerül a kérdés, hogy akkor mi az, ahova elérkezünk? Mert maga az állókép utolsó része is érdekes. A vasnak és cserépnek a keveredése, vagy nem keveredése pontosabban, mert valamilyen szinten együtt vannak, de tudjuk azt, hogy kémiailag nem lehet őket egységessé tenni.
1: Nem lehet belőlük egy stabil, összefüggő homogén keveréket alkotni.
2: Igen.
1: És az az érdekes még, hogy ez ugye a szobrot emberi kéz készítette, tehát valaki megpróbálta ezeket összekeverni, de nem sikerült.
2: Így van. Valamennyire. Látszólag egymás mellé tette őket, de nem lett belőle egység. Érdekes megfigyelni a történelmet, hogy voltak törekvések egységre. És ez a látszólagos egység is arról beszél, hogy a Szentírás nem zárja ki, hogy lesznek és voltak erre törekvések. De már nem lesz olyan mértékű világbirodalom, mint amelyek addig voltak. És csak egy pár példát, hogyha felsorolnánk, ugye Szovjetunió megpróbálta, feloszlott. Európai Unió, azt látjuk, hogy már másfajta egység. Azért valamilyen szinten van egység, de azért mégis minden állam külön van. Látjuk azt, hogy ebből is volt már példa arra, hogy ki is lépnek.
1: Hát és azon belül is ott vannak ugye a gazdasági, politikai feszültségek, nézeteltérések. Tehát együtt vannak, ahogy mondtuk, az agyagról, de nem teljesen egységesen.
2: Így van.
1: És ahogy mondott, tehát ez itt konkrétan miről van szó, a római birodalom utódállamairól, amelyek az egykori nyugat-római birodalomnak a területén helyezkednek el.
2: Igen, tehát ezt nem egy hatalmas birodalom foglalta el, hanem minden kis provinciát a helyi kis törzsek megtámadták, feloszlatták, magukba olvasztották, elkergették, és persze kultúra valamilyen szinten nyomot hagyott, és átvették az ott levő népek azt, amit a római birodalom is hozott, mert ők is azért, ha nem is úgy, mint a görögök, de valamilyen szinten a kultúrával is hódítottak, nem olyan mértékben, de azért megmaradt nyelvi hagyaték, vagy bármilyen más hagyaték azért megmaradt az ott levő népeknek az életében. Ami számunkra fontos, hogy itt egy megosztott világról beszélünk. És talán nem is csak megosztott Európáról, hanem megosztott világról is beszélhetünk. Mert ahogy látjuk, a birodalmak egyre terjednek ki, Még a világbirodalmak idején is nem csak Európát érintették, hanem más kontinenseket is. És a Szentírás pedig arra próbálja ráirányítani a figyelmünket, hogy a világtörténelem egy olyan esemény fele halad, amely minden embernek, minden népnek, minden nyelvnek egységes jelentést hoz. És ez nem más, mint az Úr Jézusnak az eljövetele. És a Szentírásnak az üzenete az, hogy függetlenül attól, hogy milyen néphez tartozunk, vagy kik vagyunk, az Úr Jézus eljövetelével mindannyiunknak foglalkozni kell. Az Úr Jézus eljövetele mindannyiunkat érinteni fog, és talán ez is a következő része Nabukodonozor álmának. Mert eddig beszéltünk az állóképről, de az állókép után még volt egy kis jelenet. Meglát ezt a csodálatos képet, szobrot, de érkezik egy kő, és ahogy már utaltál a múlt adásban arra, hogy még Nagy Sándor is érezte, hogy egy láthatatlan kéz irányít,

0: ennek nem lesz vége. És ez Istennek az országa. Itt kapcsolódik ez a kép a földi történelem Istennek a nézőpontjával, Istennek a beavatkozásával, és itt lesz világszéles az üzenet. Hogy egy olyan uralom lép színre, amelyben a Szentírás tanítása szerint mindannyiunknak helyünk van. Itt már nem lesz gond abból, hogy más nemzetiséghez tartozol. Addig talán Dániel volt az egyedüli, aki két egymást követő világbirodalomban is miniszterelnök volt, és megtisztelt ember. Addig és azóta is úgy látjuk, hogy rendszerváltásokkor nem szívesen tartják ott a régi rendszernek, régi birodalomnak az embereit.
1: Néha még a titkárnőket sem.
0: Néha még a titkárnőket sem, pontosan. Itt viszont azt látjuk, hogy Istennek az uralkodása az egyetemes lesz, és hív bennünket arra, majd ide is elérünk, mindannyiunkat hív, hogy legyen egy helyünk ebben a helyben.
1: Igen, itt egy igeverset még kiemelnék, mielőtt tovább megyünk. Dániel könyve második fejezetéről beszélünk, ugye itt van az álom, és itt van a megfejtés is. És miután beszél a római birodalomról, annak utódállamairól, ezeknek a korában élünk, most ugye az mai modern Európa nyugat-római birodalom helyét foglalja el, és a nyugat-római birodalomba egykor bevándorolt, és ott megtelepedett vándornépeknek mondjuk így az utódaiként jelentek meg a mostani európai népek nagy része. A második fejezet 44. verse azt mondja, hogy ezeknek a királyoknak az idejében, tehát ebben a történelmi korszakban, az utódállamok idején támaszta az egek Istene egy birodalmat, amely nem pusztul el soha, és ez a birodalom másképpen nem száll át, hanem szétzúzza és véget vet azoknak a birodalmaknak, ő maga pedig örökké fennmarad. Hát az Úr Jézus Krisztus eljövetelét, amit ez a kölye elképez, az tulajdonképpen erre a történelmi korszakra teszi, nem lesz tehát újabb nagy világbirodalom, nem lesz új nagy történelmi korszak, hanem ez a történelmi korszak húzódik, nyúzódik, ahogy mondják népiesen, addig, ameddig az Úr Jézus visszajövetele ennek véget vet.
0: Igen, hogy esetleg egy picit összefoglaljuk pár szóban, ugye,
1: igen.
0: Agyag, cserép és vasnak a keveredése, ugye, megosztott világ. A kő, nevezhetné magánk az Úr Jézusnak, a kő becsapódása az ő második eljövetele, szobor összetörése, ebben a kontextusban ugye Isten ítélete, hatalmas hegy, amelyik betölti az egész földet, Isten örökkivaló országa. Most annyit még megemlíthetnénk, hogy egyesek próbálták értelmezni a kőnek a becsapódását az Úr Jézus első eljövetelével magyarázni, viszont az által felolvasott ígerész azt bizonyítja, hogy egy későbbi időben történik mindez, azt mondja, azoknak a királyoknak az idejében, tehát ez ami a cserép agyak keveredése, vas keveredése, ami már nem egyezik, aminek a korában élünk most is, csak ekkor történik mindez. Hogyha az első eljövetel lenne a kőnek a becsapódása, az még a római birodalomnak az idejében volt. Nem ennek az utolsó résznek az idejében.
1: Az agyag és cserépnek.
0: Az agyag és cserépnek az idejében.
1: És egy másik érv, amellett, hogy nem az első, hanem a második eljövetelről van szó, az maga Jézus Krisztus szavaiban is megtaláljuk. Például megkérdezték tőle a tanítványok Máté 24 elején, hogy mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének, és körülbelül egy viszonylag rövid időre rá, egy hétre, néhány hétre rá, feltámadás után megint előjön a kérdés, hogy ebben az időben állított helyre az országot Izraelnek? Tehát sem Jézus, sem a tanítványok felfogásában az az örök ország még nem jött el, hanem aztán Jézus abban a kérdés adott válaszban utal arra, hogy hogyan és mikor fog ez az ország eljönni. Tehát ez egyértelműen rámutat arra, hogy az Úr Jézus idejében ez az ország még nem jött el, annak az eljövetele egy későbbi korszakra tehető, arra a korszakra, amelyikben elmondhatjuk talán túlzás nélkül, hogy mi is élünk.
0: Igen.
1: Na viszont a kérdés az, és a proféciákkal kapcsolatban az egyik kérdés, amit a leggyakrabban elhanyagolunk, de talán a proféciáknak ez volna a fő célja, felkészít

0: a jövőre, hogyan készülhetünk Jézus visszajövetelére. Az egyik fontos dolog szerintem, amit megtehetünk, és meg kell tennünk, az az, hogy ezt a bizonyságtételt, ami fennmaradt számunkra a Szentírásban, ezt olvassuk és tanulmányozzuk. Ahogy már említettük, Dánielnek bizonyíték volt az, hogy egyrészt a birodalomnak a korában élt, amelynek a leírását megkapta. A másik bizonyíték az volt, hogy látott egy váltást, egy birodalmi váltást abból a proféciából, amit ő megtudott és megmagyarázott, és számára az elég volt. Na most, ami számunkra fontos, hogy mi is tanulmányozzuk tovább a Szentírást, mert Isten nekünk is ad bizonyítékokat. És amit már említettük, a személyes életünkben a személyes változások, amelyeket látunk, ezek mind bizonyítékok. Engedjük meg, hogy Isten adjon nekünk tapasztalatokat, bátorításokat, hogy meglássuk a saját életünkben, hogy amit a Szentírás mond, az igaz. És abban a pillanatban, ahogy Isten megerősíti a hitünket tapasztalatok által, megerősíti a mi belé vetett bizodalmunkat, hogy ebben a bizonytalan világban is van egy biztos út, akkor tegyünk félre időt, hogy többet tanulmányozzunk. Na most azt is tudjuk, hogy mindezt, amit mi elbeszéltünk, a nagy küzdelemnek a kontextusában kell értelmeznünk. És a nagy küzdelemnek a kontextusában van egy ellenfél is, aki megpróbál mindent megtenni annak érdekében, hogy mi ne tanulmányozzuk se Dániel könyvét, se Selemás könyvet a Szentírásból. Tehát az első dolog, amit meg kell tennünk, hogy értsük meg, hogy nekünk erre szükségünk van. És ez a hozzáállás kérdése. Amint én rájöttem, hogy ez fontos, akkor tudatosan ránevelem magam, hogy ezzel foglalkozzak. Szentírásnak a tanítása, vigyázzatok és imádkozzatok. Hogyha nem élnénk nehéz időket, akkor a Szentírás nem mondta volna azt, hogy vigyázzunk. Hogyha nem lenne valaki, aki küzd az ellen, hogy mi imádkozzunk Istenhez, akkor nem fogalmazta volna meg ennyire határozottan, hogy nektek ezzel oda kell figyelni. Egy másik dolog, amit tehetünk, hogy próbáljuk a világ eseményeit, amennyiben lehet, de nem csak a világ eseményeit, hanem a saját életünk helyzetét is a Szentírás fényében figyelni. Itt nem azt akarok mondani, hogy amit látunk magunk körül politikai élet eseményeit, nem kell feltétlenül mindennek megtalálni egy magyarázatát a Szentírásban, mert lehet, hogy nem minden részletre terjed ki a Szentírás, hanem itt igazából egy vonalat ad. Viszont ad nekünk egy értelmezési keretet. Nagyon sokszor meglátjuk azt, hogy mélyen gondolkodó emberek észrevesznek érdekességeket ebben a világban. És nem tudom, lehet másoknak is volt ilyen érzésük. Figyeled őket, hallgatod őket, de amint behelyezed a Szentírásnak az értelmezési keretébe, akkor még mélyebb értelmet nyer. Mert a Szentírás ad egy olyan perspektívát, ami túlhaladja az emberi bölcsességet. Na ezt kell nekünk mindig figyelmünkben tartani, hogy erre a látásmódra nekünk szükségünk van. És egy harmadik mód, amit meg kell tennünk, hogy ne menjen két külön vágányon a mindennapi életünk, és a hitünk, vagy az információnk, amit esetleg a Szentírásból gyűjtünk, hanem a kettőnek kéz a kézben kell mennie. Hadd engedjük meg Istennek, hogy segítsen nekünk, hogy éljük meg a mindennapokban azt, amit a Szentírásból tanulunk.
1: Köszönjük szépen! Most szeretnénk az eddig elmondottakat egy teljesen más oldalról megvilágítani. Ugye az elmúlt adásban és a mai adás első részében felvezettük azt a gondolatot, bibliai proféciák és azoknak a történelmi beteljesedése alapján, hogy abban az időben élünk, amelyik megelőzi az Úr Jézus Krisztus visszajövetelét. Vagy ahogy mondjuk... talán egyesek fülében negatív kicsengésű lehet, a vég idejét éljük, de hát itt ne a mostani jónak képzelt létünk végére gondoljunk, hanem annak a sok rossznak a végére, ami helyett majd jön a sok jó, és így akkor a végidő is teljesen más megvilágításba kerül. Nézzük meg, hogy milyen úgymond jelek mutatják azt, hogy ezt az időt éljük, vagy ahogy ezt ezután használni fogjuk, melyek azok a bizonyos időnek, a végidőnek a jelei. Ahhoz, hogy ezekbe belemenjünk, sokkal több idő kellene, éppen ezért csoportosítjuk őket bizonyos kritériumok szerint, de csupa olyan dologról van szó, amit a Biblia maga tulajdonít a végidők jeleinek, amik azt mutatják, hogy a történelem vége fele haladunk. Nézzük meg például, és kezdjük mindjárt, talán nem is azzal, amivel sokszor kezdeni szokták az ilyesmi természeti katasztrófákkal, háborúkkal, hanem azért, hogy a megfelelő megvilágításba kerülnek a dolgok, kezdjük a lelki természetű dolgokkal, és nézzük meg, hogy mi jellemzi a mai vallási világot az Úr Jézus Krisztus eljövetelét megelőző társadalmat. Milyen jelek tapasztalhatók az emberek hozzáállásában, például a vallási kérdésekhez is. Mire utal Jézus? Hogyan figyelhetjük meg ezeknek a beteljesedését a múltban és a jelenben?
0: Vallásnak a kérdése, vallásosságnak vagy lelkiségnek a kérdése az mindig egy különleges kérdés. Na most nekünk azt kell tudnunk, és a Szentírásból rájövünk arra, hogy Istennek van egy vágya, hogy hogyan vezesse az ő népét. Most Máté evangéliumnak 21. fejezete bevezet egy olyan részt, és a Szentírás többi része is megerősíti, hogy valakinek az az érdeke, hogy az embereket megtévessze. És hogyha a Szentírást kézbe vesszük, hogyha a világ történelmet szemléljük, akkor rájövünk arra, hogy mindig is volt olyan, hogy ez igaz istentiszteleti rendszerről valaki szerette volna a figyelmet átirányítani egy hamisítványra. Na most, a Szentírás első lapjaitól kezdődően Sátán próbált egy hamis képet lefesteni Istenről, és próbálta ezáltal az embereket eltéríteni Istennek a követésétől. Hogyha megnézzük Izraelnek a történelmét, a nagy harc miben nyilvánult meg? Hogy megmaradjanak Isten mellett, és a bálványimádásból kimaradjanak. Csak annyi fajta hamis verzió létezett, hogy lassan az ember kezdte az eredetit szem elől tekinteni. Na most a megtévesztés az akkor működik, hogyha sikerül nagyon hasonlót készíteni ugye az eredetihez. És a történelem folyamán nagyon sokszor sikerült ez Sátánnak, hogy csak egy nagyon kicsi hazugságot keverjen bele az igazságba. Tehát az egyik első dolog, amiről beszélhetünk, az a megtévesztés. Na most hamis ébredések, hamis Krisztusok, amelyeket az idő bebizonyította, hogy nem Istentől származóak voltak. Meg tudnánk említeni, hogy ha szükség lenne esetleg egy pár nevet is, ilyen hamis Krisztusoktól, a nem is olyan távoli múltból. Ugye akkor Jim Jones, David Koresh, akik szinte nem is csak profétáknak, hanem néha már istenként helyezték magukat az emberek elé.
1: Hát megváltóknak.
0: Megváltóknak mindenképp. Akik azt mondták, hogy az vagyok nektek, amire szükségetek van. Persze ezek a példák rávilágítottak arra, hogy...
1: És hadd annyit említsünk meg csak röviden, hogy az ő munkájuknak nem csupán keserülek, bárki csalódás volt a nyomában, hanem emberi áldozatok.
0: Igen. Pontosan, tehát Jim Jonesnak az esetében majdnem 1000 ember, több mint 900 ember vesztette életét. David Koresh, ugye ő is maga mellé vont egy pár hívő embert,
1: Pontos szám
0: több mint
1: éppen,
0: 70,
1: igen.
0: 70
1: azoknak
0: ember
1: nagy része
0: lehetett.
1: meg is halt, amikor
0: Igen.
1: aztán lecsaptak rájuk a hatóságok. És ez csak két eset, az igazság az, hogy erről külön könyveket lehetne
0: Igen.
1: írni, mert sok van, volt, van, és az idő még eltart, még lesznek.
0: És sokszor úgy vagyunk vele, hogy hát régi történetek, vagy hamis Krisztusok, hát ki foglalkozik már azzal, hogy hamis Krisztusokat kövessen. De ezek a példák nem is olyan rég történtek. És látjuk azt, hogy olyan világot élünk, hogy a bizonytalanság olyan nagy, hogy az ember keres magának egy megváltó figurát. Nem tudom, hogyha észrevettük-e, de a filmiparban is kezd visszajönni az egy olyan irányvonal, amelyben szuperhősök jelennek meg. Az embernek ez a szinte tudattalan vágya, hogy szüksége van egy hősre, aki belép és megoldja dolgokat.
1: Hát és azért szuperhős, mert tulajdonképpen ebben testesül meg az embereknek az a vágya, hogy kilépjenek a korlátaik, a lehetőségeiknek a szorításából, és valami azt túllépő erő vagy képesség segítségével oldják meg a megoldhatatlan problémákat.
0: Pontosan. Tehát az egyik, amiről beszéltünk, ugye hamis Krisztusok, de a Biblia beszél hamis ébredésekről is. Ez általában erős érzelmekre, nagyon látványos vallásosságra alapul, amely az elején megfogó, de az ember rájön arra, hogy az űrt, amely ott a szívében, lelkében van, azt ezek nem tudják betölteni. Majd pedig beszél az okkultizmusról és a spiritizmusról is. Sajnos erre is hajlamosak vagyunk úgy tekinteni, hogy ismét egy olyan dolog, ami a múltban volt. Viszont azt kell meglátnunk, hogy a mai világban aktuális formákat ölt, és ma is próbál bennünket sátán ezekkel is becsapni. Ugye beszéltünk arról, hogy a mai modern ember nem tud szembe menni azzal, amit a Szentírás mond róla. Lelki emberek vagyunk, szükségünk van az Istennel való kapcsolatban. Sátán ezt nem tudja megváltoztatni. Hogyha nem tudja megváltoztatni, nem tudja kiölni belőlünk ezt a vágyat Isten iránt, akkor próbálja helyettesíteni, hogy olyan dolgot ajánljon fel nekünk, ami látszólag ezt a vágyat ki tudja elégíteni. Na most ezért fordul a mai modern ember is olyan dolgok fele, amelyeket ő nem ért, de úgy gondolja, hogy ezt a spiritualitás utáni vágyat kielégítik benne. Okkultizmus fele, keleti vallások fele, olyan meditációs gyakorlatok fele, amelyeket keleti vallásokból vettünk át. Sokszor azt mondjuk, hogy hát kivettük belőle a vallásos töltetet, de onnan vettük át, mert az ember érzi azt, hogy szükség van valami többre, mint amit itt megfoghatunk magunk körül.
1: Igen, tehát röviden összevetve a vallási világban mutatkozó jelek, ezek a téveigés általában vagy a hamis Krisztusok, vagy a hamis ébredések, vagy az okkultizmus és a spiritizmus különböző formái, ezeknek keveréke.
0: Vagy emellett az ellentéte.
1: Igen, a közöny. Ugye ez érdekes világot élünk, amikor a vallási világ egyik része túltengést keresi, ahogy mondtuk az előbb, másik része pedig közönybe süllyed, és erre még rátevődik az, hogy közben elhiszik azt, hogy rendben vannak, és minden maga helyén van. Nagyon kevés időnk maradt már. Egy-egy percben térjünk rá még néhány másik jelre is. Például nagyon jól jellemzi a mai kornak a világpolitikai, katonai, stb. Vetületben egy magyar mondás az állapotát, hogy olyan világban élünk, amelyikben kitört a béke. Tehát az ember a békét keresi, a békét próbálja fenntartani, és minél inkább igyekszik, annál több az összetűzés. Ugye azt hittük, hogy 1945. május 9-e után, amután a II. Világháború hivatalosan véget ért, hogy ezzel beköszönt a történelem béke korszaka Európában, sőt, a japán történész Fukuyama azt mondja, hogy mikor beköszönt a békekorszak, az a történelemnek a végét hozza el, mert nem lesznek nagy változások, mindenki megtalálja maga számítását, a maga helyét, éljük az életünket, és fejlesztjük a világot, a társadalmat. Hát úgy tűnik, hogy az a korszak, amit leáldozottnak hittünk, a háborúk és a nagy változások korszaka, igencsak visszatérőben van.
0: Így van. Érdekes, amit mondtál, ez a kifejezés, hogy kitört a béke, mert békére, tehát békére vágyunk, de azt látjuk, hogy az ember háborúra készül. Tehát egyre nagyobb a felhívás legalábbis a NATO tagok számára, igen, hogy nagyobb részt fektessenek be az ország költségvetésének a felfegyverkezésébe. Tehát ez egy elég abszurd dolog, hogy úgy készülünk, úgy várunk békét, hogy háborúra készülünk. És a másik dolog, amit már említettél, hogy mi úgy gondoltuk, hogy a civilizáció megmentett bennünket. Eljutottunk a fejlődésnek egy olyan fokára, hogy lehagytuk ezeket a dolgokat, de
1: úgy tűnik, hogy mégsem.
0: Meglepődött az európai ember, legalábbis itt a mi térségünkben, amikor a szomszédban kitört a háború. Erre nem gondoltunk volna, azt még úgy elfogadtuk, hogy a világ harmadik világ országaiban háborúkról hallunk. De amikor itt melletted kitör, amikor rájön az ember arra, hogy a civilizáció az nem oldja meg a kérdést, csak oda visszajutunk, hogy az isteni megoldásra van szükségünk, akkor az ember rájön, hogy igen, itt most már nem egy-egy elszigetelt kis összetűzésről van szó, hanem egyáltalán nincs kizárva, és egyes politológusok nem zárják ki annak a lehetőségét, hogy ha nem is világháború, de nagyobb kiterjedésű összetűzés esetleg létrejöhessen.
1: Igen, erről röviden annyit, hogy általában a háborúk azok sosem maguktól robbannak ki, hanem általában egy kontextus kialakul, egy háború kirobbanásának kedvező kontextus. Ez a kontextus általában valamilyen krízis helyzethez kötődik, vagy anyagi, gazdasági válság, vagy területi válság, vagy az erőforrások megapadása. És ahogy történni szokott a gyerekek között az óvodában, úgy történik a világpolitikában is, amikor az ember valamit nem tud elosztani, akkor erőszakhoz folyamodik. Az óvodás gyerekek egymás haját cibálják, az országok pedig rakétákat lövöldöznek. Az alap oka, a kiváltó oka ugyanaz. Tehát azt mondja a Szentírás, hogy ahogy közeledik az idő vége, az Úr Jézus két kifejezést használ, lesznek háborúk, ezek tényszerű események, és háborúk hírei, tehát fenyegetések, tervek, szándékok, ahogy mondják, kardcsörtetés, és ez már sokszor önmagában is egy ilyen fenyegetőzés elég, hogy az embereket rémületbe ejtse.
0: Vagy álhírek.
1: Igen, vagy álhírek is. Háborúknak az álhírei, vagy álháborúknak a hírei.
0: Nagyon sokszor kiderül, ha beszélsz valakivel, aki ott él, hogy más, mint amit a média bemutat. Ez is egy jele mindannak is. És ezt itt látjuk, a háborúk voltak eddig is, de a háborúk hírei, ez a fajta információs tumultus, ami így ránk özönlik, ez mindenképp ennek a modernebb kornak az egyik jele.
1: Igen, hát itt el lehetne ebben nagyon mélyen merülni, de itt még egy apró utalásképpen, anélkül, hogy belebonyolódnánk, most megemlíteném, hogy azért a világpolitikában egy magas szintű átrendeződés figyelhető meg, és amikor már a nagyhatalmak között történik ez az átrendeződés, az azt mutatja, hogy a világ egy nagyon nagy változásoknak a küszöbén áll, de erre utalnak például az úgynevezett természeti jelek is. Mit mond a Biblia, mit figyelhető meg a természet, most mi az, ami a leginkább időszerű most?
0: Tehát amiről a legtöbbet beszélnek az emberek, a Földnek a pusztítása, és megpróbálni visszafordítani ezt a folyamatot. Utóbbi éveknek, évtizedeknek az egyik törekvése az, hogy felhívják az emberek figyelmét arra, hogy tönkretesszük a Földet, és valamilyen módon megfordítsuk ezt a folyamatot. Csak azt látjuk, hogy és kezdik tudósok is azt mondani, hogy már lassan az ember erről lekésett. Hogyha megnézzük a természeti katasztrófákat, akkor növekvő tendenciákat mutatnak. Szélsőséges
1: Sűrűbbek,
0: időjárás.
1: intenzívebbek,
0: Igen.
1: igen.
0: A szélsőséges időjárás kezd egyre több helyen megnyilvánulni, ahol addig inkább csak mérsékelt volt, vagy nagyon ritkák voltak ezek a szélsőséges meteorológiai jelenségek esetleg.
1: És
0: Árvizek, viharok.
1: itt minden összefolyik egy helyre végül, mert ugye az időjárás például megváltozása az nem csupán annyit jelent, hogy kevesebbet mehetünk kirándulni, mert rosszabb lesz az idő, hanem ottól elromlik a klíma, elromlik a mezőgazdaság, romlanak a megélhetési körülmények, romlik a gazdasági helyzete, akkor a romló gazdasági helyzet újabb háborúknak a megjelenéséhez vezethet hozzá. Tehát ezek nem egymástól elfüggetlen dolgok, hogy itt is, ott is megjelenik valami, ezek a jelek is egymással kölcsönhatásban vannak.
0: Pontosan.
1: És nézzük meg, akkor már beszéltünk gazdasági válságról, milyen, mit vetít előre a Biblia az utolsó időknek a gazdasági helyzetéről?
0: Érdekes megfigyelni azt, hogy szorosan összekapcsolódnak ezek a jelek most. Például gazdasági jelek és a háborúknak a helyzete, hogy mennyire összekapcsolódik. Egy-egy fenyegetés, vagy egy-egy katonai akció, és a világnak a gazdaságát a feje tetejére tudja állítani. Na most a Szentírás is beszél arról, hogy ugye az éhségeket, a dökhalak, földindulások mellé helyezi, de sokszor a politikai beavatkozás miatt is, ha nem is éhségek, de gazdasági nehézségek felléphetnek. Látjuk csak azt, hogy csak az üzemanyag ellátás milyen mértékben feje tetejére állíthat mindent. Nem csak az üzemanyag árai nőnek, azzal együtt nőnek az élelmiszerek árai.
1: Ez mindent húz maga után.
0: Igen. Ahol addig is nehéz volt, ott még nehezebb lesz. Ahol valahol éhség volt, addig egy ilyen gazdasági válság még inkább rontani tudja a helyzetet, és egy ilyen körforgásba kerül az ember, ahol azt látja, hogy itt már nem csak egyes jelekről beszélünk, hanem hogy a Szentírás felsorolja, most olyan világban élünk, ahogy egyik dolog húzza másik után a
1: Igen,
0: többit
1: és
0: is.
1: egy apró példa például a tengerszorosok problémája.
0: Igen.
1: Világon van vagy 18-20 tengerszoros, ami ennél sokkal több van földrajzban, de ezek közül van vagy 18-20, ami a világgazdaság szempontjából kritikus. Tehát ott, ha megy, akkor megy, ha nem megy, akkor nem megy. És egy egyszerű példa, ezelőtt 5 évvel, március 23-án keresztbe fordult a Szózi csatornában egy hajó.
0: Igen, ez
1: egy navigációs hiba volt. Rossz időjárás, több kedvezőtlen körülmény, és ez több százmillió dolláros jövedelemkiesés, mentési munkálatok óriási költsége, 369 teherhajó akadt el, világszéles konténerhiány, szállítási idők hihetetlen hosszúságúra nyúltak, különböző termékekből, amik ott elakadtak a szorosban, piacon hiány alakult ki, árak szöktek a magasba, azért, mert egy hajó valamit benézett és partra futott ott, ahol nem kellett volna. Úgy
0: Most
1: látszik,
0: egy
1: hogy ebből
0: hasonló
1: nem
0: helyzet
1: sokat
0: van.
1: tanultunk, mert a
0: Igen.
1: Hormuzi szorosban egy hasonló helyzet történik, csak hatványozottan, mert itten nem egy néhány hetes elakadásról van, hanem egy olyan háborúról, ami a kereskedelmi forgalmat nagy mértékben elakasztja. És ez nem csak kereskedelemről van szó, hanem energiaválságot is előidézett, mert az energiahordozók, a világon elfogyasztott energiahordozók, ugye kőolaj, földgáz, stb. 15-20%-a itt halad át, és most ez hiányzik a piacról.
0: Most ennek a
1: és
0: következménye
1: ezt
0: pedig
1: látjuk
0: még
1: a
0: nagyobb
1: sarki
0: politikai.
1: benzinkúton a
0: Igen.
1: következményét.
0: És ennek a következménye még nagyobb politikai feszültség, és ha
1: Igen.
0: még nagyobb a politikai feszültség, akkor még bonyolultabb megoldani ezeket a gyakorlati
1: Tehát,
0: problémákat
1: hogy
0: is.
1: mondtuk az előbb, ezek a jelek, ezek nagyon szoros kölcsönhatásban vannak, De például mehetünk tovább a társadalom állapotáról, mit mond a Biblia?
0: Igen, azt mondja a Szentírás, hogy a gonoszság elhatalmasodik. És itt csak ha visszatom csak egy picit arra, amiről az előbb beszéltünk, sokszor itt is emiatt nem lehet megoldani gazdasági kérdéseket, mert az önzőség, a pénzsovárgás annyira elhatalmasodik az emberben, hogy nem képes egy kicsit a sajátjából lemondani, hogy esetleg a világgazdaságnak jobb legyen, hanem mindenki csak a saját érdekét nézi. Na most azt mondja a Szentírás, ugye Pál apostol Timóteusod itt második levélben mondja, hogy az emberek önzők lesznek, pénzsovárgok, kérkedők, engedetlenek, szeretet nélkül valók, kegyetlenek. És sajnos azt látjuk, hogy azt hittük, hogy a civilizáció az embert is megjobbítja. De azt látjuk, hogy előhozza az emberből sokszor a legrosszabbat. Csak egy egyszerű kis példát hadd mondjunk. Ismerőseink mesélték, akik Ukrajnában éltek, hogy a gyermekeknek a kis ártatlan lelkét is mennyire tönkreteszi a háború. Kezdenek egymással rosszak lenni a gyermekek, az a feszültség, amiben élnek, az rájuk is hatással van. Ha valakinek elviszik az édesapját a frontra, a másiknak pedig nem viszik el, akkor nem tudatosan, de az irigység fellép, és megpróbál bosszút állni rajta. Na most így törsz meg háborúk által egy generációt már gyermekkorban. Így felnőve nem csoda, hogyha az ember csak magára gondol, mert a háborúban sokszor a legnagyobb kihívás az, hogy valami magadat megvédd. És az ember magára figyel, elfelejt másokra gondolni, a létfenntartó, igen. Na most azt látjuk, hogy amikor az emberek jóságot látnak a világban, sokszor nagyon csodálkoznak. Mert itt is látjuk, hogy a Szentírásnak igaza van, amikor valami kilép ebből a képből, amit itt felsorolt Pál apostol, az már furának tűnik. Ha valami jó, ha valami önzetlen, ha valami szerető, azt az emberek már egyszerűen nem tudják, hogy hova tegyék, és kétkedve fogadják, hogy nehogy sokszor esetleg a háttérben legyen valami hátsó szándék. Na most az online világ is tönkreteszi még azt a kis támpontokat is, amelyeket még az erkölcse vonatkozóan még eddig birtokoltunk. Tito Maiorescuhoz kapcsolódik, ugye ez a, és az hozzá tartozó Zsunimia Irodalmi Társaság, ez a tartalom nélküli forma. Na most csak egy érdekesség, manapság szinte mindenki tartalomkészítő. Na most, hogy ne kelljen megszűrni, hogy miféle tartalmat készítünk, és hogy ne kelljen esetleg egy erkölcsi mércével mérni azt, amit az embernek adsz, akkor elnevezel minden tartalomnak. Tehát már nem kell arra törekedni, hogy megtöltsél valamit tartalommal, hanem ha te elnevezed tartalomnak, akkor az axiomatikus módon az tartalom. Ezért
1: mondjuk,
0: bármit lehet,
1: az.
0: Mondjuk, hogy az. És akkor bármit lehet készíteni, és egy erkölcsi iránytű már nincs, ami esetleg megszűrje, hogy mi az, amit a gyermekeknek adunk, a fiataloknak adunk, amivel esetleg majd ők táplálkozzanak.
1: Hát egyetlen egy percünk van még, amiben egy nagyon fontos dolgot viszont el kell mondanunk. Károli Gáspár, a magyar bibliafordító 1536-ban kiadott egy írást, amelyikben a végidő 9 jelét sorolja fel az ő korában megfigyelt, beteljesített jeleket, és ezek közül az egyik, Dániel 12.4-re utal, azt mondja, hogy soha nem volt a Bibliának akkora ismerete, ugye archeológia, ókori nyelvek, stb., mint az ő korában. Szegény nem tudta, hogy a következő 400-500 év mit hoz magával, azóta még jobban ismerjük a Szentírást. Mit hoz ez magával, milyen lehetőséget és milyen felelősséget jelent, és ez legyen akkor a zárószó is.
0: Igen, nagyon jó, hogy ezt így bevezetted, mert mi nagyon sokszor, amikor növekvő tudásról beszélünk, ugye ez egyik jele, sokszor csak a technikai tudás, tudományos fejlődésre gondolunk, viszont nekünk nem kell elfelejteni azt, hogy amikor a Szentírás erről beszél, akkor a Szentírásból megérthető tudásra is utal. Na most, erről sokat lehetne beszélni, de hogy levonjunk egy következtetést saját magunk számára. ne elégedjünk meg azzal, hogy nagy a tudás, ami a Szentírást illeti. Mert engem az nem segít, hogyha mellettem levő nagyon jól ismeri a Szentírást. Mivel ez egy profécia, hogy a tudás növekszik, és megismerhetjük a proféciákat, megismerhetjük a Szentírást, próbáljuk meg ezt vonatkoztatni a saját életünkre. Próbáljunk meg törekedni arra, hogy ez a profécia valósággá váljék a személyes életünkben. Ne csak a gyülekezetünk más tagjai, ne csak a lelkészeink, a presbitereink ismerik a Szentírást, és mi nyugodjunk meg, hogy hát társadalomként nagy a tudás, hanem próbáljuk személyes szintre hozni, és mi magunk tanulmányozni, készülni, olvasni, bátorságot nyerni a Szentírásból, mert rájöttünk arra, hogy Istent nem csak az érdekli, hogy végül a történelmet elvezesse úgy, ahogy ő akarja, hanem közben mindannyiunkra külön odafigyel, hogy nekünk is meglegyen a helyünk, és amennyiben lehet, amennyiben én úgy döntök, akkor fogadjam el azt a lehetőséget, hogy ott legyek az ő országában is. Tehát mindenkit arra bátorítunk, hogy tanulmányozzunk, olvassunk, hogy ez a tudás ne csak általánosságban legyen érvényes a társadalmunkra, hanem a személyes életünkben a Szentírást egyre inkább ismerjük, és Isten ismerete egyre inkább nagyobb legyen a mi életünkben.
1: Köszönjük szépen, nagyon értékes, nagyon reménykeltő gondolatokat osztottál meg velünk. Jó Isten, áldjon meg téged az áldozatért, a munkáért, amit belefektettél a felkészülésbe.
0: Köszönöm
1: és segítsen felkészülni, felkészíteni családodat, és mindazokat, akikkel kapcsolatba kerülsz. Köszönjük szépen.
0: Köszönöm szépen én is a felkérést, a meghívást. Tegyen bennünket Isten mindannyiunkat készé arra a pillanatra, amikor találkozunk vele.
1: Kedves nézőink, az idők jeleiről beszéltünk röviden, de beszélgetés sorozatunkban, amelynek még most az elején vagyunk, még legalább 15, talán még 20 epizód is következik. Konkrétan még visszatérünk sok mindenre, amiről most így bevezető jelleggel szó volt. Addig is tanácsolom, hogy kutassuk a Bibliát, figyeljük az eseményeket, és tegyük meg a megfelelő lépéseket. Sorsdöntő ezeket a lépéseket ismerni, amelyeket meg kell tennünk, éppen ezért a Bibliából nem csak az idők jeleit kell kutatni, hanem azt is, hogy mit tanácsol a Biblia ezekre az időkre nézve. Nem utolsó sorban pedig engedjünk el mindent, ami a földhöz köt, és kapaszkodjunk Jézusba, az engedelmesség a vele fenntartott kapcsolat révén. Ne feledjék el, hogy az adásunkhoz mellékletként megrendelhetik a Végidők titkai című könyvet, magyarul, románul egy hasonló tartalmú könyvet ajánlunk fel, ugyanakkor kérhetnek egy Bibliát is tanulmányozás véget, mindezt a kapcsolat@speranzatv.ro e-mail címen. Jövő héten is jelentkezünk, folytatjuk az elkezdett beszélgetés sorozatot érdekesebbnél érdekesebb témákkal. Addig is ne feledjék, hogy az ige mutatja az utat, Isten adja az erőt, a döntés viszont az önöké. A mához egy hétig viszontlátásra.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békes.

0: Reménység hangja. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A következő percekben dr. Szigeti Jenő Pál Filippi beliekhez írott leveléről szóló előadássorozatát hallhatják. Hatodik előadás. Az engedelmes Krisztus példája.
1: Istennek igéje, ez mindig egy nagyon érdekes tanulmány. Sokféleképpen lehet Isten igét tanulmányozni. Az egyetemen most például azt csináltam, hogy elmúlt fél évben felfedeztük a bibliai világot. Úgy is lehet régészeti ásatásokat végezni, hogy nem megyünk ki a terepre, hanem megnézzük, hogy milyen volt a hajaszíne a héber embernek, miből élt, milyen szokásai voltak, hogy élte az életét. Ez is egy lehetőség. Van egy levél, ami ránk maradt, és ez a levél valamikor úgy 55 táján íródhatott, legfeljebb 56-ba, és ez a levél egy gyülekezetnek szól. A gyülekezetet próbáltuk megismerni, és közben kiderült, hogy rólunk van ebben a levélben szó. És elkezdtünk gondolkodni a páli levelek titkáról. Azon gondolkodtam, hogy egyszer érdemes volna a teológia történetét úgy megírni, legalábbis a Szentírás tudomány történetét, hogy a Pált felfedező és a Pált elutasító korszakuk szabályos váltakozásában meg lehet ismerni az egész Szentírás magyarázat történetét. És azon gondolkodtam, hogy miért van ez így? Miért van az úgy, hogy egyes időkben nagyon fontos lesz Pál leveleinek a megértése? Teológia nagy fordulatai kötődnek például a római levél megértéséhez. Szent Ágoston Augustinus az 5. században, amikor a vandál pusztítás, azóta is beszélünk róla, tönkreteszi Rómát, ebben a reménytelen helyzetben, amikor keresztény lesz, úgy lesz keresztény, hogy a római levél fölé hajol. Luther Márton sose lett volna reformátor, hogyha nem a római levelet fedezi fel, és a 20. századi teológia nagy fordulata az első világháború után az volt, egy svájci lelkipásztor, később világhíres teológus lett, a teológia egyik legnagyobb fordulópontja fűződik az ő nevéhez, Karl Barthnak hívták. Barth pedig a római levelet kezdte magyarázni, és ebből bújt elő az, amit a 20. században teológiának, protestáns teológiának hívunk. Aztán utána jönnek az ellanyhulások. Érdekes módon mindig akkor kapjuk fel a fejünket, és figyelünk fel Pál leveleire, amikor válsághelyzetek alakulnak ki. És a kereszténység beleérkezett egy különleges, eddig soha nem tapasztalt válságba, és meggyőződésem az, hogy itt van az idő, hogy Pált újra föl kell fedezni. Újra páli levelek olvasóivá kell lennünk, hogy valahogy egy kicsit jobban értsük a korunkat. Mert Pál nagyon különösen beszél Krisztusról. Nagyon sokszor, múlt században, az előtte való században inkább, tehát a 19. században, azzal szokták vádolni Pált, és ezért a leveleinek a hitelességét is kétségbe vonták, mert Pál nagyon furcsán beszél Jézusról. Azt mondták a múlt századi kutatók, 19. századi kutatók, hogy Pál az, aki legelőször kezd írni. Az evangéliumok írása előtt már a páli levelek megszülethettek, legalábbis némelyik páli levél megszülethetett. Előtte talán csak Jakab levele, talán csak, és itt egy kérdőjel van, hogy esetleg a zsidókhoz írt levél, de esetleg később keletkezett a zsidókhoz írt levél, ezt nem tudjuk. Akkor miért nem ír Jézusról objektíven? Tudnélik, Pálnak a Jézus képe nagyon érdekes. Pál mindig úgy ír Jézus Krisztusról, hogy nem egy objektív történeti híradást ad, hogy élt egyszer egy Jézus nevű ember, aki Isten fia volt, aki ezt és ezt tette, itt és itt élt, itt és itt meghalt, ez és ez volt a sorsa, hanem Pál minden sorában Jézusról beszél, de úgy, hogy mindig rólunk van szó. Vagyis ezt úgy lehet mondani, hogy Pál számára Krisztusnak a földre születése, az azt jelenti, hogy egy élet mi velünk. És Krisztus földre születése óta nem lehet úgy önmagunkról, a másikról, az emberről beszélni, hogy ne Krisztusról legyen szó. Még egyszer mondom, mert ez egy nagyon fontos mondat. Nem lehet Krisztusról, emberről úgy beszélni, hogy ne mi rólunk úgy legyen szó, hogy Jézus Krisztus fénye is ott ragyog a másik és az én életembe. Krisztustól függetlenül nem lehet önmagunkat értelmezni. Úgy is lehet ezt teológus nyelven mondani, hogy krisztológia, tehát Krisztusról szóló tanítás, nincs etika nélkül. És ez egy nagyon fontos alapvető igazság. A kereszténység mindig akkor kerül bajba, hogyha az emberről alkotott képe valahol elhomályosul, megzavarodik, tisztátalan lesz, elhomályosodik. És az emberről alkotott képünk meghomályosodása mindig az, hogy mi Krisztus nélkül akarjuk megérteni az embert. Pálnak pedig az a szerepe a Biblián belül, hogy az emberről mindig Krisztus fényében beszéljen. Értelmezhetetlenek vagyunk Krisztus nélkül. Ez volt Pálnak az óriási nagy hitbeli felismerése. És valahol keresztények és nem keresztények egyformán ezzel küzdenek. Mert újra és újra föltesszük a nagy kérdést, hogy ki is az ember? Mire jó az, hogy én ember vagyok? Ugye jött a felvilágosodás, és elhittük azt, hogy mi ugye a tökéletes fejlődés csúcsán, mi majd a világon megvalósítunk valamilyen csodálatos országot, amit aztán később úgy mondtunk, hogy igazságos társadalom, és gondoljuk végig, hogy mi lett belőle. Önmagunkból akartuk magunkat értelmezni. És az ember önmagából értelmezhetetlen lény. Ez Pálnak a felfedezése. Csak Krisztusban lehet önmagamat megérteni. Az a szakasz, amit ma fogunk tanulmányozni, a második fejezet első 11 verse, lényegében arról szól, hogy mi a gyülekezet közösségének a lelki alapja. A gyülekezet közössége Pál levelei szerint, evangéliumok szerint, az egész Új Szövetség szerint, de már az Ószövetségben is ugyanezek a nyomok megvannak, az az új közösség, ami a szövetség által, Isten által létrejön. És emögött meghúzódik az az alapvető felismerés, amire nagyon-nagyon szükségünk lenne ismét mi nekünk 21. századi embereknek, hogy az ember egyedül nem ember. Az ember csak közösségben, csak többet számban érthető lény. Szóval az még, hogy valaki ilyen emberszabású, két füle közé szorult a feje, ez még nem teszi emberré az embert. Legfeljebb, ha lenne valami képzeletbéli állatkert, ott be lehetne mutatni egy ketrezbe, hogy ímé a homo sapiens, ami két nemű, de azt, amit emberségnek hívunk, az túl van a mi biológiai felépítettségünkön. Amit emberségnek hívunk, az mindig valamilyen kapcsolat. Idegen szóval, közhasznú idegen szóval úgy lehetne ezt mondani, relációiban lehet megérteni az embert. kapcsolatrendszeréből lehet megérteni az embert. És ez a kapcsolatrendszer nem csak a másik emberrel köt bennünket össze, hanem a Bibliának pontosan az az üzenete, hogy Istennel, ha nem vagyok kapcsolatban, akkor nem találom a másik emberrel a közösségemet sem. De ezt tovább lehet ragozni. Önmagammal is el kell intéznem a dolgomat. Például egy nagyon-nagyon fontos dolog a társadalomban mondjuk a megbocsájtás kérdése. Ugye az egész társadalom már ezzel kínlódik, csak nem szoktuk ilyen vallásos kifejezéssel mondani, mi legyen a múltban elkövetett bűnökkel. Valaki valamit csinálta a múltban, mi csináljunk? Becsukjuk, és leverjük rajta. Na jó, de hát ettől emberebbek leszünk? Vagy ezzel lehet pótolni, ha valaki valakit agyonütött, kivégzett, valami rosszat csinált vele, ha én is agyonütöm, kivégzem, ugyanazt teszek vele, akkor helyreáll a rend, vagy egyel több lesz a gyilkosság? Ugye ez egy alapvető nagy kérdés. Vagy egyszerűen szőnyeg alá söpörjük, ez a másik véglet, és azt mondjuk, ó, csak a szépre emlékezem, mint a régi sláger mondta. Ez megoldás? Akkor meg elkezd tenyészni a bűn. Mit lehet csinálni vele? És miközben a megbocsájtás kérdésén gondolkodunk, rá kell jönni arra, hogy valaminek bennünk kellene történni. Például, mi meg tudunk önmagunknak bocsátani? Ez nem egy könnyű kérdés. Az emberek mindig önmaguknak nehezebben bocsátanak meg, mint másoknak. Nem találjuk az egymással, az Istennel, önmagunkkal a közösséget. És ezt a közösséget tovább lehet folytatni, vajon nem az az ökológiai nagy kihívás, hogy nem tudunk közösségbe lenni igazán a természettel, amit Isten nekünk alkotott? Éppen ezért minden azon fordul meg. A Krisztussal való kapcsolatomban is ez a lényeg, hogy mennyire találom meg a közösség titkát. Ez a szakasz, amit ma tanulmányozunk, erről szól. Van egy nagyon érdekes bevezetője, az első 4 vers, van egy kapcsoló vers, az 5. vers, ami a szíve ennek, és utána pedig van, aki újfordítású Bibliát néz, az tudja azt, hogy ez egy versbe írt szakasz. Van egy himnusz, ami az egyik legrégibb őskeresztény himnusz, ami ránk maradt, ami egy hitvallomás Jézus Krisztusról. Nézzük most ezt a szakaszt. Először nézzük ezt az első 4 verset, ami tulajdonképpen nem más, mint egy furcsa, különös intés az alázatosságra és az összetartásra. Majd ezt a két fogalmat a szakasz végén egy kicsikét értelmeznünk kell. Olvassuk el ezt az első 4 verset. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömemet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva, ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másikét is. Ez egy hallatlan tömör összefoglalás. Szinte minden szaváról egy-egy előadást lehetne tartani. Tegyük fel az alapvető kérdést. Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus a gyülekezet ura? Mit jelenti az, hogy Jézus Krisztus a mi közösségünknek az a kristályosodási pontja, ahogyan egyáltalán létrejöhet egy közösség, egy összetartás? Nagyon sokszor az emberek azt gondolják, hogy egy közösség attól lesz közösség, összegyűjtünk egy csomó embert,

hogy ő mondja, hogy Jézus Krisztus a közösség ura. Mi nagyon sokszor elmondjuk, hogy a közösségben rendnek kell lenni, és ezt a rendet mi mindig, lemásolva a világban tapasztalható rendeket, organizációs rendként gondoljuk el. Az organizáció az, ami mondjuk a rendőrségnél van, meg a katonaságnál. Hogy vannak közlegények, aztán vannak altisztek, aztán tisztek, és valahol fönt van egy tábornok, aki mindenkinek parancsol, és ez a parancs fentről úgy áramlik lefele, és mindenki jobbrát, balrát, lent, és akkor van egység, hogyha mindenki azt csinálja, amit az az egy mond. Vagy ahhoz képest csinálja legalábbis, amit az egy mond. Igen ám, csak ez a rend teljesen ellentétes a Biblia rend fogalmával. Ez a diktatúra rendje. Egy diktál, vagy fenn diktálnak, lent pedig engedelmeskedünk. Nem erről van szó. A Bibliában a gyülekezetnek sosem volt ez a rendje. Ha ez az úgynevezett hierarchikus rend eluralkodik a kereszténységben, sokszor megtörtént az egyház történelemben, ebből mindig hitbeli hanyatlás lesz, és egy nagyon érdekes dolog, a diktatúrák után mindig morális válságok következnek. Ez nem csak az egyházi diktatúránál van így, minden diktatúránál így van. Ha egy családban mondjuk a családfő morális diktatúrát vezet be, akkor ez a legjobb út arra, hogy a gyerekek ne csak a családfő ellen lázadjanak, hanem a morális rend ellen lázadjanak. Ez mindig így van. Ezért van az, hogy a diktatúrák után mindig nagy erkölcsi mélypontok, válságok szoktak bekövetkezni. Van viszont egy másik organizációs rend is, amelyik nem organizáció, hanem majdnem az. Csak egészen másképp hívjuk. Ugyanebben az idegen szóval úgy lehet játszani, hogy ez az organizmus rendje. Pontosan ez a ugye az organizmus az az élő szervezet. Nem véletlen ám, hogy Pál a korintusiaknak az emberi test képével mondja el az egységet, nem? Mert milyen az emberi test rendje? Az emberi testben is van irányítás, csodálatos irányítási rendszerek vannak. Ha csak a stresszre gondolok, vagy ha az immunrendszerünkre gondolunk, vagy a fehérvérsejtek funkciójára gondolunk a véren belül. Ezek mind-mind csodálatos védekezési rendszerek, központilag irányított rendszerek. Szerintem a központi rendszereknek a mélyén ott van a fejnek, az agynak a szerepe. De a tagok nem egymásnak aláfölé rendelő társai, hanem Pál pontosan ezt mondja el az 1. Korintusi levél 12. fejezetében, hogy a tagoknak különböző funkcióik vannak. A tagok egysége az a különbözőség egysége. A fej a Krisztus. Most nézzük ebből a szempontból ezt a szakaszt. Ha most ide figyelünk, akkor azt mondja az ige, hogy először is vannak olyan eszközök, amiket meg kell vizsgálni annak érdekében, hogy a gyülekezet építésének az eszközrendszerét értsük meg. Azt mondja, ha tehát van. És ez a kérdés, ez egy önvizsgálatra indító kérdés. Döntsd el magad. Ha tehát van. És az egész szövegből kiderül, hogy Pál állítja, hogy ilyenek vannak. Ha tehát van vigasztalás a Krisztusban, ha nincs, akkor mit keresel itt? Nem azért vagy itt, mert van vigasztalás a Krisztusban? Nagyon érdekes ez a vigasztalás szó. Ez a vigasztalás szó, ez a keresztény életre vonatkozó útmutatásoknak az összefoglalása. Ez a vigasztalás egyrészt figyelmeztetés, intést is jelent, csak nem olyan intést, amit úgy hívnak mindennapi életben, hogy leszúrás, hogy én elmondom azt, hogy lengyis ki a szádat, mert így, meg úgy, ez nem intés, ez dorongolás. Nem dorongolást jelent, hanem ez vigasztalást és intést egyszerre jelent ez a két szó. Ez azt jelenti,
hogy én

0: bátorítom a másikat, a jóra késztetem a másikat, odaállok a jobbik énje mellé. És azt mondja, ha van ilyen keresztény életre vonatkozó útmutatás, vigasztalás, bátorítás kereszténységben, ez az első eszköz. Vajon egy közösség mennyire vigasztal a Krisztusban engem? És hogyha végignézzük azt, hogy mi mit keresünk itt, akkor valahol mindnyájunkban ott van az, hogy mi azért jöttünk, mert szerettük volna, hogyha ezt a vigasztalást, ezt a bátorítást, ezt az erősítést, a jobbikénünknek az erősítését megkaptuk volna itt. Ezt erősíti ki a szeretetből fakadó figyelmeztetés. Nagyon érdekes ennek a leírás, hogy a szeretetből fakadó figyelmeztetés. Hogy a szeretet az nem azt jelenti, hogy ráhagyom a másikra. Én nem akkor szeretem az öngyilkost, hogyha hagyom, öngyilkolja meg magát. Nem akkor szeretem az embert, hogyha nem lököm ki a kezéből mondjuk a méregpoharat. Egész morbid példákat mondja. A szeretet az mindig egy felelősséghordozás a másikért. Aktívan tenni a jót a másikért. Szeretetből fakadó figyelmeztetés ilyen. Egy élő közösségnek ez a második eszköze. A szeretetből fakadó figyelmeztetés. És ha végig gondoljuk a kereszténység életét, valahol itt van a baj. Ma a békességet úgy szoktuk elgondolni, hogy békén hagyjuk egymást. A békesség az nem azt jelenti, hogy koexisztencia, három lépés távolság egymástól, békés egymás mellett élés, nekem nincs közöm te hozzád, te neked nincs közöm én hozzám, én is keresem az Istent, te is keresed az Istent, mindenkinek van egy maszek útja, és akkor nem törődünk egymással, meg a világgal, a világnak száz bajával, olyan patópál urasan, nem. A keresztény gyülekezetnek az a jellemzője, hogy benne él a szeretetből való figyelmeztetés. Úgy szeretem a másikat, hogy nem engedem tönkre tenni az életét. Nem engedem, hogy ő maga tönkre tegye az életét. Hanem megteszek érte mindent, hogy értelmes életet éljen. Azután következik a közösség lélekben. A gyülekezet az nem egyszerűen közös gondolkodási módú embereknek a gyűjtése. Nem úgy lesz valaki gyülekezeti tag, összegyűjtünk egy csomó embert, kitöltettünk valami csodatesztet, amivel meg lehet tudni azt, hogy ki az, aki egy húron pendül, és ezekből az egy húron pendülő emberekből megalakítjuk a gyülekezetet. Az az érdekes, és ez az életnek a nagy tanulsága, hogy a legáldázabb ellenségek mindig az egy húron pendülő emberekből lesznek. Még a házasságukban is így van ez. A különböző gondolkodási módú embereknek az igazi Istentől adott lehetősége az, hogy a különböző gondolkodásmódú emberek egymásra találva nagyon értékes párokat alkotnak. Az Egyesült Államokban történt, hogy egy nagy biztosítási ügynökség csődbe jutott, mert meghalt fiatalon a vezérigazgató, aki kiváló vezetési szakember volt. És utána mindenki próbált igazgató lenni. Csomó tehetséges munkatárs volt, de igazán nem volt olyan, aki úgy tényleg élre lehetett volna állítani, egy fiatal közösség volt, és a csőd szélére jutott ez a vállalat. Híres szervezőmérnököt kért fel ez a biztosító cég arra, hogy teremtsen rendet a vállalatnál. És ez egy nagyon érdekes dolgot tett. Megkereste az összes osztályvezetőt, és az ellentétes gondolkodású osztályvezetőket költöztette be egy irodába. És egy csodálatos, sikeres év lett az eredménye. Miért? Azért, mert mindenféle gondolkodási módban vannak előnyök, de az előnyeimtől nem szoktam látni a hátrányaimat. És az ellenkező értékrendszerű ember, két ellenkező értékrendszerű ember, hogyha a célt jól tudom megadni, akkor úgy segítik egymást, mint egy gépkocsiban a gázpedál és a fék. Nincsen gázpedál fék nélkül, és fék nincsen gázpedál nélkül. Egy autóban csak fék lenne, akkor az nem mozdulna soha. Ha meg csak gáz lenne, akkor az első fára fölmászna az autó, és az egészségtelen autóval fára mászni. Télen is, nyáron is egyformán, nem? Itt most másról van szó. A gyülekezet közössége az a lélekben való közösség. Szentlélek az mindig a gyümölcsein és ajándékain keresztül van jelen a gyülekezetben. A lélek gyümölcse a szeretet, a szeretetnek pedig a különböző megnyilvánulási formái a lelki ajándékok. A lelki ajándékok mindig haszonra adatnak Krisztus testének építésére, de minden lelki ajándéknak a gyökere a szeretet, a lélek gyümölcse. Jézus mondta, hogy a gyümölcseiről ismeritek meg őket, ez az ismertető jel. És most erről beszél az apostol. Közösség a lélekben. A lélekben való közösség az nem az egyformaság közössége. Két egyforma lelki ajándék nincsen. Az a különbözőségek közössége. Nem egy kaptafára akar készíteni bennünket az Isten. A múltkor már ezt említettem, hogy milyen lenne a mező, hogyha csupa egyforma fű lenne rajta. Hanem a cél. Isten szent lelkének a munkája a cél. Isten lelke így a különbözőségben teremt egységet. És mindenek mögött ott van az irgalom és a könyörület. Belső megértés, együttérzés, az, ami összeköti az embereket. Szóval nekünk nem önmegvalósítani kell, nem az önmegvalósítás szül gyülekezetet. Nem úgy van, hogy van egy csoport önmegvalósító ember, aki összeáll, hogy még hatékonyabban valósítsa meg önmagát. Ezt pártnak hívják. És a pártban sose lesz egység. Minden párt története frakciókról szól. És verekedésekről szól, nem? Azt szokták mondani, hogy addig jó a párt, amíg van egy külső ellenség, akinek az utálásában egyetértünk, addig nem foglalkozunk magunkkal. Ahogy eltűnik ez a külső ellenség, abban a pillanatban baj van. Ezért hát ellenségképeket szoktak építeni, minden rendes párt ez így építkezik. A gyülekezet az nem párt. Miért? Azért, mert az irgalom és a könyörület az alapja. Tehát mi nem másik ellen vagyunk egyek, hanem másikért vagyunk egyek. Ha én nem tudok a másikért egynek lenni, akkor nincs jelen Krisztus. Mert a legkisebb gyülekezet az, hogyha két ember összefog egymással és tesz valamit egy harmadikért. Amelyik pillanatban csak két ember összefog, és nincsen harmadik, akikért teszek, abban a pillanatban frakcióról van szó. Szektáról van szó, abban a pillanatban valami pártról van szó, pártoskodásról van szó, valami negatív dologról van szó. Ezért az irgalom és a könyörület az alap. De hogyan megy itt tovább az apostol? Az apostol örül miért? Mert az apostol öröme a működő gyülekezet. Ennek a megvalósulási módja az pedig az, ahogy folytatja, hogy egy akarat közösség jön létre. Ez az alapja a közös cselekvésnek. Nem egyforma látásra van szükségünk olyan értelemben, hogy mindenki egyformát gondoljon, egyformán értékeljen, egyforma szellemi színvonalon legyen, mert ennek az a baja, hogy vannak, akik alatta maradnak, és azok mindig úgy érzik, hogy elmaradottak, vannak, akik fölötte vannak, azok meg úgy érzik, hogy mindig lefejezik őket. Szóval nem a szürkék közössége, sohasem a gyülekezet. A talentumokról szóló példázat az arról szól, hogy különböző talentumokat ad az Úr, nem? Különböző lehetőségeket ad az Úr. Van, akinek egyet, van, akinek ötöt. Van egy nagyon érdekes kifejezés itt, úgy, amint akarja. Az egység nem abban van, hogy mi egyformák leszünk, hanem az egység abban van, hogy a működő gyülekezetben egy akaratközösség van. Az egy talentumos is ugyanazt akarja, mint az öt talentumos. Ez az akaratközösség az alapja a közös cselekvésnek. Azt mondja itt az ígében, hogy akkor tegyétek teljesen örömemet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanazt akarni úgy lehet jól, hogyha különböző irányból ugyanazt akarjuk. Ami különbözőségünkkel együtt akarjuk ugyanazt. Ugyanazt akarjátok. És ez miben mutatkozik meg ez a közös akarat? Azt mondja tovább, ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, tehát a szeretet egysége. Azt mondja, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Másik fordítással úgy lehetne mondani, hogy egyetértő szívetek legyen, vagy szívetekben egyetértsetek, és közösek legyenek a törekvéseitek. Ez nem csak azt jelenti, hogy van egy akarat, amit kihirdetnek, hogy ez a kötelező holnaptól kezdve, hanem azt jelenti, hogy van valami közös bennünk, és ami különböző útunkon, különböző életformánkban, különböző élethelyzetünkben, különböző társadalmi helyzetünkben, különböző családi helyzetünkben, ugyanarra törekszünk. A kereszténység egysége ebben az egy és különbözőben van együtt. Egy és különböző együtt. Hogy lehet ezt a közösséget tulajdonképpen megtartani? Hogyan lehet ide eljutni? Azt mondja itt tovább, semmit ne tegyetek önzésből. Tehát ennek a közösségnek az első számú kórokozója az, hogyha az én érdekem a közös érdekkel szembe kerül. Semmit ne tegyetek önzésből. A másik nagy kórokozó sem hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok magatokat, különnek tartsátok egymást magatoknál. És itt álljunk meg egy pillanatra. Keresztény ember életében valahol itt kezdődik az igazi próba. Én és Krisztus, ez nem tanítási tételeken fordul meg, hanem én és Krisztus, az mindig úgy valósul meg közösen, hogy én benne élek egy közösségbe, és abban a közösségben kezdek viselkedni, járni. Krisztust vagy viszem, vagy nem. Vagy Krisztus Isten levele vagyok, vagy nem. És itt jutunk el a fordulópontig. Azt mondja, itt az ige, senki a maga hasznát ne nézze, hanem mindenki a másikét is. És a folytatás, az az indulat legyen bennetek, ami volt a Krisztus Jézus. Keresztény ember Krisztusra nézve tájékozódik. Egyszerűen a szeretetnek nincs más példája, mint Krisztus szeretete. Az emberi szeretet az vagy rajongás, vagy érzelem, a krisztusi szeretet egy teljes szeretet. Krisztus szeretete akarás, fegyelmezés. A krisztusi szeretetnek van fegyelme, nem? Szülői szeretetnek is különben van fegyelme, nehogy elhiggyük ám azt, hogy az az igazi szeretet, ha mindenkinek mindig szabad. A szeretet az egy nagyon kemény, fegyelmező erő. A családi szeretet is az, a házastársak egymás iránti szeretete is az édesanyai szeretet is az, Minden igazi szeretet fegyelemmel teljes szeretet. De a lényeg, ez nem önmagunkban van, nincs szeretet hormonunk. Szeretetet mi úgy tanuljuk, hogy átvesszük. Földi életben is. Tudjuk már például azt, hogy az a csecsemő, akit teljesen higiénikusan szülőtől elválasztva nevelnek, sose lesz szeretetre hajlamos. Mert szüksége van épp úgy, mint az anyatejre, épp úgy szüksége van a csecsemőnek a mama test melegére. Arra, hogy érezze azt, hogy a mama szereti. És nekünk is szükségünk van, hogy átéljünk egy alapvető szeretetet. És ennek az átélésnek a gyökere, hogy az az indulat legyen bennünk, ami volt a Krisztus Jézusban. Az indítékbeli egység. És milyen volt ez a szeretet? Milyen ez a krisztusi szeretet? Pál az alábbiakban az őskeresztény Krisztus himnuszt idéz, amelyben a megváltás lényegéről vallott hitüket fogalmazták meg az első keresztények, így. Mert ő Istennek formájába lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta néki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tét meghajoljon, mennyeieké, földieké, föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ez egy hatalmas út. Kereszténység ebben megvallja, hogy Jézus Krisztus az Istennel egyenlő, isteni formában volt. Kereszténység alapja, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten, létformája szerint egyenlő az Istennel. Az a lényeg, hogy Jézus Krisztus a menny biztonságából, biztos helyéről jött el közénk, és a kérdés az, hogy miért. Ez a kereszténység alapvető kérdőjele. A megváltásnak azért, hogy miért lett az ember, miért lett emberi Isten, erre a kérdőjelre, amit ugye Anselmus már a 11. században feltett, hogy cur deus homo, miért lett az Isten emberré, erre a kérdőjelre sose tudunk igazán válaszolni. Skolasztikus teológia állandóan erre kereste a választ, és igazi válaszunk nincs. Ennek nincs oka, mert a szeretet, Isten szeretete ott kezdődik, ahol nincs ok. Egyszerűen Isten ott hagyta a menny biztonságát, és elvállalta értem a bizonytalan. És ezt egy nagyszerű képpel mondja el ez a himnusz, hogy nem tekintette zsákmánynak. Az ókori hadijogból jön ez a kifejezés. A zsákmány az az, amiért megdolgozott a katona, az a katona fizetsége, az jár a katonának. Az nem egyszerűen valami lopás volt az ókori joggondolkodás szerint, valaki tulajdonának az elvétele, nem. A zsákmány az járt a katonának, azért kockáztatta a katona az életét, hogy zsákmányt kapjon. Jézus Krisztus valami jogosról mondott le. Jézus Krisztus annyira szeretett engem, hogy valami jogosról mondott le. És hogyha az az indulat van bennem, ami volna Krisztus Jézusban, akkor nem az a nagy kérdés, amit nagyon sok ember feltesz, hogy hát meg kellene keresni azt, hogy mi az igazságos, és az igazságosság határain belül kellene szeretgetni egymást. Nem. A szeretet mindig az a lépés, amiben én a jogost, ami nekem jogosan jár, azt kockáztatom, arról lemondok. És itt van a lényeg. Ezért keresztény önmegvalósításról, karrierépítésről ostobaság beszélni. A karrierépítő ember az, ha törvényesen építi a karrierjét, akkor a jogosra épít. A jogost szedi össze, rakja össze, sokszorozza meg, hogy jogosan járóból építse fel azt a Bábel tornyot, aminek a tetején majd Isten dicsőíteni fogja. Legalábbis így gondolja a 21. századi ember. És ez Ádámnál elkezdődik, nem? Mi volt az a kísértés, ami Ádámot és Évát megkísértette? Mit mond a kísértő? Olyanok lesztek, mint az Isten. És Jézus megváltása hol kezdődött? Lemondott az isteni létformáról, nem? Érte? Ádám és Éva jogtalanul akart olyan lenni, mint az Isten. Jézus pedig lemondott erről a jogáról, hogy engem visszavezessen oda, hogy én ember legyek. Csak ez a kettő közötti különbség. És ez az a nagy kérdőjel, ami mindnyájunk hitének az alapja. Szeretetről nagyon szépeket lehet mondani. Különösen úgy, hogy én elmondom a szeretet igényemet, hogy igen, hát engem szeressetek, mert belőlem csak egy van. Ugye? Szokták ezt mondani. Pedig a szeretetet csak Jézusban így lehet megfogalmazni, hogy ő lemondott arról, ami jogos, nem tekintette zsákmánynak. És ezért vállalta a mi emberi létünket, és emberré lett. Igen ám, de ha most tovább nézzük, akkor itt ugye arról van szó, hogy ez a megüresítette magát szolgai formát vett fel, ez még nem a végállomás. Ő nem palotába született. Ő nem nagyszerű körülmények közé jött. Hanem ez az önmagát megüresítő Isten, aki nem tekintette zsákmánynak, hogy ő az Istennel egyenlő, erről azt mondja itt az ige, hogy megalázta magát, és engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Ismét egy lépést tett úgy is, mint ember, nem csak mint Isten üresítette meg magát, hanem Jézus, mint ember is megüresítette magát. Mint ember is lemondott a jogosról. Jézus elvárhatta volna, hogy ő nagyobb tiszteletet kapjon. Fel tudta volna sorolni a csodáit. Fel tudta volna sorolni a teológiai jártasságát, a tanításainak a mélységét. Már 12 éves koromban szájtátva bámulták az írástudók, hogy én hogy tudom az írásokat. Ezer érdemet tudott volna felsorolni. És ő helyette vállalta a keresztet. Ez az önmagát megüresítő Jézus Krisztus. Jézus lemondott a dicsőségről az emberért, és a mi bajunk az, hogy mi emberek nagyon sokszor lemondunk Istenről a dicsőségért. Jézus lemondott a dicsőségről az emberért, mi emberek lemondunk Istenről a dicsőségért. Ez a mi bajunk. Ezért van az, hogy nincs olyan társadalmi rend, nincs olyan világi filozófia, amit párhuzamba lehet hozni a kereszténységgel. Minden filozófia, minden társadalmi rend az önmegvalósításra épül. A keresztény ember minden társadalmi rendben széllel szemben fut. Nem lehet befogni a szembeszél erejét a vitorláinkba. És a kereszténység megőrülése mindig akkor volt, amikor ezt megpróbáltuk. Ez az elvilágiasodás, nem pedig az, amikor a világban élünk. Hát a világ a mi életterünk, nem? A világ nélküli keresztény az értelmetlen dolog. Tehát a világ nélküli keresztény, még egyszer mondom, értelmetlen dolog. Jézusnak nincs szüksége sóra a sótartóba. sónak csak a levesbe a helye, vagy az ételbe a helye, nem? A kereszténynek a világba kell kereszténynek lenni. Mert a világidegen keresztény az az értelmetlen életű keresztény, nem? Elvilágiasodás, a só megizetlenülése az az, amikor ezt a másféle logikát akarom befogni a vitorlámba, a mennybe akarok vitorlázni, úgyhogy megnyerjem a világot is. Nem? Hogy ez a gondolkodási mód, ez az önmegvalósító gondolkodási mód uraljon engem. Lehet, hogy csak a díszleteket cserélem ki, és azt mondom, hogy ez az egyházon belül valósítom meg önmagam, ezt is lehet. Itt futok be karriert, ezt is lehet. Csak ezt Krisztussal nem lehet összehozni. Nem lehet az az indulat bennem, ami volt a Krisztus Jézusban. Viszont a mennybe csak a keresztfa mélységéből vezet út. És Jézus keresztje az nem baleset, hanem a győzelem lehetősége. Ezért mondja Pál, hogyha Krisztussal együtt megfeszítettem. És élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, akkor lesz az az indulat bennem, ami volt a Krisztus Jézusban. És itt a lényeg. Ma az Isten azt kérdezi tőlünk, hogy vajon az az indulat van bennünk, ami volt a Krisztus Jézusban? A kereszt számunkra a bukás jele, vagy a győzelem jele? Megtaláltuk ezt a másféle értékrendet? Mert akkor van vigasztalás a Krisztusban, van szeretetből való figyelmeztetés, van közösség a lélekben, van irgalom és könyörület, akkor az van, hogy ugyanazt akarjuk, ugyanarra törekszünk, nem önzésből, nem hiú dicsőségvágyból, hanem alázatosan különbnek tartjuk magunkat. Mert az alázatosság, az nem 45 fokos szögben nézem a talajt, hanem az alázatosság az az, amikor tudom azt, hogy van küldetésem. És tudom azt, hogy a küldetésem az az, hogy szolgáljak a másiknak, nem önmagam, hanem Krisztus szeretetét adjam tovább. Krisztus tovább sugározni a másiknak. Az alázatosság az ez. Hogy nem én vagyok a fontos, nem én vagyok a cél, hanem az én életem célja abban van, hogy a másiknak vigyem a Krisztust, nem prédikációban, életemmel. De ez csak úgy megy, ha az az indulat van bennem, ami volt a Krisztus Jézusban. Mert ez vezet Jézussal a mennybe. Segítsen Isten, hogy ez a mi tapasztalatunk legyen. Amen.
1: 52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az Idumeus Doég eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Isten fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél. Nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híveid.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából mindenkor.

Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tereját. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és adjon békességet néked. Drága testvéreim, sorozatos Biblia tanulmányunk utolsó alkalmával sok szeretettel köszöntelek mindazokat, akik most szíveteket, lelketeket és értelemvilágotokat Istenhez emelitek, és imádkoztok azért, hogy a mai üzenetet is megértsétek. Egy ősrég